0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák csak, becsap a sárga út, ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

mesélj még.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, elérkeztünk a hónap utolsó napjához, reggel van 4 perccel múlt el, 5:30 június 30-án kedden. Ébredjenek velünk, a Muravidéki Magyar Rádió vezetett műsora kezdődik ezúttal is, tart egészen este 7 óráig. Természetesen a megszokott menetrenddel várjuk Önöket. Folytatjuk tovább mindjárt zenékkel, de fontos információ, hogy harmadfokú hőségriasztást adtak, ugye ki, és ez érvényben van egészen július 1-ig, tehát meghosszabbították még a holnapi napra is. A tartós akár 40 fok közeli hőség miatt kiemelten fontos a folyadékpótlás, az árnyékos hűvös helyen tartózkodás és a megerőltető munkák elkerülése. A munkáltatóknak biztosítaniuk kell ivóvizet, pihenő időt és árnyékos helyet a szabad téren dolgozóknak, lehetőség szerint pedig a munkát a reggeli vagy a kora esti órákra kell időzíteni. Fokozott figyelmet kérnek az idősekre, krónikus betegekre, egyedül élőkre, valamint arra, hogy senki ne hagyjon gyermeket, időst vagy háziállatot autóban. A hőségben szénmonoxid veszély is fennáll a kémények rossz húzata miatt, ezért nyáron is fontos a szénmonoxid érzékelő használata, és országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egy-két pontban így lehet összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat, mindezzel együtt pedig szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ébredjenek velünk, és a tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is. A hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető Donner Tíme, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Jó reggelt kívánunk!

Ma tetőzik, elvileg a hőség, ezt írják ebben a szokatlanul erős hőhullámban, amit nemigen éltünk még meg. Jellemzően 40 fok körüli maximumokkal számolhatunk, de itt ott 41-42 fok is előfordulhat. Mivel az éjszakai lehűlés sem ad jelentős felfrissülést, a napi középhőmérséklet 30 fok felett maradhat, különösen városokban és épített környezetben. A fokozódó izzadással akár napi több liter folyadékot is veszíthetünk, amit mindenképpen pótolni kell. A legalkalmasabb az ásványvíz, a csapvíz, de a zöldség és gyümölcsfélék, kis mennyiségben a gyümölcslevek is kiegészítést jelenthetnek. Az idős emberek ne nagyon mozduljanak ki otthonukból, mind a mellett számukra is feltétlenül szükséges a napi minimum 2 liter folyadék elfogyasztása. A hőség miatti tompultság és a koncentráló képesség csökkenése következtében a közlekedési balesetek száma megnövekedhet. A felforrósodott kocsiban a fokozódó izzadás következtében akár ájulásos rosszulét is jelentkezhet. Igyekezzen mindenki minél több folyadékot fogyasztani. Hogyha van rá mód, akkor érdemes a klímát használni a kocsiban, ügyelve arra, hogy csak néhány fokkal hűvösebbet érjünk el a külső hőmérsékletnél. A légkondik hatására csökken a páratartalom, ami a nyálkahártyák szárasságát okoz, rontja annak védekező képességét, így a vírusok, baktériumok könnyebben megtapadnak és szaporulásnak indulnak. Ennek eredményeként orr-melléküreggyulladás, torokgyulladás, akár mandulagyulladás is kialakulhat. A késő délutáni esti időszakban már megjelenhetnek záporok, zivatargócok. A kánikulában jelentkező záporesők után a friss levegő jó hatással lehet mind az általános állapotra, mind a kognitív funkciókra, és a koncentráló képesség javulása várható. Az eső megérkezése előtti magas páratartalom azonban ingerültséget válthat ki sokaknál, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. A szív- és érrendszeri betegeknél a tünetek fokozódása, nehéz légzés, vérnyomás kiugrás, szívelégtelenség tünetei fordulhatnak elő, úgyhogy ha nem muszáj, akkor ne végezzenek nehéz fizikai munkát, illetve olyat, ami az önök számára megterhelő, és pihenjenek minél többet. Most még érdemes szellőztetni, odakint egészen elviselhető a jelenlegi helyzet. Mindjárt mondom, hogy hány fokot mutatnak a hőmérők, hát 25-öt ide lent vára, hát igen, tehát nem fogunk fázni a mai napon sem, a maximum pedig 34 fok fölött alakul várhatóan, hiszen most ennyit mutatnak, de vélhetően 1-2 fokkal magasabb lesz majd az érték, és tényleg holnapra már alacsonyabbat mutatnak, csütörtökön pedig 30 fok alatti maximumokra készülhetünk, szerintem senki nem fogja bánni. Ennyit az orvos meteorológiáról, zenékkel folytatjuk, és nem sokára az ünneplőket köszöntjük fel, 3 perc múlva 5:45 lesz.

0: nem is emlékeznek ránk.
1: Június 30-a van, 5 perccel 3:46 után az ünneplőket köszöntjük, Pál napja van. Latin eredetű a férfi név, a Paulusból származik, jelentése kicsi. A szlovén naptárban Emilia név nap van, eznek a keresztnévnek a jelentése munkás, eredete talán latin lehet, az a Emilius névből származónak tartják. Aztán köszönthetjük még Adolfina apostol bács, Bacsó, Bese, Ditta, Emiliana, Marcius és Pálos nevű ismerőseinket is névnapjuk alkalmából, illetve mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik a mai napon, június 30-án. Legyen nagyon szép a mai napjuk, szívből gratulálunk nekik, és akkor folytatjuk tovább még némi zenével, alig 10 perc múlva 6 órakor pedig jövünk a friss információkkal, ha tehetik, maradjanak velünk.

Mikor letértem az útról, pontosan tudtam, hogy ahova lépek, ott nem nő virág. Néztem jobbra-balra,

megyek tovább, senki sincsen, viharon túl, szélcsendben innen. Aztán neki láttam újra, pokoli zsákmánnyal a zsebembe, átgondoltam, hogy lesz a folytatás. A koboldok dög kutya és a Szentlélek koszorúja között van itt egy szimpatikus nyúlcsapás. Így hát elindulok rajta, nem nézek se jobbra, se balra, csak hazafelé. Egyenesen kalandokarma, kicsi kincsen, viharon túl, szélcsendben innen.

0: időjárás. Reggel 6 óra, pontos idő, június 30-a van, kedd, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy történelmi hőhullámot élünk át mi is. Nálunk is sorra dőlnek a meleg rekordok, a forróság pedig a következő napokban fog majd tetőzni. Úgy tűnik, hogy szerdára érkezik majd az a hideg front, amely csütörtökre meghozza a felfrissülést. Ma is napos időre számíthatunk, gyenge lesz a légmozgás, és 30-37 fok közötti maximumokkal kell számolni. Jelenleg 25 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén, 23-at jelentenek Muraszombatból, Maribor, Ljubljana 22 fok, Koper 25 fok, Akredaricán 12 fokot mértek röviddel ezelőtt. Ahogy említettem, ma is nagyon meleg lesz. Holnap is derült időre ébredhetünk, holnap délután egyes helyeken már zivatarok kezdenek kialakulni, észak felől érkezik majd valami felhőzet. Bízunk benne, hogy nem lesz pusztító, de a felfrissülésre, a csapadékra mindenképpen szükség van. A legalacsonyabb reggeli értékek 17 és 22 fok között alakulnak, a legmagasabbak pedig majd 25 és 36 fok között még. Magyarországon is tombol a hőség, és hőségben lesz részünk a mai napon is. Sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, ez egy kicsit elviselhetőbbé teszi a nagy meleget. A kora reggeli órákban 22 fokot jelentenek Lentiből és Szentgotthárdról. Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombathely 23 fok, Budapestről 25 fokot jelentenek. Délután 37 fok körül alakulnak majd a maximumok. Aztán szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet majd az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és korra reggel is 18-26 fokra ébredünk. A Dunántúlon több felé élénk lehet majd a szél, a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet majd erős. Aztán csütörtökön nyugaton, észak-nyugaton lehet számítani naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lehet az égen, és némileg csökken majd a hőmérséklet a legmelegebb órákban, 24-32 fokra számíthatunk, tehát szerda és csütörtök között valamikor érkezik valami, aminek mérhetően az lesz a következménye, hogy mérséklődik a kánikula. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet, valamelyik csak bejön, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok, sok felé lesz élénk a szél, 27-32 fokra készülhetünk majd. Tombol a pollen helyzet, úgyhogy az allergiások ezt biztos érzik, és a humán meteorológiai helyzetet a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szív problémák, rosszulét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhetni az infarktus és a stroke esélye is. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet, általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. 10-16 óra között országszerte nagyon erős az UV-sugárzás, kerüljék a tűzönapon való tartózkodást, most még érdemes szellőztetni, aztán utána leárnyékolni mindent, fogyasszanak elegendő folyadékot és ne feledjék, figyeljünk oda egymásra is.
1: Közlekedési hírek.
0: Egyelőre száraz utakon folyik a forgalom, de nem zökkenőmentesen. A Steyr autópályán történt egy baleset a Polszkava pihenőhely és Szlovenska Bistrica között Ljubljana irányába. Itt előfordulhat némi torlódás. Vidékünk forgalmában fennakadásokról nem jelentettek. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! 6 óra 4 perc a pontos idő, a friss információkat hallották néhány percben összefoglalva, hát sok újdonsággal nem tudtunk számolni. Az elmúlt napokhoz hasonlóan folytatódik a mai nap is, ami az időjárást illeti. Kitartást mindenkinek, és további jó rádiózást, hogyha velünk tartanak, jönnek már is a zenék, negyed hét után pedig lapszemlézünk picit.
2: MMR. A zene összeköt.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó BB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Akkor folytassuk tovább egy kis hasznos dologgal, érdekességgel. Az elmúlt hónapokban a nyugat-magyarországi szennyezés miatt az aszbeszt ismét a figyelem középpontjába került. Az Alamegyei Hírportál is számos cikkben számolt be a fejleményekről. A geológusok, orvosok, jogászok és mérnökök részvételével rendezett konferencián azt vizsgálták, mekkora veszélyt jelenthet az érintett területen élők számára, és milyen lépések segíthetnek a helyzet rendezésében. Bár Magyarországon 2005 óta tilos az aszbesztet tartalmazó termékek forgalmazása, az ország még ma sem tekinthető teljesen aszbesztmentesnek. A szakemberek szerint a levegőben ma is jelen vannak kisebb mennyiségben aszbesztrostok, igaz, jóval alacsonyabb koncentrációban, mint évtizedekkel ezelőtt. Ezt a javuló tendenciát árnyékolta be a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügye, amely sokakat megrémített és komoly társadalmi visszhangot váltott ki. Más. Van olyan öntöző rendszer, amely óránként mindössze 16 liter ivóvizet használ el, és olyan öntözési mód is, amellyel 3300 litert folyatunk el ugyanennyi idő alatt. Arnhoffer András, az Alavíz ZRT elnök vezérigazgatója felsorolta, hogy melyik megoldással mennyi ivóvizet fogyasztunk. Ebből világosan látható, hogy a vízkorlátozás idején miért tiltják a slagos öntözést és a kocsimosást. Komolyan kell venni ezt a kérdést, mert minden liter számít. Múlt héten Zalaszentgrót környékén elfogyott az ivóvíz a túlfogyasztás miatt. Rendkívüli megoldásokkal tudták ideiglenesen helyreállítani a szolgáltatást. Erről és sok minden másról is olvashatnak az Alamegyei Hírportálon.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és Zalavár megye önkormányzata hosszú évek óta együttműködik a Muravidéki Magyar Közösség kulturális tevékenységének támogatásában. A közös feladatokat minden évben együttműködési megállapodásban rögzítik. Az idei dokumentumot Orbán Dusán, az MMNK tanácsának elnöke, és Pácsonyi Imre, a Zalavár megyei közgyűlés alelnöke írta alá. Charines beszámolója.
2: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és Zalavár megye önkormányzata 1992 óta minden évben megújítja együttműködési megállapodását. A partnerség célja, hogy hozzájáruljon a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség kulturális értékeinek, anyanyelvének és nemzeti identitásának megőrzéséhez. A hosszú évek alatt kialakult együttműködés jelentőségét Pácsonyi Imre, a Zalavár megyei közgyűlés alelnöke foglalta össze.
3: Az itteni igényeket figyelembe véve önkormányzatunk anyagi segítséget nyújt ahhoz, hogy programok szerveződjenek, szakértők, segítők, kulturális szakemberek érkezzenek ide a Muravidékre. Úgy gondolom, hogy morális, erkölcsi és nemzettudatunkból fakadó kötelezettségünk az, hogy az igaz, hogy egyre légiesebbé váló határokon túli magyar testvéreinknek segítsünk ezekben a fontos célokban.
2: A Zalavár megyei önkormányzat támogatását minden évben a Muravidéki Magyar Közösség kulturális és közösségi programjaira fordítják. Arról, hogy az idei támogatás milyen célokat szolgál, Orbán Dusán, az MMNK tanácsának elnöke nyilatkozott rádiónknak.
4: A Zalavár megyével való együttműködés immár majd a 90-es évek legelejétől folyamatban van a muravidékiek számára. Ebben a támogatásban több ízben szakemberek, táborok, különböző programok voltak kivitelezve. Ebből az 1 millió forintos támogatásból, ami az idén érkezik a Muravidéki önkormányzatra, ebből fogjuk megoldani a mezőgazdasági táborunkat, amely a júliusi és augusztusi hónapban egy hetet fog tartani a mindagazdaságon Bánatán, és az összetartozás napi filmvetítésnek is a egy része költségeit ebből tudjuk fedezni.
1: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sportegyesület közötti együttműködési megállapodás aláírására került sor hétfőn az MMNK székházában. A megállapodást Orbán Dusán, az MMNK tanácsának elnöke, és Kis Tamás, a Lenti Gyúk elnöke írták alá. Szabó Rudolf beszámolója.
4: Mivel tudjuk, hogy a az épp lélekhez az épp test is jár, ezért tudjuk azt, hogy nagyon fontos a kellő sportnevelés a fiatalság számára. Sajnos tudjuk azt is, hogy az eddigiekben nem volt valahogyan hajlam a Muravidéken egy olyan úszodát kiépíteni, ahol lehetőség nyílik a gyermekeknek egy komolyabb sport úszás gyakorlására, és itt nagyon boldogok vagyunk, hogy az együttműködés, ami már papíron is van, tudjuk azt, hogy az elmúlt 20 évben ez nagyon jól működött a papírforma nélkül is, de szeretnénk ezt egy magasabb szintre emelni, és nagyon reméljük, hogy ezzel az együttműködéssel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a lentéi úszoda még továbbá tudjon fejlődni, és minél több muravidéki gyermeknek biztosítani a lehetőséget. Nem csak a nyári hónapokban, de a téli hónapokban is az úszás gyakorlására. Többek között szeretnénk kivitelezni nyári úszótáborokat, ezzel is egy kicsit segíteni a szülőknek a nyári gyermekelhelyezési gondokban, és továbbiakban még természetesen az iskolákkal is egy ilyen sportúszó tanfolyam szervezésében szeretnénk közre működni és segíteni.
5: A szerződésünk arról szól, hogy Lenti városában, ugye Lenti Gyógyfürdő Úszóklub működik a Lenti Fürdőn, és már nagyon sok év óta közel 20 éve tevékenykedem itt a városban, és a Muravidékről nagyon sok magyar, illetve szlovén ajkú gyermek is jár hozzám úszásoktatásra, akár versenyző szinten is, és igazából most jutottunk el arra a szintre, hogy picit az úszóklubot is létszámilag is, illetve szakosztályügyileg is bővítjük. Ezzel megpróbálunk megcélozni olyan pályázatokat is, amik határon átnyúló pályázatok, ez pedig együttműködési megállapodásra van szükség, most már hivatalosan is, és így most jelen esetben 30-40 olyan gyermek jár át hozzám úszni, akik erről a területről járnak át, és megpróbálom ezt a létszámot még bővíteni, illetve népszerűsíteni az úszást ezen az oldalon is.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Ticsári Nez és Szabó Rudolf összeállításait hallották. 6 perccel múlt el fél hét, köszönjük figyelmüket, és persze számítunk Önökre a folytatásban is.

Szerda éjfélig adták ki most az ország egész területére a harmadfokú hőségriasztást. A tartós helyenként 40 fokot megközelítő hőség fokozatosan megterheli a szervezetet, kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rosszul létek megelőzése érdekében lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűzőnapon 11 és 16 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Kérik a munkáltatókat, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos vagy hűvös pihenőhelyet a szabadtéren dolgozók számára. Amennyiben lehetséges, a munkavégzést a reggeli és a késő délutáni órákra szervezzék át, rosszul lét esetén haladéktalanul szakítsák meg a munkát. Az extrém hőség idei lehetőség szerint tartózkodjanak árnyékos hűvös helyen, és gondoskodjanak otthonuk megfelelő árnyékolásáról, szellőztetéséről. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet ilyenkor. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Érdemes naponta felhívni vagy meglátogatni őket, meggyőződni arról, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak és megfelelően tudják hűteni lakásukat. A tűzoltókat a hőségriasztás június 20-i kezdete óta több mint 200 olyan egyedülélő idős emberhez hívták, aki nem adott magáról életjelet. Különösen fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot sem a parkológépjárműben, még egyetlen percre sem, hogyha valaki ilyet észlel, azonnal hívja a segélyhívószámot. Június 20-a óta több mint 120 alkalommal hívták a tűzoltókat szénmonoxiddal összefüggő eset miatt. A melegben a kémények húzathatása csökkenhet, a kéményben úgynevezett légdugó alakulhat ki, emiatt a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid keletkezhet. Fontos, hogy nyáron is használjuk ezeket az érzékelőket. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb hőforrástól meggyulladhat, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozott figyelemmel érdemes lenni. Különös tekintettel a mezőgazdasági betakarításoknál és a hő és szikra hatással járó munkavégzéseknél. Kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal vészeljük át a következő napokat. Az aktuális hőségriasztásról és egyéb veszélyjelzésekről szóló információk a katasztrófavédelem víz alkalmazásán keresztül valós időben is elérhetők, és tényleg érdemes mindenre odafigyelni. Ilyenkor felelőtlenek tudnak még ilyenkor is lenni az emberek, úgyhogy figyeljünk oda jobban egymásra tényleg, hogy megelőzzük a nagyobb problémákat. Vigyázzanak magukra, ezt írja az orvosmeteorológia, biometeorológia és az MTI is több oldalon. 3:47 van, a próza után zenével folytatjuk, ha tehetik, maradjanak velünk.

8 perc múlva lesz 7 óra, Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, június utolsó napjához érkeztünk el. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen néhány perc múlva, tehát jönnek majd az első hírek pontba 7-kor, aztán várjuk Önöket a következő órában is, fellapozzuk majd a kalendáriumot, és lesznek friss információk is.

0: MMR. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Resnica párt nem írja alá a sikeres Szlovéniáról szóló partnerségi megállapodást, amelyet Janez Janša miniszterelnök ajánlott fel a pártoknak. Ahogy Zorán Stevanović, a tömörülés elnöke kijelentette, nem látják értelmét az aláírásnak. A választóknak tett ígéreteivel összhangban a Resnica azt fogja támogatni, ami jó, és azt fogja ellenezni, ami nem Szlovénia érdeke, szögezte le Stevanović. A júniusi járadékukkal együtt már megkapják a nyaralási pótlékot is a nyugdíjasok. A 160 és 470 euró közötti összegek a nyugdíjreformnak megfelelően 5 osztályba vannak sorolva. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők alacsonyabb, míg a kisebb nyugdíjjal rendelkezők magasabb kiegészítést kapnak. Idén a kiegészítés 5 euróval több, mint tavaly volt. A nyugdíjasokhoz hasonlóan a rokkantsági ellátásban részesülők is kapnak kiegészítést, azzal a különbséggel, hogy az ő esetükben az összegek 3 osztályba vannak osztva, 160 és 270 euró között. A horvát igazságügyi minisztérium frissen megerősítette, hogy továbbra is érvényben van a Hernádi Zsolt elleni horvát elfogató parancs, valamint az erre épülő európai elfogató parancs is. A MOL elnök vezérigazgatóját Horvátországban távollétében ítélték el a MOL INA ügyben. A horvát bíróság szerint Hernádi megvesztegette Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt, hogy a MOL irányítási jogokat szerezzen a horvát INA olajtársaság felett. A horvát legfelsőbb bíróság 2021-ben jogerősen megerősítette a Hernádi ellen hozott ítéletet. Sanader 6 év, Hernádi pedig távollétében 2 év börtönbüntetést kapott. 2023-ban a horvát alkotmánybíróság elutasította Hernádi alkotmányjogi panaszát, így maradt a horvát ítélet. Az ügy magyarországi megítélése azonban egészen más. A fővárosi törvényszék idén márciusban jogerős döntésben tagadta meg a horvát ítéletek elismerését. A MOL akkori közlése szerint a magyar bíróság arra jutott, hogy a horvátországi eljárásokban sérültek Hernádi alapvető jogai, köztük a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való jog, valamint a védelemhez való jog. A horvát igazságügyi minisztérium viszont már akkor közölte, a magyar eljárásnak nincs hatása a horvát jogerős ítéletre és az aktív európai elfogadó parancsra. A NATO parlamenti csúcs találkozóján ismét napirendre került az ukrajnai háború lezárásának kérdése, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnök a béketörekvések felgyorsítását szorgalmazta, írja az RBC Ukrajna. A török államfő kiemelte, hogy Ankara továbbra is kész aktívan hozzájárulni a béke megteremtéséhez, mivel, mint fogalmazott, Törökország mindkét féllel képes tárgyalni, és bizalmat élvez Oroszország, valamint Ukrajna részéről is. Donald Trump amerikai elnök kudarcot vallott az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága előtt. A bírák nem vették fel vizsgálatra az E. Jean Carroll ügyben hozott 5 millió dolláros ítélet ellen benyújtott fellebbezését. Ezzel az esküdszéki ítélet hatályban marad, és a magazin rovatvezetője várhatóan megkapja azt a pénzt, amelyet Trump már letétbe helyezett. Trump a 2023-as esküdszéki ítélet követően már fizetett 5,5 millió dollárt egy bírósági számlára. Sport. Európa sokban. Németország és Hollandia sem jutott be a foci VB 8-at döntőjébe. A legjobb 16 közé Marokkó jutott be, miután a rendes játékidőben, majd hosszabbításban 1-1-es döntetlent játszott hétfőn Hollandiával. Végül a 11-es párbajban 3-2-re bizonyult jobbnak. Marokkó szombaton a 16 között a társházi gazda Kanadával találkozik Houstonban. A másik mérkőzésen Németország-Paraguay 1-1, 11-esek után 3-4. A dél-amerikai nemzet a Franciaország-Svédország találkozó győzött. győztesével játszik majd a nyolcaddöntőben június 4-én, szlovén idő szerint, július 4-én, szlovén idő szerint 23 órakor Philadelphiában.
2: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a tenger melléken mérsékelt bóra mellett 37 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Műszakilag meghibásodott gépkocsi lassítja a Maribor felé haraldó járműforgalmat a Muravidéki autópálya Muraszombati szakaszán. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

A kalendárium következik, 7 óra 17 perc van. Útnak indult az orosz kozák Szemjon Gyezsnyov expedíciója, amely elsőként hajózott át az Ázsiát és Amerikát elválasztó Bering-szoroson 1648-ban. Aztán 1722-ben a Magyarországgyűlés elfogadta a pragmatika szankció törvényeit, ez a nőági örökösödés. Aztán 1841-ben áthalad az első Londonból Bristolba tartó szerelvény a Box alagúton. 1853-ban Teleki Blanka grófnő 10 évi várfogságra ítélik az osztrákok magyar szellemű lánynevelés vágyával. Megnyitották a London jelképévé vált Tower hidat 1894-ben, 1905-ben pedig Einstein publikálja a mozgótestek elektrodinamikájáról című dolgozatát, amelyben bevezeti a speciális relativitás elméletet. 1908-ban volt a tunguszkai esemény. A szibériai köves Tunguszka folyó mentén egy meteor robbanása Heves megye nagyságú területen teljesen letarolta az erdőt. Reggel 7 után történt a robbanása a Tunguszka folyó völgyében, emiatt a mai nap egyébként az aszteroida világnap is. 1934-ben a náci Németországban megkezdődött a hosszú kések éjszakájaként ismert három napig tartó leszámolás sorozat, amelyben Hitler végzett a potenciális ellenfeleivel. Megjelent az Elfújta a szél című regény 1936-ban, aztán 1959-ben elindult a Kossuth Rádió népszerű sorozata Szabó család. Aztán mit említsünk még meg? A szovjet hadsereg Magyarországról való kivonulásának hivatalos befejeződése is e napon volt, ez a Magyar Szabadság napja 1991 óta. És akkor ennyit az eseményekből, néhány név. E nap szülötte volt ifjabb gróf Andrássy Gyula, politikus volt, belügyminiszter, illetve a Monarchia utolsó külügyminisztere is ő volt. Megszületett Szép Ernő, magyar író, költő, színműíró, aztán Robert Ballár, amerikai tengerész, parancsnok, óceanográfus. Ő azért vált, azért is vált híressé, ő találta meg a Titanic roncsait. Aztán megszületett Mike Tyson, amerikai ökölvívó, Cheryl Cole, énekesnő, televíziós személyiség, és Michael Phelps, amerikai úszó is e nap szülötte. Ő súlyosan hiperaktív volt egyébként, és nem is tudott magával mit kezdeni. Kisgyerekkorában az édesanyja sem, úgyhogy elvitte úszásoktatásra. 2004-ben 8 olimpiai érmet nyert, 2008-ban szintén 8-at, és ezek mindegyike arany volt. 2012-ben 4 aranyat, 2 ezüstöt gyűjtött be, minden idők legsikeresebb olimpikonja lett az érmei száma miatt. És aztán még néhány név. Elhunyt Giuseppe Farina, olasz autóversenyző, ő volt a Forma 1 első világbajnoka. Meghalt Novák Éva, olimpiai bajnok úszó, az első magyar úszónő, aki világcsúcsot úszott. És Petrovics Emil, kétszeres Kossuth Díjas zeneszerző, a Budapesti Opera Színház igazgatója is e napon hunyt el. Ma van még a keresztény vértanúk emléknapja is. 64. júliusában Róma városa tűzben égett, az a szóbeszéd járta, hogy parancsra tört ki a tűz. Néró haragjában a keresztényeket okolta. Szent Péter és Pál tanítványait elfogadta, és a Vatikán dombjának déli lejtőjén keresztre feszítette és meggyújtatta őket. A római egyház első vértanúiként emlékezik rájuk. Ma van tehát a keresztény vértanúk emléknapja is. Ennyit a kalendáriumból június 30-án, a hónap utolsó napján. Még egy kis zene a folytatásban, 7 óra 20 perc van, 7:30-kor jönnek a friss információk. Disco. It ain't no country club either.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: időjárás. Fél nyolc a pontos idő, jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. A forróság a következő 36 órában tetőzik, majd szerdán érkezik az a front, amely csütörtökre hozza meg a felfrissülést. Túlzás nélkül történelmi hőhullámot élünk át, írják, sorra dőlnek meg a meleg rekordok, lássuk, hogy mára mire számíthatunk. Napos időre mindenképpen, igazi hőség alakul ki a délutáni órákra, amikor is 30-37 fok közé emelkedhet a hőmérő higanyszála. Már most sem lehet panaszra okunk, 26 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, Muraszombatból 24 fokot jelentenek, Maribor 23 fok, Ljubljana útszintén, Koper 26 fok, a Kredarica felett felhősebb az ég, ott 12 fokot mértek röviddel ezelőtt. Derült időre készülhetünk, tehát a nap folytatásában gyenge légmozgás mellett emelkedik majd a hőmérséklet bőven 30 fok fölé, és a következő éjszaka sem lesz még igazán pihentető, 20 fokig csökkent talán a hőmérséklet, és holnap napközben is még meleg lesz, tehát a 30 fokot simán elérjük, de holnap a nap második felében, illetve késő délután este érkezhet egy front, amelynek felhőzetéből talán némi csapadékra is van esély, és a feltámadó szél miatt majd csökkenni fog a hőmérséklet is, és a felhők lesznek túlsúlyban, tehát ezt most holnap este 8-ra mutatják, de még nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Ami Magyarországot illeti, ott is tombol a hőség, napsütésre lehet leginkább számítani gyakorlatilag mindenütt az országban. A reggeli értékek most 25-26 fok körül alakulnak, a fővárosban már 28 fok van, délután pedig 35-37 fokra kell készülnünk. Szerdán aztán napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, hevesebb vihar is előfordulhat az esti órákban. Jégeső, felhőszakadás, viharos széllökések, dörgés villámlással kísért hidegfront érkezik, de előtte még azért kánikulai melegre készüljünk, utána csökken le valószínűleg majd a hőmérséklet. Csütörtökön sokfelé megélénkül majd a szél, hajnalra többfelé 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, némileg mérséklődik a kánikula, 24-32 fokot mérhetünk majd, pénteken pedig úgy tűnik, hogy egy újabb hidegfront érkezik majd. Hát szükségünk van már némi felfrissülésre, bízunk benne, hogy hamarosan itt lesz már. A rendkívüli hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, mindenkit megvisel ez az időjárási helyzet, most már nem nagyon kell kiemelni senkit, persze a betegek, idősebbek, kisgyerekek mindig veszélyeztetettebbek, de már az egészséges szervezet is nehezen alkalmazkodik ez a kánikulához. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Érdemes kerülni a tűző napon való tartózkodást, most még elviselhető, de 10 és 16 óra között extrém erős lesz az UV-sugárzás, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Mindenképpen gondoskodni kell a megfelelő folyadék utánpótlásról és bőrünk megfelelő védelméről. Legyünk körültekintőek, óvatosak, figyeljünk oda magunkra és persze egymásra is.
1: Közlekedési hírek.
0: Egyelőre száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Megindult a reggeli csúcsforgalom a városközpontokba vezető utakon, és a városi elkerülő utakon is megnövekedett forgalommal kell számolni. Egy jármű meghibásodása miatt akadályozott a forgalom a Pomurjai autópályán a Muraszombat irányából Maribor felé. Itt torlódás előfordulhat. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, és a muravidéki autópályán lehet marad arra számítani. Tartsák be mindenütt a szabályokat, balesetmentes közlekedést kívánunk. Négy és fél perc elmúlt fél nyolc, ezek voltak a friss információk, és akkor már is belecsapunk a zenékbe. Kitartást mindenkinek, jó munkát, akinek azzal telik, és jó pihenést, akinek azzal telik így a kedreggel. Ha tehetik, akkor rádiózzanak velünk a folytatásban is. Kitartást a nagy melegben, kellemes napot!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Két perc elmúlt 3:48 az aszteroida ünnepnap kutatók, technológusok, csillagászok, művészeti közösségek kezdeményezésére jött létre 2014-ben. Célja az, hogy felhívják az emberek, kormányok figyelmét arra a veszélyre, melyet aszteroida becsapódás jelenthet földünkre és annak élővilágára, valamint hogy rávilágítsanak arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Azért ezen a napon van, mert ezzel emlékezünk az 1908-as tunguszkai eseményre, amikor egy 40 méter átmérőjű aszteroida belépett a légkörbe Szibéria felett, és felrobbant egy távoli lakatlan térségben. A becsapódás utólagos becslések szerint egy 3-5 megatonnás bombába volt egyenértékű, ami háromszor erősebb, mint az az atombomba, amit Hiroshimára dobtak le. Körülbelül 1 millió olyan földközeli objektumról tudunk, ami akkora vagy nagyobb, mint ami Tunguszkában becsapódott. Bár aztán ki tudja, hogy mi történt, és az is érdekes, hogy mondjuk egy atombombával kell összehasonlítani ennek az erősségét, hát itt tart az emberiség, kérem szépen. És hogy igaz volt-e, vagy nem, minden esetre így magyarázták, azért mégiscsak, bocsánat, de rohadt nagy szerencsénk lehet, hogyha ez igaz, hogy mégiscsak nem mondjuk valami lakott területre zuhant. Ez azért elgondolkodtató, és számtalan esetben előfordult már, hogy a feltételezések, meg a konteók, azok előbb-utóbb mégiscsak bebizonyítják, hogy nem voltak annyira kitaláltak és légből kapottak. Na ennyit akkor a légből az aszteroidákkal kapcsolatban. A világnapot említettük meg így a kalendáriumból, de már is zenével folytatjuk. 4 perc elmúlt 3:48, 8 órakor jönnek majd a következő hírek, aztán a következő órákban is számítunk figyelmükre. 8:49 tájban például meghallgatjuk majd a 7 zene számát.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletin Zsuzsa hírszerkesztő. A júniusi járadékukkal együtt ma a nyaralási pótlékot is megkapják a nyugdíjasok. A nyugdíjreformnak megfelelően 5 osztályba vannak sorolva a 160 és 470 euró közötti összegek. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők alacsonyabb, míg az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők magasabb kiegészítést kapnak. Idén a juttatás 5 euróval több, mint tavaly. A nyugdíjasokhoz hasonlóan a rokkantsági ellátásban részesülők is kapnak kiegészítést, azzal a különbséggel, hogy az ő esetükben az összegek 3 osztályba vannak osztva, 160 és 270 euró között. Hétfőn megdőlt a júniusi melegrekord Szlovéniában, miután 38,7 Celsius fokot mértek Podnanosban. Andrej Velkavrh, meteorológus szerint a hőhullám ma is folytatódik, de a csúcshőmérséklet már egy fokkal alacsonyabb lesz, mint hétfőn. Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. Az A várakozási övezetekben 800 forint per óra, a B-ben 600 forint per óra, a C-ben 400 forint per óra, míg a D várakozási övezetekben 300 forint per óra lesz a parkolási díj szerdától. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található stádéban egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, kórházban halt bele sérüléseibe. Az áldozatok mindannyian a gyermekvédelmi intézmény alkalmazottai. A tett hátterében vélhetően egy gyermekelhelyezési vita áll. A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket. Hétfőn ismertetett hivatalos adatok szerint 1719-re emelkedett a venezuelai pusztító kettős földrengés halálos áldozatainak száma. Jorge Rodriguez, a parlament elnöke szerint a sérültek száma meghaladja az 5000-et. A szerdai földmozgásokat követően több mint 600 utórengést regisztráltak, ezek közül egy riadalmat keltő 4,2-es erősségű is volt hétfőn. Közben venezuelai és számos más országból érkezett mentőcsapatok keresik az összeomlott épületek romjai között azt a feltehetően több tízezer embert, aki az USGS modellezése szerint életét veszthette. A szakértők szerint azonban rendkívül csekély az esély arra, hogy 72 óra elteltével még élő embereket találjanak. Vannak azonban szerencsés megmenekülések is. Több nap után élve mentettek ki a romok közül 2 kisfiút, egy apát a fiával együtt, valamint egy kismamát a 18 napos kisfiával. Sport. Szlovén idő szerint kedd este és szerda hajnalban újabb 3 meccs jön a VB kieséses szakaszában. A csoportkört 3 válogatott zárta hibátlan mérleggel, ebből 2 is pályára lép. A franciák a támadásban erős svédekkel, még szerda éjjel Mexikó a továbbjutást csoport harmadikként kiharcoló Ecuadorral játszik.
2: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, a tenger melléken gyenge bóra mellett 37 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön már nincs fennakadás az utakon, a közlekedési rendőrség az autópályán végez majd gyakoribb sebesség ellenőrzést.
0: MMR.
2: A mi rádiónk.
3: Világbajnokság 2026. Minden kedden és pénteken 10 óra után.
4: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Egy perccel vagyunk 8:30 után. A nevetés az ember egyik legősibb kifejező eszköze. Már jóval azelőtt jelen volt az életünkben, hogy tudományosan megpróbáltuk volna megérteni, hogy mi történik a testben és a lélekben egy jó ízű kacagás közben. A régi idők embere nem kérdezte, hasznos-e nevetni, egyszerűen tudta. Tudta, mert érezte, mert megkönnyebbül tőle, mert egy nehéz nap végén a nevetés visszaadta az erejét. Amikor mindent mérni és magyarázni akarunk, a tudomány utolérte ezt az ősi tapasztalatot, és sorra igazolja azt, amit nagyanyáink ösztönösen éltek, a nevetés gyógyít. A kacagás nem csupán hangos örömnyilvánítás, összetett testi folyamatokat indít el. Amikor nevetünk, az agyban endorfinok, vagyis természetes boldogsághormonok szabadulnak fel. Ezek fájdalomcsillapító hatásúak, javítják a közérzetet és képesek csökkenteni a stressz által kiváltott testi feszültséget. A régi mondás miszerint a nevetés a legjobb orvosság, nem költői túlzás, hanem nagyon is valós megfigyelés. A stressz korunk egyik legnagyobb egészségromboló tényezője, tartós jelenléte felborítja a hormonrendszert, gyengíti az immunrendszert, rontja az emésztést, és hosszú távon komoly betegségek kialakulásához vezethet. A nevetés ezzel szemben természetes stresszoldó. Amikor nevetünk, csökken a kortizol és az adrenalin szintje, az izmok ellazulnak, a légzés mélyebbé válik. Ez a hatás nem csak a nevetés pillanatában érvényesül, hanem utána is érezhető, mintha a test egy kicsit újra hangolná magát. A szív- és érrendszer is profitál a jó kedvből, nevetés közben fokozódik a vérkeringés, az erek kitágulnak, javul az oxigénellátás. Egyes megfigyelések szerint a rendszeres nevetés hasonló hatással van az erek rugalmasságára, mint egy könnyed testmozgás. Nem helyettesíti a sétát vagy a fizikai aktivitást, de kiegészíti azt, ráadásul mosollyal együtt. Az immunrendszer szempontjából sem elhanyagolható a kacagás szerepe, a nevetés serkenti az immunsejtek működését, növeli a természetes ülősejtek aktivitását, amelyek fontos szerepet játszanak a fertőzések elleni védekezésben. Régi paraszti megfigyelés volt, hogy aki sokat nevet, ritkábban beteg. Ma már tudjuk, hogy ebben nem csak lelki, hanem nagyon is biológiai igazság rejlik. A nevetés az emésztésre is hatással van. Egy felszabadult, jókedvű állapotban az emésztőrendszer ellazul és jobban működik. Nem véletlen, hogy régen az étkezés közösségi élmény volt, beszélgetéssel, tréfával, nevetéssel. A kapkodva, feszülten elfogyasztott étel megterheli a gyomrot, míg a jó kedv megemészti az életet is. Lelki szinten a nevetés oldja a belső görcsöket, segít eltávolodni a problémáktól, más nézőpontból látni a nehézségeket, nem bagatelizál, hanem levegőt ad. Aki képes nevetni még a nehéz időkben is, az nem tagadja a fájdalmat, hanem teret teremt a gyógyulásnak. A régi falusi közösségekben a humor túlélési eszköz volt, a nevetés összetartott, erőt adott, segített elviselni a veszteségeket. Különösen fontos szerepe van a nevetésnek idősebb korban. Az évek múlásával sokaknál beszűkül a világ, csökken az örömforrások száma, pedig a nevetés ilyenkor is élénkíti az agyműködést, javítja a memóriát, frissen tartja a szellemet. Nem véletlen, hogy az idős emberek, akik megőrzik humorérzéküket, gyakran kiegyensúlyozottabbak, rugalmasabbak lelkileg. A nevetés közösségi gyógyító erő is. Együtt nevetni kapcsolatot teremt, oldja a feszültségeket, hidat épít az emberek között. Egy családi asztalnál, baráti beszélgetésben, vagy akár egy rövid, spontán kacagásban több gyógyító erő rejlik, mint sokan gondolnák. A magány és az elszigeteltség ma komoly egészségügyi kockázat, a közös nevetés pedig természetes ellenszer ennek. Érdekes megfigyelés, hogy a nevetés gyakran sírással jár együtt, mintha ugyanabból a forrásból fakadna, és ez sem véletlen. A nevetés és a sírás egyaránt feszültségoldó mechanizmusok. Amikor nevetünk, gyakran kinevetjük magunkból a fájdalmat, a félelmet, a felgyülemlett terheket. Ezért mondták régen, kacagva is lehet sírni, de könnyebb lesz utána. A modern világban tudatosan is vissza kell tanulnunk, vagy vissza meg kell tanulnunk a nevetést, nem erőltetetlen, nem művi vidámsággal, hanem az apró örömök felismerésével. Egy jó beszélgetés, egy régi történet felidézése, egy gyermek nevetése, egy kedves emlék, mind-mind kapu lehet ehhez az ősi gyógymódhoz. A nevetés nem luxus, nem felszínesség és nem időpazarlás. A nevetés belső munka. Gyógyít, összerendez, emlékeztet arra, hogy az élet nem csak túlélés, hanem megélés is. És talán ez az egyik legnagyobb ajándéka, hogy visszavezet minket önmagunkhoz.

Folytatjuk tovább a nevetéssel kapcsolatos érdekességeket. A régi idők embere nem beszélt pozitív gondolkodásról, mégis tudta, hogyan tartsa életben az örömöt akkor is, amikor az élet nehéz volt. A nevetés náluk nem felszínes jókedv volt, hanem lelki túlélési eszköz. A régi bölcsességek szerint a nevetést nem lehet parancsra előhívni, de meg lehet teremteni számára a teret. A paraszti kultúrában a nevetés nem külön esemény volt, hanem bele volt szűve a hétköznapokba. Munka közben is tréfálkoztak, történeteket meséltek, csipkelődtek egymással, nem azért, mert nem volt gondjuk, hanem azért, mert volt. Tudták, hogy a léleknek időnként levegőre van szüksége, különben összeroppan. Az egyik legfontosabb régi felismerés az volt, hogy a nevetés közösségben születik meg igazán. Egyedül is lehet mosolyogni, de az igazi felszabadító kacagás gyakran akkor jön, amikor megosztjuk egymással a történeteinket. A hagyományos szemlélet szerint a humor nem tagadja a fájdalmat, hanem megszelidíti. A népmesékben is gyakran a szegény legény nevet a legnagyobb bajban, nem azért, mert nem fél, hanem mert a nevetés visszaadja az önuralmat. Amikor képesek vagyunk nevetni egy helyzeten, akár utólag, akkor már nem az uralkodik rajtunk. Ezért fontos tudatosan teret adni az öniróniának. Nem magunk kinevetéséről van szó, hanem arról, hogy ne vegyük magunkat mindig végletesen komolyan. A mindennapokban a nevetést apró, szinte észrevétlen szokásokkal lehet visszacsempészni. A régi emberek meséltek történeteket ugyanarról az esetről, mindig egy kicsit másképp, mindig egy kicsit színesebben. Ma ezt felválthatja az emlékek tudatos felidézése. Egy vicces családi történet, egy régi baklövés, egy gyerekkori jelenet újra és újra elmondva mindig hoz magával egy mosolyt és gyakran egy nevetést is. Nehéz élethelyzetekben különösen fontos a ritmus. A hagyományos életben a napnak, a hétnek, az évnek megvolt a maga rendje, ünnepei, fordulópontjai. Az ünnep nem mindig jelentett felhőtlen örömöt, de jelentett egyfajta kiemelkedést a hétköznapokból. Ma is segít, ha tudatosan kijelölünk olyan időket, amikor megengedett a könnyedség. Egy közös esti filmnézés, egy baráti telefonbeszélgetés, egy régi humoros könyv elővétele nem menekülés, hanem lelki karbantartás. A mai tapasztalatok azt mutatják, hogy a nevetéshez gyakran előbb lelassulás kell. Feszültségben, kapkodásban nehéz nevetni. Ezért fontosak azok a pillanatok, amikor nem csinálunk semmit hasznosan. A régi világban az üldögélés, beszélgetés, nézelődés nem számított lustaságnak. Ma tudatos döntés szükséges hozzá, de megéri, mert ezekben a csendesebb pillanatokban felbukkan a humor is. Külön figyelmet érdemel a test szerepe, a nevetés testi folyamat is. Régen sokkal több volt a természetes mozgás, a szabad levegőn végzett munka. A test felszabadultsága segíti a lelket is. Egy séta, könnyű mozgás, nyújtás után gyakran könnyebben jön a mosoly is. Nem véletlen, hogy a gyerekek mozgás közben nevetnek a legtöbbet, ezt felnőttként sem kellene elfelejtenünk. A nevetés tudatos keresése nem jelenti azt, hogy mindig vidámnak kell lenni. A hagyományos bölcsesség szerint a nevetésnek megvan ez ideje, ahogy a sírásnak is. De aki soha nem engedi meg magának a nevetést, az idővel megkeményedik belül. A humor kis réseket üt ezen a keménységen, ahol újra áramolhat az élet. A mai világ egyik nagy tanítása az, hogy a nevetés tanulható, nem a viccek memorizálásával, hanem azzal, hogy engedjük meg magunknak az örömöt akkor is, amikor nem indokolt. A régi emberek nem várták meg, míg minden rendbe jön. Tudták, hogy a nevetés segít rendbe hozni. Talán ez a legfontosabb üzenet. A nevetés nem a gondtalanság jutalma, hanem az erőforrása. Nem akkor nevetünk, amikor már könnyű, hanem azért nevetünk, hogy könnyebb legyen. És ezt a tudást érdemes újra visszahozni a mindennapjainkba. Hát próbálják ki önök is, ennyit útravalóul. Mári zenével folytatjuk 5 perc múlva 3:49.

Varga Feri és Balási Betti felvétele szólt, 8 perc múlva 9 órakor pedig már a friss hírek következnek. Aztán zenével folytatjuk tovább a következő órában is, fél 10 után pedig jöhetnek az apró hirdetések.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Éjfélkor változtak a szlovéniai üzemanyagárak az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 0,7 centtel 1,53,7 centre emelkedett KED 0 órától, a gázolaj ára viszont 0,2 centtel 1,60,5 centre csökkent. A hatósági árszabályozás alá eső fűtőolaj szabályozott ára 0,7 centtel csökkent, így jelenleg 1,19,3 centért rendelhetjük meg literjét. Egy 1000 literes alaprendelés így pontosan 1200 euróba kerül. Ez az összeg a szállítási díj nélkül értendő, amely a rendelt mennyiségtől és a szolgáltatótól függően változhat. Ezek a hatósági árak a szlovén kormány legutóbbi üzemanyagármódosítási rendelete alapján július 6-áig érvényesek. A kormány emellett döntött a fűtőolaj, a 95-ös benzin és a gázolaj hatósági árképzésének meghosszabbításáról, így a szabályozott rendszer legalább december közepéig érvényben maradt Szlovéniában. A júniusi járadékukkal együtt a nyaralási pótlékot is megkapják ma a nyugdíjasok. A nyugdíjreformnak megfelelően 5 osztályba vannak sorolva a 160 és 470 euró közötti összegek. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők alacsonyabb, míg az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők magasabb kiegészítést kapnak. Idén ez az összeg 5 euróval több, mint tavaly. A nyugdíjasokhoz hasonlóan a rokkantsági ellátásban részesülők is kapnak kiegészítést, azzal a különbséggel, hogy az ő esetükben az összegek 3 osztályban vannak osztva, 160 és 270 euró között. Kényes kérdéseket vethet fel Magyar Péter miniszterelnök egyik sokat ismételt kampányígérete. Erről írt Panyi Szabolcs, oknyomozó újságíró a közösségi médiában. Panyi felidézte, hogy a kormányfő a választási kampányban, majd hivatalba lépése után is többször azt mondta, idézem, Magyarország nem lesz nemzetközileg körözött bűnözők lerakóhelye. Az újságíró szerint az ígérete miatt eddig nem került igazán nyomás alá a miniszterelnök, mert a legismertebb érintettek közül Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, és Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszter helyettes. Magyar Péter hivatalba lépése után elhagyták Magyarországot. Nikola Grujewski volt Észak-Macedón miniszterelnökről, aki szintén Magyarországon bujkált, sőt, állampolgárságot is kapott, azt írta, hogy a jelenlegi tartózkodási helye nem ismert, de néhány hete még Magyarországon volt. A bejegyzés szerint van azonban egy negyedik név is, mégpedig Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Panyi azt írta kollégájának, Anna Mlinaricsnak, az RTL Croatia riporterének. A horvát igazságügyi minisztérium frissen megerősítette, hogy továbbra is érvényben van a Hernádi elleni horvát elfogató parancs, valamint az erre épülő európai elfogató parancs is. Sport, ha nem is simán, de bejutott a Wimbledoni tenisztorna második fordulójában Novák Djokovic, aki az első körben több mint 3 órán át küzdött a kínai Wu Yibinggel. A szerb teniszező 3 óra 15 perces küzdelem után 6-4, 5-7, 6-4, 6-4-re győzte le kínai riválisát, aki 102. a világranglistán. Djokovic pályafutása során 21. alkalommal szerepel Wimbledonban. A második fordulóban a görög Stefanos Tsitsipas lesz a vetélytársa.
2: Időjárás.
1: Ma is zavartalan lesz a napsütés, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, a tenger melléken 37 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes közúti forgalom, radarral az autópályán találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy jó kis táncolós dalt hoztam Harry Styles-tól, mert hogy a zenész vadonatúj táncos videóval, dallal jelentkezett, ez pedig nem más, mint a Dance No More, amely a harmadik kislemez a nagy kritikai sikert aratott új albumáról. Egy remek videó készült a dalhoz, egy olyan rendezővel, Colin Solelcardoval, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. Egyébként a képi világ nagyon jó ráerősít ennek az albumnak az érzelmi atmoszférájára. Látványos képi világgal és Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Harry Styles emellett visszatért a koncertekhez is, hiszen Amsterdamban indította el a Together Together elnevezésű hétvárost érintő koncert rezisztenciáját, amely 2026 májusa és decemberre között összesen 67 koncertet foglal magába. Amsterdamban, Londonban, São Paulo-ban, Mexikóvárosban, New Yorkban, Melbourneben és Sydneyben. A program egyik kiemelt eseménysorozata a 30 koncert a New York-i Madison Square Gardenben, valamint a történelmi 12 egymást követő estés fellépés sorozat a londoni Wembley stadionban. A turné egyes állomásain különleges vendégként csatlakozik majd a színpadon Harry Styleshoz, Robin, Shania Twain, Jamie XXX vagy éppen Sky Newman is, de most itt a napi frissben természetesen az újdonság érkezik tőle, jön Harry Styles és a Dance No More.

Következzenek az apró hirdetések. Telefonszámaink 575-1718 és 575-1719-es. Ami van már itt a stúdióban, azt mondja, hogy eladó Dobriban háromszobás összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázsral, nagy udvarral. A telefonszám 003630, 364-2933-as. Aztán érkezett e-mailben közben már hirdetés, Zalalövőről ingyen elvihető kis cica. A telefonszám plusz 36 30 4 5 4 27 76-os, bocsánat, csak egybeírtak minden számot, és nehéz mondani. Azt mondja, még egy van, Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Telefonszám plusz 36 30 314 71 58-as, ezek egyébként már korábban is voltak hirdetve. Úgyhogy megtalálják a hirdetéseket a rádió honlapján, ahova felkerül egyébként mindegyik, úgyhogy ott lehet őket böngészni dátum szerinti bontásban, és akkor a folytatásban várjuk a lakossági apró hirdetéseket, telefonszámainkat jól ismerik.

0: Köszöntök egy telefonálót. Haló!
1: Jó napot kívánok! Én hirdetni szeretnék.
0: Tessék mondani.
1: Műanyag szüretelők kádak lennének eladók.
0: Szüretelők kádak, igen.
1: 150, 350 és 400 literesek.
0: Igen.
1: Aztán Suzuki Vitara nyári gumi 4 darab.
0: Suzuki Vitara 4 darab nyári gumi, igen.
1: Háromfázisú villanymotor, 2 kilovattos, 1400-as fordulatú.
0: 1400-as fordulat, igen.
1: És körfűrész tengely kompletten eladó.
0: Körfűrész tengely kompletten eladó. Rendben.
1: És a telefonszám?
0: Igen.
1: 30-as.
0: Igen.
1: 321.
0: 321.
1: 86. Igen. 53.
0: Jó, hol van mindez?
1: Lenti.
0: Lentiben. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, Vishal.
0: Minden jót, viszont hallásra.

0: Köszöntök egy telefonálót ismét, haló.
1: Érkezés, csókolom.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: Vásárolni szeretnék.
0: Igen.
1: Személygépkocsit.
0: Igen.
1: Vas és Zala-megye területén elsősorban.
0: Jól van. Rendben, egyéb kitétel vagy bármi?
1: Nem akarok egyebet.
0: Telefonszám?
1: Magyarországi 30-as.
0: 30.
1: 750.
0: 750.
1: 15.
0: 15.
1: És 67-es.
0: 67-es, rendben van, felírtam, köszönöm.
1: Köszönöm, csokolom.
0: Viszont hallásra.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Jó napot kívánok! Köszönjük szépen hívását, viszonthallásra!

0: Aló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Hirdetni szeretnék!
0: Tessék mondani!
1: Alkó, önjárós fűnyíró.
0: Önjárós fűnyíró, igen.
1: Fűgyűjtős.
0: Fűgyűjtős,
1: ez,
0: igen.
1: És egy 40 literes, egyfázisú kompresszor.
0: Egyfázisú, 40 literes kompresszor.
1: Ja, a komplet felszerelése.
0: Jó, felszereléssel rendben van.
1: Ez egy 30-as.
0: 30.
1: 897.
0: 897.
1: 53.
0: 53.
1: 84.
0: 84, és hol van mindez?
1: Lenti.
0: Lentiben, rendben. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Minden jót kívánok, viszont hallásra.

0: Na, az apró hirdetés rovat végén az ismétlés zalalövőről ingyen elvihető kis cica, a telefonszám 00 36 30 454 27 76-os. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó, 00 36 30 314 71 58-as. Aztán lentiben eladók szüretelőkádak, műanyag szüretelőkádak, 150, 350 és 400 literesek. Van Suzuki Vitarára 4 darab nyári gumi, van egy háromfázisú villanymotor, 2 kW-os, 1400-as fordulatú és egy körfűrésztengely kompletten. A telefonszám 00 36 30 321 86 53-as. A következő hirdetés: vásárolnának személygépkocsit Vas vagy Zala megyéből. A telefonszám 00 36 30 750 15 67-es. És még egy: lentiben eladó Alko önjárós fűnyíró fűgyűjtővel és egy 40 literes egyfázisú kompresszor felszerelésekkel. A telefonszám 00 36 30 897 53 84-es. Felkerülnek majd a hirdetések a rádió honlapjára, illetve délután is lehet persze hirdetni a szokott időben. Most a folytatásban így 3 perccel 3:45 után jön egy kis zene, 10 órakor híreket mondunk, a következő órában pedig lesz majd VB Aréna, hallgassák meg.
1: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök és Torne Kaiser külügyminiszter hétfőn részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és szeretteinek a Hamburg melletti Stade városában történt halálos áldozatokat követelő lövöldözés után. Az államfő és a tárca vezető mielőbbi felépülést kívánt a sebesülteknek. Éjfélkor változtak a szlovéniai üzemanyagárak az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A 95-ös oktán számú motorbenzin literenkénti ára 0,7 centtel 1,53,7 centre emelkedett, a gázolaj ára viszont 0,2 centtel 1,60,5 centre csökkent. A gyorsforgalmi utakon és autópályákon kívüli töltőállomásokon egy 1000 literes alaprendelés fűtőolajból 1200 euróba kerül, miután a hatósági árszabályozás alá eső fűtőolaj 0,7 centtel lett olcsóbb. Így jelenleg 1,19,3 centért rendelhetjük meg literjét. A kormány emellett döntött a hatósági árképzés meghosszabbításáról is. Így a szabályozott rendszer legalább december közepéig érvényben maradt Szlovéniában. A júniusi járadékukkal együtt a nyaralási pótlékot is megkapják ma a nyugdíjasok. A 160 és 470 euró közötti összegek a nyugdíjreformnak megfelelően 5 osztályba vannak sorolva. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők alacsonyabb, míg az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők magasabb kiegészítést kapnak. Idén a kiegészítés 5 euróval több, mint tavaly. A nyugdíjasokhoz hasonlóan a rokkantsági ellátásban részesülők is kapnak kiegészítést, azzal a különbséggel, hogy az ő esetükben az összegek 3 osztályba vannak osztva, 160 és 270 euró között. Magyarországra látogat csütörtökön a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja a kormány által a parlament elé terjesztett alaptörvénymódosítást, amellyel Súlyog Tamás köztársasági elnököt távolítanák el hivatalából, tudta meg a Euronews a szervezet szóvivőjétől. A testület további részleteket nem közölt, így egyelőre azt sem tudni, hogy a szakértők kivel tárgyalnak majd Budapesten. A magyar kormány egyelőre még nem erősítette meg a dátumot. A portál megkeresésére a Sándor Palota azt közölte, Súlyog Tamás kész találkozni a delegációval. A kifogásolt alkotmányreformban szerepel, hogy Súlyog Tamás államfői megbízatása megszűnik, valamint az alkotmánybíróság tagjai is elvesztenék pozíciójukat a 70. életévüket betöltve, az országgyűlési képviselők mandátumát pedig 12 évben korlátoznák. Sport. A HNK Hajduk Split csapata Bledben tartja nyári edzőtáborát, ám a felkészülést komoly fegyelmi botrányok árnyékolják be. A klub vezetősége a tervezetnél korábban hazaküldte a csapatkapitányt, Marco Livaját, a fegyelmi szabályzat megsértése miatt. Livaja, aki tavaly összeverekedett egy biztonsági őrrel az egyik bledi bárban, amit a klub akkor cáfolt, a 24 úr portál szerint állítólag az éjszakát néhány csapattársával italozással töltötte. A klub vezetősége élén Robert Graf sportigazgatóval tudomást szerzett az éjszakázásról. A másnapi edzésen Gonzalo Garcia vezetőedző büntetésként extra futóedzést rendelt el a kihágóknak. Livaja nem értett egyet a döntéssel, ami miatt heves konfliktusba keveredett az edzői stábbal. Az incidens és a fegyelmi szabályok megsértése miatt a klub azonnali hatállyal hazaküldte Livaját a Bredi edzőtáborból.
2: Időjárás.
1: Ma is zavartalan lesz a napsütés, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, a tengermeléken 37 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség az autópályán végez majd gyakoribb sebességellenőrzést. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Gerencsér Sándor 3-as malomból. Temetése július 2-án, csütörtökön, 17 órakor lesz a lendvai új temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halottasházban lesz felravatalozva. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Gerencsér Sándor 3-as malomból. Temetése július 2-án, csütörtökön, 17 órakor lesz a lendvai új temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halottasházban lesz felravatalozva.

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Megkezdődtek a valódi izgalmak a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, itt a kieséses szakasz. Kanada ugye történelmet írt, a nyolcadöntőben nem látunk német, holland, japán focit. Köszöntöm a hallgatókat itt és itt a stúdióban, Német Imrét és Hermán Istvánt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Kanadához visszatérünk, majd a legvégén kezdjük a brazil válogatott szereplésével, a japán ellen fordítva ugye bejutott a világbajnokság nyolca döntőjébe. Majdnem meglepetés történt, mondom ezt én Németre.
3: Hát majdnem meglepetés történt, de igazából azért, aki végignézte a meccset, én azt éreztem, hogy itt a brazil válogatott tovább fog jutni. Eredménytől függetlenül, ugye sokáig hátrányban voltak, attól az is egy döntő dolog volt, hogy sokáig voltak hátrányban, hogy kiesnek a brazilok legjobbjai, tehát kulcsjátékosok esnek ki sérülések miatt. Az nem is azon a mérkőzésen volt annyira meghatározó, hanem majd a következő fordulóban, hogy hogy tudják magukat összeszedni, kik állnak rendelkezésre, de azért a játék képe alapján az egyéni kvalitásokat mindent figyelembe veszünk. Ez borítékolható volt, hogy a brazil válogatott győzelemmel jut tovább.
2: Véleményem szerint azért én legalábbis úgy láttam, hogy a brazil válogatott számára lehet, hogy az miatt, amit Német Imre említett, egy komoly, nehéz mérkőzés volt, ugyanis az első fél időben, ha megnézzük, a japánok kiválóan játszottak. Bebizonyították, hogy erős, jól szervezettek, veszélyesek, aztán ugye a második fél időben megtörtént az, ami ilyenkor gyakran megesik, egy csapattal kialudtak a japán fények, ennyi volt. Hermán István.
4: Igen, hát ez a mérkőzés, ez a japánoknak a szájza szerint alakult, megszerezték a vezetést. Az ilyen meccseken a semleges nézőnek a rossz, mert ilyenkor ugye a brazil szurkolók mérgelődnek, uh-huh. A japán szurkolók azok pedig élvezik a mérkőzést. Viszont az összjátékot ez megöli, amikor egy kisebb csapat megszerzi a vezetést, és így utána beáll védekezni, gyakorlatilag a mérkőzésnek a 80%-at védekezték.
2: Így van. Tehát a második, mondhatjuk, hogy két ellentétes fél időt láthatunk a braziloktól, Imre?
3: Igen, mondhatjuk. Már az ivószünetig uh-huh. A brazilok voltak fölényben, és akkor úgy nézett ki, hogy nagyobb gólarányú győzelmet aratnak. Ivószünet után most itt mondják a szakírók, szakkommentátorok, hogy ez valami japán specialitás, nem hiszek én az ilyenekbe. Annyi történt, hogy egyik japán 20-ról árukta, a brazilok kapusa elnézte, bement, de azért nem is csodálkozok, mert ez a kapus ugye Liverpoolba védett az elmúlt szezonban, ott is ugye sérülések, felejthető teljesítményt nyújtott most, tehát a gól megtörte a brazilokat, bármilyen csapatot megtört, pláne egy olyan mérkőzésen, amikor azon a meccsen kell kijavítanod, nincs elem a lehetőség, hogy majd a következő meccsen ezt a meccset be kell húzni ahhoz, hogy tovább jussunk. Na most Brazíliában tudjuk, hogy csak egy eredmény számít, ha megnyerted a világbajnokságot. Ha azt nem nyered meg, teljesen mindegy, hogy második vagy negyedik vagy mikor esel ki, és hogy ebben a tudatban futballozni nem egyszerű, meg a szakvezetőknek is. Én szerintem azért Angelotti a brazilok szövetség kapitánya, mert a világon ki az az edző, ki az a szaktekintély, na szélámosokat leszámítva, aki ezt bevállalja, azt a felelősséget, hogy igen, én odaülök, azt megpróbálom veletük, meg ha tudom, meg is oldom. Bár most nagyon nehéz, ezt mondom a sérülések miatt.
2: Említettük tehát Carlo Ancelottit, aki tudjuk kiváló szakember.
4: Zseniális.
2: Zseniális, de valahol mellette van az a fontos szerencse is, én úgy érzem. Amire ugye szüksége van, hogy elérje azt a sikert. Ez volt az 1384. mérkőzése, utána jártam, amit irányított, és hogyha megnézzük az összmérkőzésén nyújtott ugye vezetést, csak a 19%-át veszítette el, ami azt mutatja, mennyire zseniális ez a szakember.
4: Igen, igen, nagyon-nagyon nagy edző, és a csapat mindig az övé, az öltöző mindig az övé. Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy nagyon-nagyon fontos egy ilyen kvalitás csapatnál, hogy az érzelmi intelligencia hogy működik. És ő ebben nagyon-nagyon profi. Ő ezeket a sok-sok milliós játékosokat, akiket már pénze nem lehet motiválni. Most ugye a hazaszeretette, illetve a személyes kontaktus, illetve csapat szellem építésével ezzel tudja előrébb és eredményesebbé tenni a brazilok játékát. Ha most megnézzük a Vinicius Juniort például, számomra meglepő, hogy teljesen más felfogásban, más allőrökkel, más alázattal futballozik, mint ahogy azt megtette a Real Madridba. Nincsenek neki olyan sztár allőrjei, nem a közönsége, nem találhatja meg magát, csak a csapat érdekében játszik. És ugye az ellenfél is készül belőle, az Imre, ezt azt hiszem te is alá tudod támasztani, folyamatosan lekettőzték, és abban a pillanatban ezt fölismerte, hogy ott ő csinálja a legjobbat, hogyha kiviszi a játékot, kihúzza az embereket, és visszapassza a területet, mint a másik játékosnak, és ezt egész végig nagyszerűen csinálta.
3: Most még az Angelettőhöz visszatérve, meg itt az edzők személyiségez, ami számomra mindig nagyon fontos volt. Tehát ha megnézünk egy kosárlabdát, vagy egy jégkorongot, ott az edzők fel vannak öltözve tisztességesen, az Angelotti, meg itt azért tudnék mondani néhány idősebb szakembert itt a világbajnokságon. Itt volt 70 éves edző, mondhatnánk, de abban nem akarok tovább menni. Öltöny, megborotválkozva, normális, hát nem találsz benne hibát. Tehát megtiszteli a csapatokat, megtiszteli a közönséget, az megtiszteli ellenfelet. Az újságírókat. Na most én nálom, ha én klubelnök lennék, én nálam biztos, hogy az az edző, aki bejön és nincs megborotválkozva, aki bejön és rövid nadrágba ül a kispadon meg ára, nálam az nem lehet edző, annak az edzőnek nem lehet tekintélye a közönség fele, nem lehet tekintélye a játékosok irányába. De csak annyit tudok mondani, hogy nem látunk katolikus papot se rövid nadrágba a városba vagy az utcán sétálni, mert ő azért pap, ő meg azért edző, tehát nagybetűs edző. Tehát itt van egy nagy tévelés a világban, hogy itt már nem számít, úgy tűnik, hogy nagyon nem számít semmi, valakire rámutatunk, az edző elvégez valamit, így tóttam ott, és ő az edző. Na most ezek az úgynevezett edzők, ezek azért nem tartanak ki 1200 meccsig, de szerényen megemlítem az ányémet, és én is 1100 felnőtt meccshez közelítem.
2: Közel vagy Angelottihoz.
3: Nem vagyok közel, nem vagy mérföldek meg, Mekka, Jeruzsálem. De a felnőtt meccs számba igen. És
2: azért meccs valami, számra azért, gondoltam.
3: Azért valamit láttunk mi is, de én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát én még egyszer mondom, ha klubelnök vagyok, és nekem hoz egy menedzser edzőt, először lenézek a klubirodának az ablakából, akkor kiszáll az autóba, megnézem, hogy van felöltözve, megborotválkozva, haj, minden rendben van-e. Már hogyha úriember jön, akkor rendben van, hát ha nem, akkor az más kategória.
2: Visszatérve a dresscode-tól és az elvárásoktól, a nyolcaddöntőbe az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés győztesével játszik majd Brazília.
4: Nagyon kemény mérkőzés lesz. Már az Elefántcsontpart Norvégiát is szinte megjósolhatatlan, hogy ki fog tovább jutni. A pillanatnyi formák fognak dönteni. Én úgy érzem, hogy a csatársorban nagyobb minőség van a Norvégiában, hogy Haaland az bármikor tud gólt rúgni, a középpályáról az Odegaard nagyon tudja ebben játékába segíteni. Viszont az Elefántcsontpart az afrikai lendületességet az hozza magával, azt a ritmust, azt az ösztönt, azt bele fogják vinni, amik őket jellemzi a játékba. Hogy mi lesz a vége? Hát én azt mondom, hogy egy nagyon vékony norvég győzelmet várok a mérkőzéstől.
2: Majd visszatérünk még a mai és a holnapi párosításokhoz. Mondjuk el azt, hogy Paraguay játékosa is bejutottak ugye a nyolcaddöntőben, miután az éjszakai mérkőzést ugye büntetőrogások kivitelezésével legyőzték Nacionál Elf, vagy hogy igen, mondta hát az imént, Németországot, Herman István, csalódás volt, igen, egész Németországnak.
4: Igen, csalódás volt nekem ez a mérkőzés. A németekből azt jelenzik, ami a németeknek a, igazából mindig az előnyére szolgált, a maga a mentalitás. Az a mentalitás, amit a németek képviseltek az évtizedek során a labdarúgásban. Sajnos ezt a mai német válogatottban nem látom.
2: Amit én észrevettem, azt, hogy Alfaro csapata ugye alacsonyabb, úgymond blokkba vonult ki, és közeli, ha jól mondom, vonalakkal, rendkívül közeli vonalakkal, teljes erőbedobással védekeztek, ami lényegében sikerült is nekik.
3: Na, csatlakozok a Pistihez, amit mondott, azért a német válogatottnak az összetétele. Nem vagyok rasszista, de ha megnézzük, kik azok a német játékosok most a keretben, akik az igazi német mentalitást képviselik? Ez kérdés. Állam, hogy Németországban megválaszolnak. De ugye úgy néz ki az egész Bundesliga is, tehát onnan ők válogatottnak. Az egyik észrevételem, a másik észrevételem, amiről... Igen, amiről nem beszélnek. Az első fél időben a szabálytalanságok aránya 9-2 volt, hogy a németek 9-et szabálytalankodtak, a végig vélekező csapat meg 2-t. Na most erre én azt mondom, hogy itt azért a játékvezető felfogások között is óriási különbség van. Én elismerem, hogy ez a csapat védekezett, váltak a 16-osra, kis terület, nem hagytak területeket, közel voltak egymáshoz. Általában 9-en voltak a 16-oson belül, 1, kívül 2, többi mind bent volt, de hogy minden egyes olyan német beindulást egykezes falttal valamivel próbáltak megállítani, vagy pontosan annyit szabálytalankodtak, ami a szabálytalanság és a szabadjáték határán van, és ebben a játékvezető partner volt a dél-amerikaiaknak. A németek becsúsztak, keményen ütköztek a kontráknál, már abban a pillanatban a szabadrugás. Na most én úgy gondolom, hogy ezzel a játékvezetői felfogással is ölték a németeket, a német futballt. De azt elmondhatom, nem csak erre a mérkőzésre vonatkoztatva, hanem itt volt több mérkőzés a világbajnokságon, ahol a játékvezetők ilyen pici dolgokkal, amit a néző lehet, hogy észre se vesz, már nem úgy nézi a mérkőzést, tehát döntően be tudják folyásolni az eredményt, vagy tudják alakítani. Kinek adok sárga lapot? Miért adok sárga lapot? Itt azon a német mérkőzésen is volt olyan felugrásos fejelés, ahol a német játékost könnyékkel leütötték, lenyomták. Az első mérkőzésen azért kiállítást láttunk. Most meg a vírus elap semmi kifelé. Tehát érdekes megközelítés az én részemről, de én ezt is látom. A másik meg, hogy tényleg hiányoznak azok a klasszis játékosok, akik egy az egybe át tudnak dönteni mérkőzéseket. Németországban most nincs olyan játékos, aki mondjuk 25-ről általánál kaput kapás lövéssel. Már ha ilyen lenne egy, akkor egy visszagulított labdát odarúg a helyre, de most nincs ilyen, hanem látjuk, hogy kicsit kiszorított helyzetekből már fölé, mellé, blokkba. Ez technikai probléma, meg tehetség kérdése.
2: Most látom, hogy a játékvezető köréből néhányan azért felugrottak, és arról beszélnek, hogy mi itt miről beszélünk, de ezek tények, és ezeket el kell fogadnunk.
4: Igen, és hogyha visszatérünk most a brazil meccsre, a mérkőzés végén a Martinelli nyilatkozott. Mindenki látta, hogy nézett ki a szeme. És azt kérem, Igen. Ez a meccsen egy 11-es én nálam, a bíró még sem nézte, nem is választak, és nem is szóltak neki. Tehát nem értem. Tehát ezeket a dolgokat nem értem, és így valóban a bíró bele tud nyúlni a mérkőzésbe. Nem döntő hibákat csinál, csak egy bizonyos szemlélettel vezeti a mérkőzést, el tud bizonyítani egy csapatot. A csapatnak a játékába be tudja tenni a kétségeket a személyekbe magukba, hogy ez valóban jó, amit mi csinálunk. Bizony.
2: Hosszabbításról beszélünk itt ezen a mérkőzésen. Érdemes megemlíteni, hogy ugyanebben a szellemben folytatódott ugyanígy a játék, de...
3: Semmilyen változás nem volt a hosszabbításban, és ugyanez a játék stílus szemlélet érvényesült. Szerintem a németek nem várták a 11-est, érdekes módon ott volt egy fejes gól, ott a viró a magaslaton volt, tehát Igen. Ott az visszavették, korábban ilyeneket nem fújtak le, nem vettek vissza, azt a gólt visszavették, onnantól én úgy gondolom, hogy amikor az a gól megesett, onnantól a szerencse faktor.
4: Én szerintem viszont az fault volt, tehát én most ebben nem értek vele egyet.
3: Lehet, hogy fault, de az egy fault volt. Ilyeneket le.
5: hogy eddig nem fújták le, most a bíró ezt lefújta, mert ott valóban akadályozta az a német játékos a kapust abba, hogy a labda irányába tudja mozogni, és ebből lett a gól. Lehet, hogy ha ott hagyja, akkor is gól, mert ez egy nagyon szerűen kivitelezett fejes volt, de megtette ezt, a bíró pedig lefújta. 11-esek?
2: 11-esek.
5: Az már utri. Ja. Teljesen utri.
3: Hát, kiáll oda.
5: Sokan mondják, hogy lehet gyakorolni. Teljesen más a lelkiállapot az embernek egy edzésen, és teljesen más egy ilyen kiélezett pszichai helyzetben. Magát a rugást, mint technikát lehet gyakorolni, de azt az idegállapotot soha, mint ami ott a pályán akkor van. Nekem ez a véleményem. Itt már szerencsén olyan szokom múlik, és ebben a németek most nem voltak jók.
2: Itt nézem kicsit a statisztikát, hogy az egész mérkőzésen ugye a németek 14-jel többet lőttek, mint Paraguay, és a labdabirtoklásban is ők voltak, tehát az ő oldalukon volt a labdabirtoklás, 10-zel több szögletük, és majdnem 60 labdabirtoklás, 10-zel több szögletük, és majdnem 600-zal több passzuk volt.

0: mellett, ennek még egyszer mondom, szerintem rá kell állni újra azokra a régi elemekre, hogy lövés, lövés, lövés, átlövés, átlövés.
1: A Bild azt írja, hogy a labdabirtoklási dominancia hatástalan volt.
2: Igen.
1: És a csapatot a kreativitás és a támadásban mutatott elszántság hiánya miatt kritizálja.
2: Szerintem így van, de hozzá kell tennünk a védekezést is. Tehát egy olyan csapat, akinek vesztenivalója van a meccsen, mert itt a Paraguaynak nem volt vesztenivalója, itt csak a németeknek volt vesztenivalója. Nem kapott ilyen gólt. Tehát ilyen gólt nem lehet kapni, hogy van egy rögzített helyzet, kijön a labda a 16-oson kívülre, van egy másik beívelés, és minden védőnek fölbe van gyökerezve a lába, és 3 méteres körzetben nincsen senki, aki ütközne ezzel a támadóval, pedig simán befejeli. Tehát ilyen gólt az U17-be kap a csapat ott is.
1: Nem ezen a szinten, ugye?
2: Igen, igen, igen. Megvan dorgába a védelem.
1: Tehát Paraguay bejutott a világbajnokság 8-döntőbe, tovább írja a mesét. Santiago Peña, a paraguayi elnök kedden munkaszüneti napot hirdetett, hogy megünnepelje országa meglepetéssel ért győzelmét.
2: Nagyszerű elnöki döntés.
0: Hát abban az országban biztos, hogy a GDP az ágyásában, és hát az egy nap
2: megengedhetik
0: maguknak,
2: hogy ünnepeljenek egy napot, bizonyára majd a forgalmi adóban a bevételek, azok majd ezt kiegyenlítik, mert bizonyára lesz fogyasztás bőven.
1: Biztos. No, és akkor jön Marokko-Hollandia, Monterrey világbajnokság, Monterrey helyszínen, ugye ez a fontos meccs, 120 perc után 1-1 volt az állás, aztán Marokko 3-2-re győzött 11-es párbajban.
0: Hát én két héttel ezelőtt se vártam, hogy a hollandok tovább jutnak, itt beszélgettünk róla.
1: Igen.
0: Akkor valahogy kijött nekik. Ezen a mérkőzésen én szerintem az afrikaiak sokkal jobbak voltak, eldöntették volna 2-3-szor is a mérkőzés rendes játékidőben is, aztán, hogy végül milyen góllal egyenlítettek, ez benne a futballban, itt megint azt mondom, hogy ez a Van Dijk a Liverpoolnak az egyik Igen. legdrágább játékosa, elfelejtett felugrani.
2: Jobb csapat. Én is a Marokkót vártam ki győztesnek. Jobb csapat a Marokkó, mint a Holland. Megint a mérkőzésnek a metodikája. Egy szerencsés körülmények között egy kontrán megszerző vezetés Hollandia, utána végig szenved be a Marokkó, és a legutolsó pillanatban szintén már szerencsével, mert azt már a hosszabbításban valaki egyenlít, az már a szerencsén múlik. És itt is megint az jön elő, amit az Imre mond, hogy a védelemben a koncentráció az még a halálon túl is, idézőjelben, és az nem történt meg. Aztán 11-esek. Borzalmas. Tehát amikor egy csapat 5-3-at kihagy, nem tudták elviselni a terhet, a lelki terhet, ami ezzel jár, amiről az előbb is beszéltünk.
1: Érdekes volt számomra például ezen a mérkőzésen a hosszabbítás, ugyanis az volt az érzésem, mintha mindkét csapat úgy döntött volna, hogy 11-es rugások döntik el majd a győztest.
0: Hát én azt hiszem, ez igaz, mert Marokkó megnyugodott abba, hogy megmentettük. A hollandok meg, húha, ne legyen nagyobb baj.
2: Szerintem is. Itt már mindenki olyan biztonságot tett bele a játékába, és nem akar semmi olyan kockázatot vállalni, hogy esetleg egy lefordulásnál, egy átmenetnél a másik végig tudjon venni egy támadást, és abból gólt szerezze, mert akkor már nincs annyi idő, hogy ezt ki tudják újra egyenlíteni. És itt biztosan mindenki azt mondta, jó az X, és akkor mindenki bizott a saját maga 11-eseibe, ez a Marokkónak jött be.
1: A 2022-es világbajnokságon ugye Hollandia a negyed döntőig jutott, ott esett ki Argentinától, tehát hogyha nézzük zsinórba, ez már a második egymás követő kiesése Hollandiának. Mi történik az európai futballal?
0: Itt gondolom, nem is, hogy mi történik. A klubmeccsek, amit mondtam, vannak a nemzetközi kupákban, a klubmérkőzések sokkal magasabb színvonalat képviselnek, de megmerem kockáztatni, hogy egy spanyol bajnoki mérkőzések is vannak olyanok, német Bundesliga mérkőzések vannak olyan színvonalúak, mint ezek a mérkőzések, amiket eddig láttunk a világbajnokságon. Tehát itt valahol majd azt az egyensúlyt kell megtalálni a szövetségeknek, tehát a nemzeti szövetségeknek, hogy ezeket a játékosokat, ezeket a jó játékosokat képesek legyenek ilyen rövid

0: Időn belül, ami most rendelkezésre áll egy-egy nemzeti válogatottnak, beintegrálni csapatot, formálni belőlük és kialakítani egy játékstílust. Még az afrikai országok, vagy akár az ázsiaiak, dél-amerikaiak, ezeknek az országok nemzeti csapatainak sokkal több idő áll rendelkezésre arra, hogy felkészüljenek, rákészüljenek. Nincsenek a játékosaik kávés kivétel annyira elhasználódva, mint az európai futballisták. Ehhez kell egy szemléletváltás, szervezés. A másik, kíváncsi leszek a labdarúgó világbajnokság tapasztalataira, hogy mit fognak leírni a szakírók, mit ad majd ki az UEFA, mit ad majd ki a FIFA. A vérekező játék, a vérekezés taktikája az óriásit lépett előre, és arra valamilyen választ kell adni a támadás taktikájának és a támadó technikai elemeknek, hogy mik lesznek azok a technikai elemek támadásban, amik hatékonyabbak lesznek az ellen a játék ellen.
1: Az UEFA elnöke Alexander Čeferin már a VB előtt ilyen hasonló gondolatokat mondott, ami ugye kiváltotta a egyes nemzeti csapatok nem tetszését, és Infantino is úgy hiszem, hogy beszólt neki. De ezek azok a dolgok, amiről beszélni kell, és aminek helyet kell adni azon a papíron. Tudjuk, hogy a papír mindent elbír, de ott kell, hogy szerepeljen, amikor lezárul egy nagy verseny.
2: A kérdés, kik játszák az európai klubfutballt? Hát azok a játékosok, akik a dél-amerikaiak, afrikaiak, ázsiaiak, a minőség, ők játszák nagy részben. Ha megnézzünk egy európai top csapatot, mennyiben az európai játékos? Tehát ezzel a Bosman szabálya, ezt érték el. És ezek a játékosok hazaviszik a saját országukban a minőséget, a tudást, és ezek a csapatok, ezek a válogatottak jönnek föl. Tehát valahol itt határt kéne szabni ennek tehát a nemzeti érdeket figyelembe véve, nekem az a véleményem, hogy itt nem a külföldi játékosoknak a létszámát kéne korlátozni, hanem hazai játékosnak 3-4-nek játszani kell minden meccsen egy klubcsapatban, és akkor ebben előrépés lenne. Mert ezek a meghatározó játékosok, ezek elveszik a helyet.
1: Igen.
2: A helyi hazai játékosoktól.
0: Tehát van törekvés, az látszik az UEFA-ban, hogy van erre törekvés, mert ugye a nemzetközi kupákba a nevezéseknél le kell adni saját nevelésük. Vannak ilyen minimális, azt mondom, hogy most látjuk, hogy minimális elvárások, hát miért adok le 3 kapust, amiben az egyiknek saját nevelésűnek kell lenni. Annyi, hogy azt a srácot utaztatom Európába, repülőztetem, ennek csak ennyi értelme van. Én azt hiszem, hogy ezt az UEFA-nak meg a nemzeti szövetségeknek is nagyon gyorsan át kell gondolni, ha Európa versenyképes, az európai országok versenyképesek akarnak maradni a labdarúgásba a világgal, akkor itt változtatásokra van szükség. Tehát itt hasonlót érzek, mint a gazdaságban vagy a kereskedelemben, hogy vannak amerikai érdekek, vannak kínai érdekek, vannak orosz érdekek, vannak európai érdekek. Mi Európában 450 millióan vagyunk. Egy komoly kultúrával, történelmi háttérrel, minden téren, tehát a gazdaság minden tekintetben, akkor itt most meg kell állni majd, le kell vonni a következtetéseket, hogy így legyünk a sportba és a labdarúgásba is. Én az Infantinót kiveszem ebből a játékból, ő hiába származásilag olasz, ő soha nem úgy tűnik nekem, nem ültem vele egy tárgyalószobába, de amit intézkedéseket őhoz, ő soha nem képviselte Európát. Tehát a svájciak, a Blatter főtitkár, de még azt mondom, a Havalancs, a brazil elnök is jobban képviselte Európát brazil léttére, mint amit most látunk. És hogy ezt a tendenciát, ha az UEFA nem lesz képes megállítani, hogyha az UEFA-t legyőzik az illető kontinensek szövetségei, akkor mi itt problémások leszünk Európában. Egyetértek a Pistivel ebbe, hogy be kellene szabályozni, hogy az európai labdarúgó bajnokságokban és az európai kupamérkőzéseken hány idegen kontinens, azt mondom, hogy idegen kontinensről származó játékos játszosson. Még azt sem mondanám, Európai Unióban vagyunk, az oké, hogy a magyar játszik olaszba, az olasz magyarba, az mind rendben van, de azt azért beszabályoznám, én legalábbis nagyon keményen, hogy hány idegen kontinensről érkező játékos játszhat egy csapatban.
2: Kiskapukat bezárva ezzel, hogy 3 évig itt van, aztán játszik itt a közép-európai országban, és akkor utána már 4 év után, 5 év után megkapja a bónuszt arra, hogy ő ma európainak számít. Tehát ezeket én bezárnám azért, hogy a helyi futballt ezzel erősítsem.
0: Valahol presztízs a labdarúgás, látjuk, 80 ezer ember megy ki Amerikába, ahol nem a futball hazája, a világ összes televíziója közvetíti, óriási reklámértéke van a mérkőzéseknek, magának a futballnak, tehát amit szoktam mondani, hogy a futball a legnagyobb foglalkoztató a világon, akkor most itt, hogy Európa ebbe is ott legyen, le kell ülni, és ezt valamit ki kell találni.
2: Sajnos Európa a FIFA, tehát a világ futballban úgy látom, hogy csorbulni látszik az európainak, a európai UEFA-nak, illetve az európai futballnak a vezető szerepe. Ha most megnézzük a világbajnokságok történetét végig, a mérkőzéseknek az időpontjait. Még 14-ben Brazíliában minden mérkőzésnek az időpontja, illetve előtte nézzük Mexikóba, vagy előtte még korábban még Mexikó vagy Argentinába. Úgy voltak a mérkőzéseknek a közvetítései, meg az időpontjai az európai időszámításhoz hozzá volt igazítva. Tehát az európai nézők erre nagyon számítottak. Mostantól kezdve már ez nem így van, most már a világ számít, és ebben bizony az európai embernek például nekem is azért az nehezen esik, hogy én éjszaka kell fölkelnem és olyan meccseket nézni, amiket máskor nyugodt időben meg tudtunk nézni.
1: Hát én azt mondom, hogy igen, ami éjfél után esetleg egyig, még fél kettőig is hajlandó vagyok, de ott van 3 órakor a mérkőzés, és akkor az ember nem tudja, hogy másnap be kell jönni a szerkesztőségbe, vagy maradhat otthon. Oké, a társházigazda, az egyik társházigazdát említettük még a műsor elején, ugye Kanada. Kanadai hősök vagytok, ezt nyilatkozta Jesse Marsh edző, amikor kiejtették ugye a Dél-Afrikai Köztársaság csapatát. Érdekes módon 2 éve ült le Kanada kispadjára ez az edző, és olyan célt tűzött ki akkor maga elé, amit azt mondom 80-90%-a az embereknek valószínűtlennek tartotta, annak tűnt. De lényegében most, ahogy látjuk, hát ott vannak. Hát a nyolcadöntőben a célt elérték.
0: Hát a téli sportok hazájában az biztos, hogy nagyszerű dolog, meg egy csodálatos élmény lehet ottani embereknek, és azt láttuk a közvetítésekből. Igen. Nem akarom csorbítani Kanadának az értékeit, mert tetszett a játékok leszámítva Dél-Afrika ellen, mert az nézhetetlen kategória volt az a meccs. Európában ez körülbelül ez a színvonal, nem tudom én, Magyarországon MB2 vagy valahol ilyen céliga. Könnyű volt oda jutni. Tehát én, ha mindig olyan ellenfeleket választok magamnak, akiket tudom, hogy meg tudom várni, akkor mindig győzünk. Na most az a kanadai válogatott, nem vagyok abban biztos, hogy Európából, bármelyik európai csoportból tovább jutott volna.
2: Biztos, hogy nem.
1: Nem.
0: És itt megint visszakanyarunk ahhoz, amit a FIFA behozott, hogy minden földrészű, meg mindenhonnan, meg annyi, és ez pontosan ott kázörött, ott nem szólt Európa keményen, hogy ez mind az európai csapatok kárára. Legyen 16 a labdarúgó világbajnokság, de tényleg a 16 legjobb legyen. Nekem most is még az a véleményem, de hogy a pénz beszél, karaván halad.
2: Az európai bajnokságok, tehát Európa bajnokság, az magasabb színvonal képvisel, mint a világbajnokság pontosan. Ezért, mert Fehérgút ezzel a nagy létszámmal a csapatodnak a szám, és bejutottak olyanok, akik a világ nagy istán hátrébb helyezkednek, mint sok olyan európai ország, amely nem jutott ki. És ez a minőség rovására megy.
0: És még egy dolog ez a gondolatos, és ez nagyon sokat javít ám a világranglistán elfoglalt helyezésben, egy ilyen buli világbajnokságon való részvétel ezeknek a szigeteknek, meg innen-onnan, már ott győztek, ott voltak mások a kócensek, és ezek nagyot javítanak, és ha megnézzük most majd, hogy Csehország hol lesz, mi hol leszünk, egy Szlovénia hol lesz, mi csúszunk hátrafelé, csak ezek az országok, ahol vakarózunk, hóha, itt is van futball.
1: Hát már csúsztunk.
2: Hát Kanada tényleg egyszer teljesített, nyugodtan az ő elnökük is mondhatta volna azt, hogy munkaszüneti napban, másik nap, mert olyan eredményt értek el. Én, nekem az is csoda, hogy kijutottak ebből a csoportból a 32 közé, és hogy még egyet kört mennek, ez neki teljesen extra.
1: Marokkó lesz az ellenféle. Marokkó lesz Kanada ellenfele a nyolcadöntőben, hogyha jól néztem a párosítást.
2: Marokkói siker.
0: Marokkó is siker.
1: Tiszta.
0: Marokkó mindkét félbe, góltruk. ezt megnyeri a meccset bőven.
1: Ezt is a műsor elején említettük, hogy Norvégia, Franciaország, társházigazda, Mexikó a legjobb 16 közé jutásért játszik ugye a labdarúgó VB-n, tehát ma 19 órakor Elefántcsontpart, Norvégia. Nézzük.
0: 50-50.
1: Elővigyázatos,
0: hát
1: német.
0: Nem elővigyázatos. Ha a norvégoknak kijön az a szervezett futball, amit itt Európában a selejtezőkben láttunk, akkor Norvégia győz. Nem tudjuk, ki vezeti a meccset, milyen felfogásba vezeti a meccset. Várhatóan a következő lesz a meccs forgatókönyve. Elefántcsontpart, bál, minden labdavasztás után a labda vonala mögé, leszűkítik a területeket, a hollandra majd kijön két nagy darab középső védő, azzal ugrálnak, lökik, itt húzzák, ott húzzák. Tehát, hogy mit engednek meg? Tehát ez nagyon döntő lesz, hogy mit engednek meg. Na most, amikor ilyen offenzívában vagy, hogy támadsz, lehet egy előrevágott labda, nagyon jó játékosok vannak Elefántcsontparkban, egyet átsipnek, berúgják, hátrányba vagy, tehát megjósolhatatlan, de ha a labdarúgás igazi, ennyit nézzük az erőviszonyokat, akkor én nálam Norvégiának kellene tovább jutni.
2: Nálam is. Hazabeszélek. UEFA válogatott, a respektet vissza kell szerezni, szurkolok a norvégoknak, és utána szeretnék egy nagyon jó brazil-norvégot látni, amit már 1998-ban személyesen a Velodrom stadionban a francia világbajnokságon láttam.
1: Na akkor így legyen, Hermann István. Franciaország, Svédország, 23 órakor.
0: Hát azt hiszem, hogy a franciák olyan minőséget képviselnek, nagyon nagy meglepetésnek kellene lenni, hogy a svédek azt meg tudják ezt a meccset. A Franciaország világbajnok esélyes, ha csak a felkészülésben valami olyan nem történik, nem látjuk itt az orvosi háttér, nagyon-nagyon fontos, ezt már múltkor is említettük ezeken a meccseken. Ha valami olyan súlyos hibát nem vétenek el a franciák, itt is arra számítok, hogy két európai ország, talán a svédek nyíltabb futballt fognak fölvállalni, mint amit látunk az afrikai meg a dél-amerikai országoktól, hogy nem állnak be a 16-osra meg az 5-ösre, hogy az első védelmi vonal 4 védő, az 5-ös felesen van, amögött van a kapus. Kicsit jobb futballra számítok, de én Franciaországot érzem ebbe.
2: Franciaország.
1: Megegyeztünk?
2: Megegyezünk ebbe. Itt megint azon múlik, hogy az első volt, mikor rúgják. Illetve, ha ne véletlenül meg tudja szerezni Svédország a vezetést, akkor megint ugyanaz lesz a semleges nézőknek, az nem lesz egy nagyszerű mérkőzés, mert akkor megint védekezés lesz, saját érfeles védekezés, abból próbálnak kontrákat vezetni, a másik csapatnak pedig túljátszani, bontani a svédeknek a védekezését. Semleges néző, élvezetes meccs legyen, szerezzenek a franciák vezetést, rájönjenek kényszerítve a svédek és a támadásra, és akkor egy élvezetes játékot tudunk nézni.
1: Hajtós mérkőzésre számítunk hajnali 3-kor is a Mexikó-Ecuador összecsapást illetően?
0: Hát biztos, hogy hajtós meccs lesz, mert itt most vége van annak, amit eddig ez a két csapat csinált, hogy itt most valamit be kéne nekik mutatni arról, hogy néz ki a futball Dél-Amerikába támadásba. Mert eddig a dél-amerikai futballban a brazilokat láttuk úgy, hogy támadásra voltak kényszerítve, hát itt most ez a két csapat, mutassák be, hogy ez is értenek.
1: István?
2: Egy fordóvérű latin rangadó lesz. A hazai csapatnak a mindenféle erőnyét elveszíti, ugyanis Ecuador is olyan magaslaton van, mint Mexikó. Ecuador megtette azt, hogy megverte Németországot, ha úgy tud tovább jutni. Én őket várom a 16 közé.
1: Érdekes.
0: Jobb csapatnak érzem azért kicsivel én is Ecuadort, mint Mexikót.
1: Beszéljünk még a szerdai, lassan műsoridőnk lejár. Lesz egy szerdai, most már, hogyha itt vagyunk a szomszédságban, akkor horvát-portugál. Hát? Dálicsik mit tudnak kihozni ebből a meccsből?
0: Na, a portugálokat sokan várják a döntőbe. Én nem látom őket annyira félelmetesnek most, hogy a döntőbe kerüljenek. Nem vagyok Cristiano Ronaldo párti ellenése vagyok, de azért azokat a meccseket, ha valaki végignézte, ugyan rúgott 3 gólt, meg itt megy a reklámértéke a csapatnak ővele, de őt azért annak tartom, hogy lehet, hogy egy fiatalabb gyerek egy ilyen döntő meccsen többet tudna hozzátenni. én úgy érzem. Aztán hát a horvátok, azt gondoltuk, hogy múltkor is egy sima döntetlent lejátszanak, hogy elfocizgatnak, ehhez képest egy nyílt futballt mutattak, győztek, jó is játszottak. Hát az is én nálom, miután itt vannak a szomszédban, egy kicsit Horvátországnak szorítok, amiatt is, mert mi magyarok, a portugáloktól mindig nagyon balszerencsés körülmények között szoktunk kikapni, kiásni. Visszamegyek 1966-ig, amikor olyan csapatunk volt, hogy a döntőbe vártuk, kikaptunk tőlük Eusébio vezérletével 3-1-re, potyagolok, bírói közreműködés, tehát itt sorolhatnám, de csak a közelmúltat, ha nézem, itt az Európa bajnokságokat, itt is voltak ilyen problémáink. Ugye a szlovénoknak ők leadták a meccset, emlékezzünk vissza itt az Európa bajnokságra. Tehát egy kicsit érzelmi okokból is én Horvátországnak szorítok.
2: Nehéz. Nagyobb minőséget képvisel a portugál csapat egyéni képességekben. Mentálisan viszont nagyon-nagyon magas szinten van a horvát csapat, nemzeti öntudatba, abba verje portugálokat.
1: Ha megnézzük a horvátok csoport mérkőzéseit, ugye beszéltünk arról, hogy igen, az első két mérkőzésen ki mit mutatott, és hogy mennyire működött, vagy nem működött ez a csapategység, ott Luka Modric, aztán Perisic neve is fölmerült. Na, ők ketten most az utolsó mérkőzésen azért feljöttek.
2: Az első meccsen Angliába játszottak. Anglia az egyik esélyese a világbajnoki cím megszerzésének, tele minőségi játékosokkal. A horvátok fölvállaltak, ott már beszéltünk egy olyan futballt, a második félidő, amit lehet, hogy nem kell volna. Ezt igen, nagyon jó korrigálták a következő két meccsen. Nekem az meglepetés volt, hogy milyen meggyőzően verték meg Gánát. És ezek után azt mondom, hogy ez a meccs teljesen 50%, bármelyik tovább juthat. Itt a pillanatnyi egyéni kvalifikációk fognak dönteni. Abban a szituációban ki milyen döntést vállal be, kinek, ki tudja ezt profin kivitelezni. És amelyik csapat itt megszerzi a vezetést ezen a mérkőzésen, annak nagyon nagy esélye lesz arra, hogy megnyeri a mérkőzést, így tovább jut.
0: Hát ugye, ami a horvátokban a plusz, azt hiányoltuk most a németekből. Tehát ami ugye mindig klasszikus út, hogy majd a németek, már a 95. pázvés, és már ők a németek, hogy ezt a mentalitást már hiányoljuk, ezt a mentalitást a németek elvesztették, a német válogatott elvesztette, még a horvát válogatottnál az, hogy Sveta Kroácia, tehát mi vagyunk a horvátok, tehát ezekben a játékosokban mindegy, hogy melyik országban futballoznak, amikor hazajönnek, ők horvátok.
2: Szellemiség nem változott semmit.
0: És ezt a magyar válogatottnál is hiányolom több esetben, hogy nálunk sajnos már vannak olyan játékosok a válogatottban, a válogatott körül, épp szombaton beszélgettünk erről, itt egy Újpest Cluj meccsen, Bárdaékkal, akik hát már egy kicsit nemzetközi futballisták lettek, nem annyira akarnak mondjuk a Népstadionba 10 méterről becsúszni, meg annyira magyarnak maradni, hanem ne sérüljek meg. Meghívtak, az értékem rendben van, megyek vissza a klubomhoz, kész. Ez Horvátországban, a horvát labdarúgókon ez nem érződik. A Modricon soha nem érződött például, hogy mekkora csapatból jön haza. Ugyanúgy játszott, mintha itthon játszott volna 100 éve. Na most az a plusz, ami őket el is vitte két ére még a világbajnokságon. A tudás mellett, hozzáteszem.
1: Beszéltünk még arról, ugye, vagy egy mondatot, két mondatot ejtsünk, hogy az ázsiai csapatok, képviselők alul szerepeltek?
2: Katasztrófa. Gyakorlatilag az ekte ázsiai csapatok közül mind kiesett. Ja, Ausztrália benn van az ázsiai labdarúgó szövetségbe, átigazott az Oceániaiból, ismert okok miatt. Ők még állnak. Egyiptomban fognak játszani, nem valószínű, hogy a következő kötők is megélik. Ott az ázsiai futballban valami elcsúszott. És főleg itt a közel-keleti csapatoknál. Ezek a csapatok ilyen kirándulásnak vették ezt a világbajnokságot. És azt látom, hogy nem különösebben tettek bele annyit, hogy továbbításra játszottak volna.
0: Hát annyit, hogy elvesznek Európától kótát.
1: Ez az, amiről beszéltünk.
2: Óriási pénz van a klubfutballban. ugye rengeteg sztárt oda igazolnak játszani, ezzel akarják fejleszteni a saját bajnokságunknak a színvonalát, ami igazából nem sikerül nekik, mert szinte levezetésnek veszik ezek a játékosok azt az extra fizetést, emellett azt az extra fizetést, amit ott kapnak, amit Európában nem is kapnak meg. És ez az ő válogatottjuknak a szereplését se segíti elő, hiszen szintén az a történetben, hogy a honi játékosoktól veszik el a helyeket a keretekben.
0: Hát ehhez csak egy gondolatot, igen. Emlékszünk a katari kézilabda világbajnokságra. Igen. Szerintem a világ legnevetségesebb dolga, ami a sportban történt a közelmúltban. Most ha az utóbbi 20 évet nézzük, a sport történetét, ha visszanézzük, ezután a világ legnevetségesebb dolga, hogy Katarba kézilabda világbajnokság, és a katari kézilabda válogatott, azt hiszem a négyig került, vagy meddig, ha pontosan nem. És most Katarban ismerik a kézilabdát, azért úgy megkérdezni.
2: És helyi játékos 3 volt az egész keretben.
1: Igen. No, ami az afrikai csapatokat illet, itt ugye fölmerült Marokko neve. Marokko az egyik társházigazda lesz a következő VB-n. Érdekes módon, hogy mennyire rendszerbe gondolkodtak, hogy építették ezt a csapatot, amely most már ezen a világbajnokságon idáig eljutott. Ez arra megy ki ez a mese? Tehát ők a következő VB-n akarnak igazán maradandót alkotni, hogy úgy mondjam, a világbajnokságok történetében?
0: Hát jók a vezetőik.
1: Igen.
0: Tehát a szövetségnek, ha megnézzük, hogy ki az elnök, kikből áll a szövetség, azok a szövetségnek a jelenlegi vezetőhöz, mind Európához kötődnek valamilyen szinten. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Főleg franciákhoz.
0: Igen, a másik, amit meg kiemelnék, hogy ez egy nagyon szerencsés évjárat. Tehát egy nagyon szerencsés generáció, akik azt mondom, hogy a 4 évhez képest is fejlődtek. Tehát erősebb lett a keretük, a mostani keretük, ha megnézzük, épp tegnap nézegettem a keret összetételét, megítélésem szerint a jelenlegi keret játékos állományra, értékre is erősebb, mint a 4 évvel ezelőtti.
2: 4 év ezelőtt berobbantak szinte a világbajnokságon a világ top futballjába azzal, hogy bejutottak a legjobb 4-be.
1: Igen.
2: Spanyolokat meg a portugálokat verték ki. És ezzel ők már szavatolták ezt a teljesítményt, ami most is náluk megmutatkozik. Az a csapat már egy jó alap volt, és ahhoz még a fiatalabb minőségi játékosok is jönnek hozzá. És ami a másik, hogy ha ilyen minőségi a válogatottan focia, ugye rengetegen játszanak Franciaországba, Spanyolországba. Most ugye az ottani válogatottak is a minőséget, például itt a Williams-eket mondjuk, csak azok ugye Gánából származnak, felajánlják nekik azt, hogy lehetnek spanyol állampolgárok, francia játszhatnak ott a válogatottban. Most ez meg is történik, az utánpótlásban 21 éves korig játszhatnak is. Tehát egy utánpótlás korú játékos, hogyha nem európai származik, ha ő játszik Franciaországban, játszhat ott a utánpótlás válogatottban. Átigazol Németországban, ott is játszhat. De mikor eldönti 21 éves korban, hogy hol akar tovább játszani, ha az én országom ilyen minőséget képvisel, és tudok vele eredményt elérni, akkor nagy valószínűsége, hogy a honi, a származási országot fogja választani, és szépen a marokkó Brahim Diaz, csak egy példát mondok, az se választotta a spanyolt, hanem választotta a portugál, a marokkói válogatottat.
1: Igen, csapatot.
2: És így egyre több minőség kerül a honi csapatokba. Ugye a Szenegál, mikor játszott a Franciaországgal, egy csomó olyan szenegáli származású van, aki a francia csapatban.
1: Itt most nem megyünk vissza a történelembe, ugye, hogy francia gyarmat hol-hol, milyen maradványai vannak ma a történelemben, most Szenegált vagy Marokkot említve, várom önöket a következő műsorba is. Németh Imre, Hermann István, köszönöm a mai látogatást, köszönöm, hogy megosztották velünk gondolataikat. Kedves hallgatóink, ez volt az Arena VB. Ma köszönjük a megtisztelő figyelmüket.
2: Köszönjük szépen.
0: Szép napot mindenkinek.
2: Szép napot mindenkinek.
3: Világbajnokság 2026.
4: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
3: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Rendkívüli ülésszakot kezd délben a Szlovénország gyűlés. A mai ülés napirendjén a Backcube izraeli magánhírszerző céghez köthető lehallgatások és megfigyelések, valamint a pártok finanszírozásának ügyét vizsgáló parlamenti bizottság kinevezése szerepel. Az országgyűlés elnökének kollégiuma egyelőre nem erősítette meg az ülésszak menetrendjét. A szélsőséges időjárás miatt a Szlovén Posta hétfőtől szerdáig módosított szolgáltatásokat és hosszabb szállítási időt vezetett be a biztonságos munkavégzés érdekében. Ezért a levelek és csomagok kézbesítése az ország egyes részein lassabb lehet, tájékoztatta az STA-t a Kommunikációs Hálózatok és Szolgáltatások Ügynöksége, az AKOSZ. Az intézkedésekkel a kézbesítők egészségét óvják. A magyar parlament kedden dönthet a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról, foglalja össze a mai kínálatot a Magyar Távirati Iroda. A képviselők emellett elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. A keddi ülés napirend előtti felszólalásokkal 9 órakor indult. Az Európai Központi Bank szintrai nyári fórumának megnyitóján Christine Lagarde az EU sok tűrőképességének javulásáról beszélt. Példaként az amerikai Silicon Valley bank csődjét, Trump vámháborúját és az iráni olajsokkot hozta fel, amelyek egyike sem okozott komoly gazdasági visszaesést az EU számára. A jegybank elnöke szerint elsősorban a megerősödött pénzügyi rendszernek és az energetika terén megvalósult zöld átállásnak köszönhető az EU sok tűrőképességének javulása. Monakóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliómos házánál hétfőn este, a merényletben 3 ember megsebesült. A robbanás este 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Vadim Ermolajev, ukrán milliómos és 2 másik személy megsérült a robbanásban, amely az első ilyen eset a hercegségben. Második Albert monakói herceg gyűlöletes bűncselekménynek nevezte az esetet. A hőmérséklet a héten Európa szerte rekord magasságokba emelkedett. A legfrissebb előrejelzések szerint Németországban, Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban továbbra is rendkívül magas hőmérséklet várható, míg Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban csökkenni kezdett a hőmérséklet. Sport. Több mint 700 gól után Robert Lewandowski búcsút intett Európának. Ahogyan az várható volt, szlovén idő szerint hétfőn késő este az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban szereplő Chicago Fire hivatalosan is bejelentette Lewandowski szerződtetését. Az augusztusban már a 38. életévét is betöltő lengyel gólvágó 4 év után távozott a Barcelonától, ahol 3 bajnoki címet és 7 trófeát szerzett 2022 óta.
2: Időjárás.
1: Ma is zavartalan lesz a napsütés, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, a tenger melléken 37 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Wolf Kati énekelt az imént itt az MMR-en, 4 perccel múlt el 11:30, úgyhogy ezt a zenés órát még tudjuk überelni, és folytatjuk tovább, remélem, hogy velünk tartanak önök is. Délelőtt egy picivel viszont mi búcsúzunk, de jönnek a délutánosok.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Június 30-a van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, 10 perc múlva, 9 perc múlva már dél lesz, úgyhogy jön majd a harangszó és a déli krónika, amelyben Olati Zsuzsanna hírszerkesztőt és Göncz Tamarát, a délutáni műsorvezetőt hallják majd. A reggeli csapat pedig búcsúzik önöktől, megköszönve kitartó és megtisztelő figyelmüket, bízva benne, hogy kellemesen teltek az elmúlt órák, és hát kitartást kívánunk önöknek még a továbbiakban is, legközelebb is válasszanak bennünket, illetve most is maradjanak az MMR-rel, hiszen hasznos és jó információkat hallhatnak majd, tudják, tájékoztatás és szórakoztatás. Na, kellemes délután mindenkinek, akkor már ennyi részünkről, jönnek a többiek, a friss csapat, jó rádiózást velük, viszont hallásra.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Györkös Gorán lesz. Jó napot kívánunk hallgatóinknak! Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Éjfélkor változtak a szlovéniai üzemanyagárak.
1: A nyaralási pótlikot is megkapják ma a nyugdíjasok.
2: Magyarországra látogat csütörtökön a Velencei Bizottság delegációja.
1: 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németországban.
2: 1719-re emelkedett a venezuelai pusztító kettős földrengés halálos áldozatainak száma.
1: Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentések ismertetésére élőkön a szlovén vonatkozású hírekkel. Tartsanak velünk! A szlovén parlamentáris ciklusokhoz igazodva az országgyűlés nyári parlamenti szünete július 15-én veszi kezdetét. Az ezt megelőző utolsó napokban a képviselők sűrű ülésezési rendszerén dolgoznak, hogy lezárják a függőben lévő törvényhozási javaslatokat.
2: A nyári pihenő előtt a ház még rendkívüli üléseket is tart, hogy elfogadja a legfontosabb kormányzati előterjesztéseket és törvényjavaslatokat. A ma délben kezdődött sürgősségi ülésen az ellenzék parlamenti vizsgálóbizottságok felállítását követeli majd a Black Cube izraeli magánhírszerző céghez köthető illegálisnak vélt megfigyelési és lejárató kampányok feltárása és a pártok kampányfinanszírozási botrányainak tisztázásával kapcsolatban. Az ülés ütemtervéről hétfőn az országgyűlés elnökének kollégiuma dönt.
1: Éjfélkor változtak a szlovéniai üzemanyagárak az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon.
2: A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 0,7 centtel 1 euró 53,7 centre emelkedett. A gázolaj ára viszont 0,2 centtel 1 euró 60,5 centre csökkent kedd 0 órától. A hatósági árszabályozás alá eső fűtőolaj 0,7 centtel lett olcsóbb, így jelenleg 1 euró 19,3 centért rendelhetjük meg literjét az autópályákon kívüli értékesítési helyeken. Ezek a hatósági árak július 6-áig érvényesek.
1: A júniusi járadékukkal együtt a nyaralási pótlékot is megkapják ma a nyugdíjasok.
2: A 160 és 470 euró közötti összegek 5 osztályba vannak sorolva a nyugdíjreformnak megfelelően. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők alacsonyabb, míg az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők magasabb kiegészítést kapnak. Idén a kiegészítés 5 euróval több, mint tavaly. A rokkantsági ellátásban részesülők is kapnak kiegészítést, azzal a különbséggel, hogy az ő esetükben az összegek 3 osztályba vannak osztva, 160 és 270 euró között.
1: A szélsőséges időjárás miatt hétfőtől szerdáig módosított szolgáltatásokat és hosszabb szállítási időt vezetett be a Szlovén Posta a biztonságos munkavégzés érdekében.
2: Ezek következtében a levelek és csomagok kézbesítése az ország egyes részein lassabb lehet, tájékoztatta az STA-t a Kommunikációs Hálózatok és Szolgáltatások Ügynöksége. Az intézkedésekkel óvják a kézbesítők egészségét.
1: Hétfőn megdőlt a júniusi melegrekord Szlovéniában, miután 38,7 Celsius fokot mértek Podnanosban.
2: Andrej Velkavr meteorológus szerint a hőhullám ma is folytatódik, de a csúcshőmérséklet már egy fokkal alacsonyabb lesz, mint hétfőn.
1: A Magyarországgyűlés 136 igen szavazattal 50 nem ellenében tartózkodás nélkül a keddi rendkívüli ülésen megszavazta a polgármesteri fizetések befagyasztását.
2: Magyar Péter kormányfő május 23-án vetette föl, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kéne. A képviselők emellett elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is.
1: Magyarországra látogat csütörtökön a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja a kormány által a parlament elé terjesztett alaptörvénymódosítást, amellyel Súlyog Tamás köztársasági elnököt távolítanák el a hivatalából, tudta meg a Euronews a szervezet szóvivőjétől.
2: A testület további részleteket nem közölt, így egyelőre azt sem tudni, hogy a szakértők kivel tárgyalnak majd Budapesten. A magyar kormány egyelőre még nem erősítette meg a dátumot. A portál megkeresésére a Sándor Palota azt közölte, Súlyog Tamás kész találkozni a delegációval. A kifogásolt alkotmányreformban szerepel, hogy Súlyog Tamás államfői megbízatása megszűnik, valamint az alkotmánybíróság tagjai is elvesztenék pozíciójukat, a 70. életévüket betöltve. Az országgyűlési képviselők mandátumát pedig 12 évben korlátoznák.
1: A tompai határátkelőhely közelében foglaltak le a magyar hatóságok egy közel 100 millió forint értékű olasz autót. Egy Ferrari 458-as Spyderről van szó, ami a telephely ellenőrzés közben szúrt szemet.
2: Az adatokból kiderült, hogy a Ferrarit a németországi hatóságok keresik. A lefoglalását is elrendelték már, írja a polisz.hu. Ennek megfelelően a kiskunhalasi rendőrök le is foglalták a személyautót, az esettel kapcsolatban pedig büntető eljárást indítottak.
1: A horvát igazságügyi minisztérium megerősítette, hogy továbbra is érvényben van a Hernádi Zsolt elleni horvát elfogató parancs, valamint az erre épülő európai elfogató parancs is.
2: A MOL elnök vezérigazgatóját Horvátországban távollétében ítélték el a MOL INA ügyben. A horvát bíróság szerint Hernádi megvesztegette Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt, hogy a MOL irányítási jogokat szerezzen a horvát INA olajtársaság felett. A horvát legfelsőbb bíróság 2021-ben jogerősen megerősítette a Hernádi ellen hozott ítéletet. Sanader 6 év, Hernádi pedig távollétében 2 év börtönbüntetést kapott. 2023-ban a horvát alkotmánybíróság elutasította Hernádi alkotmányjogi panaszát, így maradt a horvát ítélet. Az ügy magyarországi megítélése azonban más. A fővárosi törvényszék idén márciusban jogerős döntésben tagadta meg a horvát ítéletek elismerését. A MOL akkori közlése szerint a magyar bíróság arra jutott, hogy a horvátországi eljárásokban sérültek Hernádi alapvető jogai, köztük a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való jog, valamint a védelemhez való jog. A horvát igazságügyi minisztérium viszont már akkor közölte, a magyar eljárásnak nincs hatása a horvát jogerős ítéletre és az aktív európai elfogató parancsra.
1: Az Európai Központi Bank szintrai nyári fórumának megnyitóján Christine Lagarde az EU soktörő képességének javulásáról beszélt.
2: Példaként az amerikai Silicon Valley Bank csődjét, Trump vámháborúját és az iráni olajsokkot hozta fel, melyek egyike sem okozott komoly gazdasági visszaesést az EU számára. A jegybank elnöke szerint elsősorban a megerősödött pénzügyi rendszernek és az energetika terén megvalósult zöld átállásnak köszönhető az EU soktörő képességének javulása.
1: 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn közölte a rendőrség.
2: A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és 1 férfi a helyszínen életét vesztette, egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, kórházban halt bele sebesüléseibe. Az áldozatok mindannyian a gyermekvédelmi intézmény alkalmazottai. A tett hátterében vélhetően egy gyermek elhelyezési vita áll. A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket. Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök és Tone Kaiser külügyminiszter hétfőn részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és szeretteinek. Az államfő és a tárcavezető mielőbbi felépülést kívánt a sebesülteknek.
1: Monakóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliómos házánál hétfő este. A merényletben 3 ember megsebesült.
2: A robbanás este 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Vadim Ermolaev, ukrán milliómos és 2 másik személy, feltehetően az oligarha felesége és fia, megsérült a robbanásban, amely az első ilyen eset a hercegségben. Második Albert monakói herceg gyűlöletes bűncselekménynek nevezte az esetet.
1: Záróhírünkben arról, hogy hétfőn ismertetett hivatalos adatok szerint 1719-re emelkedett a venezuelai pusztító kettős földrengés halálos áldozatainak száma. Jorge Rodriguez, a parlament elnöke szerint a sérültek száma meghaladja az 5000-et. A szerdai földmozgásokat követően több mint 600 utórengést regisztráltak, ezek közül egy riadalmat keltő 4,2-es erősségű volt hétfőn.
2: Közben venezuelai és számos más országból érkezett mentőcsapatok keresik az összeomlott épületek romjai között azt a feltehetően több 10000 embert, aki az USGS modellezése szerint életét veszthette. A szakértők szerint azonban rendkívül csekély az esély arra, hogy 72 óra elteltével még élő embereket találjanak. Vannak azonban szerencsés megmenekülések is. Több nap után élve mentettek ki a romok közül 2 kisfiút, egy apát a fiával együtt, valamint egy kismamát a 18 hónapos kisfiával.
0: Sport.
1: A A Tadej Pogácsár Alapítvány 100 000 eurót különített el szülővárosának, Komendának a pusztító júniusi viharok utáni helyreállítási munkálatok támogatására. A pénzt közvetlenül azoknak a családoknak és magánszemélyeknek juttatják el, akiknek otthona vagy vagyona megsérült az ítéletidőben. A támogatást a Pogi Challenge keretében szervezett jótékonysági akciókkal és Tadej Pogácsár dedikált vagy versenyen viselt tárgyainak, például a Milano Sanremo versenyen használt cipők árverésével egészítik ki. Szlovén idő szerint kedd este és szerda hajnalban újabb 3 meccs jön a VB kieséses szakaszában. A csoport kört 3 válogatott zárta hibátlan mérleggel, ebből 2 is pályára lép. A franciák a támadásban erős svédekkel, míg szerda éjjel Mexikó a továbbjutás csoport 3.-ként kiharcoló Ecuadorral játszik. Finnország és Belgium ellen zárja a világbajnoki selejtezők első fordulóját a magyar férfi kosárlabda válogatott július 3-án és július 6-án. Gašper Okorn, szlovén edzőcsapata 4 mérkőzést követően 2 győzelemmel és 2 vereséggel 6 ponttal a G csoport 3. továbbjutó helyén áll.
3: Időjárás.
2: Ma is zavartalan lesz a napsütés, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. A tenger melléken 37 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást!

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, június 30-a van, kedd, most már mondhatni, hogy nyakunkon van

Nem a hétvége, hanem július hónapja. Hát ugyanis június ezzel a nappal, a mával véget is fog érni. Minden esetre 4 perccel vagyunk hajszál pontosan 12 után, és a délutáni csapattal mi már egy újabb, kellemes délutánra készülünk itt az Önök társaságában, meg egyébként nagyon, nagyon sok jó zene társaságában is, amiket Király Boglárka válogat. A hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a folytatásban is, hogyha ezt tehetik, ugyanis, ahogy említettük, jó zenékből nem lesz hiány, na meg jó műsorokból sem. Egy órakor friss információkkal várjuk Önöket, átnézzük az időjárás jelentést és az útviszonyokat is, úgyhogy ha érdeklik Önöket a részletek, akkor mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Időjárás. Június 30-a van, kedd, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután friss időjárás jelentését hallhatják, elsőként is Szlovéniára vonatkozóan. A mai napon főként napos időre lehet számítani, tengermelléken gyenge bórával. Délutánra az ország egyes részein esélyes egy-egy zápor, illetve zivatar kialakulása is. A legmagasabb napi hőmérséklet egyébként 30 és 35 fok között, a partvidéken akár 37 fokig is emelkedhet. Holnap reggel aztán meglehetősen derült lesz az égbolt felettünk, este Szlovénia nagy részén záporok és zivatarok vonulnak át, a partvidéken megint csak gyenge bórával. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 és 22 fok között, a felső Szávavölgyben és Notranjska hideg területein 15 fok körül, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 29 és 36 fok között alakul. Csütörtökön észak felől kitisztul az ég, tengermelléken továbbra is gyenge bóra fúj majd, a hőség pedig alább hagy. A hetet nagyrészt napos idővel zárjuk, de péntek délután Szlovénia belsejében szórványosan záporok várhatóak a jelentések szerint. És ugye, ami még a mai napot illeti, továbbra is érvényben van Muravidék területén a narancssárga figyelmeztetés, úgyhogy azért egyenlőre érdemes továbbra sem a tűző napon tartózkodni. De még mielőtt átnéznénk a jelentéseket Magyarországra vonatkozóan, lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket itthon. Lendva 32 fokos, Muraszombat 33, Maribor 30, Ljubljana 31, Novomesto 32, Celje szintén 32, Koper 35, Kradaricán pedig 15 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma a sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet akár. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap, azaz szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződés várható, több felé számíthatnak záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. Aztán csütörtökön az átvonuló hőségzáró hidegfront változó vastagságú felhőzete halad el Magyarország keleti irányába, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol akár esőre is. Pénteken pedig egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 34 fokos, Zalaegerszeg és Nagykanizsa szintén 34 fokosak jelenleg, ez Szent Gotthárdon sincs másképp, és Szombathelyen is 34 fokot mérnek. Budapesten pedig már akkor egy kicsit magasabb, ott 38 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Lendva község ugyebár megkezdte az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Gyuczke-Previce téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Ezért még július 6-án Hosszúfalu irányába a Malom utcán át lehet megtenni egy kerelőutat, Hosszúfalu felől Lendva irányába pedig akkor ez a terelőút a Jäger-Lendva kereszteződésnél van. Egyébként ezen kívül Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, viszont azért távolabbra vannak akadályok és útfennakadások, forgalmi dugók is, amivel számolni kell. A tengermelléki autópályán jármű meghibásodása miatt például Szenozsecsei és Nanosz között között Ljubljana felé, lezárták a lassú sávot. Aztán több helyen találkozhatnak útfennakadásokkal is. A Steyr autópályán Szlovenske Konyice és Drámja között mindkét irányban, a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt mindkét irányban, ez főként a teherautók számára, valamint akkor a Lesce és Bled úton is vannak forgalmi dugók, illetve torlódások. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ez miatt is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a Muravidéki autópályán végeznek gyakoribb sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezze meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánok mindenkinek a mai nap folyamán.

25 év elteltével a Wayans testvérekkel a fedélzetét tér vissza a mozivásznakra a horrorra akadva franchise eredeti szereplőgárdája. A Refresher filmkritikájába tekintünk mi most bele egy picit, ugyanis már június 4-e óta maga a film megtekinthető, akár a mozikban is, úgyhogy ha felkelti majd ez a kis kritika az érdeklődésüket, akár a napokban ellátogathatok egy-egy moziba, és megtekinthetik magát a legújabb film. No, hát lássuk, hogy mit írtak a Refresher munkatársai. Keenan Ivory Wayans rendező, valamint Marlon és Sean Wayans a horrorra akadva filmek első két epizódjának kulcsfigurái voltak, ám miután a harmadik etap produkciójában a Dimension Films mellett beszállt Harvey Weinstein stúdiója, a Miramax is, más irányt vett a széria jövője. A Feketék Fehéren című, szintén a szerethető trash kategóriába tartozó kultkomédiát is jegyző Wayans testvérek hiányolták a korábban meglévő kreatív kontrollt, ezért aztán kicsekkoltak a folytatásokból. A lelécelésükkel párhuzamosan nagyjából erre a pontra tehető a sorozat lejtmenetének kezdete, bár Anna Faris és Regina Hall oszlopos tagok maradtak, sőt, még Charlie Sheen is benézett a későbbi részekre, azok már inkább trash, mint guilty pleasure vonalon mozogtak. A horrorra akadva 2026-os felvonására visszatértek a régi csapat ikonikus arcai, a fent említett tevek mellett például John Abrahams, Sherry Ottery, Chris Elliott, Anthony Anderson, Lachlan Munro és Dave Sheridan is. Zsánerét tekintve a horrorfilmek esetében manapság divatos requelről van szó, amely a sequel és a reboot műfajainak összeforrasztása. Ilyen például a 2018-as Halloween és a 2022-es Siko is. A requelek elsősorban a nosztalgia faktorra építenek, a franchise legendás szereplőit friss karakterekkel vegyítik, és nem titkolt szándékuk, hogy új életet leheljenek az adott filmsorozatba. Keenan Ivory, Marlon és Sean Wayans ismét behuppantak az írói székbe, a kamerák mögött pedig a tesók veterán kollaborátora Michael Tietz dirigált. A film kicsit sem konvencionális, premisszája röviden a következő. 26 évvel azután, hogy Cindy, Brenda, Körta és Ray legyőzték a Sikoly filmekből ismerős szellemállarcos gyilkost, azaz Ghostface-t, a klasszikus négyes olyfent a gyilkos célkeresztjébe kerül, és nincs horrorfilm, amelynek az IP-je biztonságban lenne. Az élethalál harcban velük tartanak Cindy mellett Brenda és Ray gyerekei, Sarah és De is. A készítők egyébként maximálisan betartották azon ígéreteiket, miszerint szétkaszabolják a rebootokat, remake-eket, előzményfilmeket, utózmányfilmeket, spin-offokat és eredett történeteket. Terítékre kerülnek az utóbbi 10-15 év hangsúlyos horror projektjei, úgy mint a Tűnnyel, a Bűnösök, a Fegyveresek, a Megen, és itt még sorolhatnánk. Természetesen ez közel sem a teljes lista, egyébként a Refresher cikkében sem akarják lelőni az összes poént, úgyhogy ha esetleg önök bele szeretnének olvasni, hogy még melyik filmekből jelennek meg karakterek, akkor a Refresher cikkét tudjuk ajánlani figyelmükbe. Annyit azért ők is megsúgnak, hogy a referenciák terén nem csak a horrorfilmeket, hanem a kúráns blockbustereket és napjainkban népszerű popkulturális jelenségeket sem kímélték az alkotók. Egyébként üdítő szerintük, hogy az új horrorra akadva önreflexív és önkritikus is, pontosan tisztában van saját abszurditásával és a teremtésben kijelölt helyével, emellett pedig frappánsan kitér a Wayans testvérek 25 évvel ezelőtti drámájára, sőt, még Anna Ferriszt és Regina Hallt is felelősségre vonják, persze humoros formában, amiért bevállalták a folytatásokat a fivérek távozása után. Na, mi még ebből a cikkből mindenképpen szemezgetünk a folytatásban, de előtte érkezzen egy dal, ez nem más lesz, mint Antal, Tímea és Gergő közös dala a Felhők között.

Folytatjuk így a Hiperkarma dala után továbbra a horrorra akadva 2026-os folytatásával a Refresher oldalán, ugyanis ahogy már említettük, kiraktak egy kritikát, és ennek a folytatásából szemezgetünk továbbra is. Na egyébként a film meglehetősen felszínes, de enyhe politikai színezetet is kapott a maga a sztori. A karakterek előszeretettel ekézik Donald Trumpot, továbbá cikizik a vókot és a politikai korrektséget. Kissé megúszós, nem nyúl bele mélyen a darásfészekbe, és egyértelműen nem teszi le a voksát egyik oldal mellett sem, hogy ne idegenítsen el bizonyos nézői csoportokat. Akadnak azért meredek pillanatok, például egy társadalmi igazságosságért harcoló lány tömeges megkéselése a metrón, vagy olyan szófordulatok elhangzása, mint republikánus vagyok, szóval elfből rasszista. A 2026-os film kellemesen elborult, a 2000-es évek elejének humorát idéző nosztalgikus guilty pleasure kaland, amely nyilvánvalóan nem tartozik a magas művészet kategóriájába, de arszpoétikáját teljesíti, szerethető és bőven felfér a franchise dobogójára. A 30 millió dolláros töményt bőkező büdzsé maradéktalanul visszaköszön a nagyvásznon is, minőségi prosztétikákkal, meggyőző praktikus effektekkel és górral operál a film, és a tekintetben alaposan meghaladja elődeinek nívóját. Összehasonlításképp a muzikát épp letaroló két horror projekt, a Backrooms, azaz Hátsó szobák 10 millióból, a Megszállottság pedig 750 ezer dollárból készült. A legimpozánsabb horrorva akadva tripet, azaz utazást kaptuk, de 2026-ban 13 évvel az utolsó epizód után ezt el is várhattuk talán. A cinematográfia parányit sötét, némelyik jelenetben nehéz kivenni pontosan, hogy mi történik a vásznon, de lassacskán kezdjük megszokni a jelenséget, hiszen széles körben megfigyelhető hollywoodi trendről van szó. A 2000-es évek elejé kontrasztos küllemnek, vibráló, élettel teli színeknek már a javarészt hűlt helyük, és sorra érkeznek az alacsony fényelésű, szürkésbarna tónussal ellátott mozgóképes alkotások. Ez a film sem kifejezetten szép, de ennél nagyobb bajunk ne legyen, írják egyébként a Refresheren. A különböző helyszíneket, díszleteket ügyesen variálják a készítők, változatos és jó értelemben véve csapongó a cselekmény, ami egy ennyire kaotikus struktúrájú filmnél inkább előny, mint hátrány. A szellemállarcos gyilkos kiléte viszont már az expozícióban is eléggé egyértelmű, bár kérdéses, mennyire akarták eltitkolni az írók, hiszen a sikoly filmek hudanit jellege is régóta egy kaptafára megy, és végső soron a horrorra akadva azokat parodizálja. Nem a legfontosabb aspektusról van szó, és a finálé csavarjai szerencsére már kreatívabbak. A szűk 90 perces játékidő ellenére a cselekmény utolsó harmadában kissé elfáradnak a poénok és a történetvezetés is döcög, de a lezárás annyira szürreális és beteg, hogy mindenért kárpótol minket. A színészekre sem lehet panasz, hozzák a kötelezőt. Talán a régi négyes, vagyis Anna Faris, Regina Hall, illetve Marlon és Sean Wayans sem hitte az első film premierjének idején, hogy mennyire jó érzés lesz számukra a közös visszatérés, hiszen szemmel láthatóan lubickolnak szerepeikben, és a szívükön viselik a széria sorsát. A horrorra akadva sorozatot lehet szeretni vagy nem szeretni, ám azt mindenképpen el kell ismerni, hogy a horror végjátékok történetének esszenciális mérföldköve. Kétségkívül nem pszichóról, az ördögűzőről vagy a ragyogásról van szó, de ezeknek a komédiáknak más a rendeltetésük, és a helyükön kell kezelni őket. Ahogy Marlon Wayans is fogalmazott egy interjúban, az utóbbi években valahogy minden sötét és szomorú lett, a világnak bőven kijárna már egy nagy röhögés. Nevetnünk kell saját magunkon és egymáson is, ez most a mi dolgunk. Az embereknek újra nevetniük kell. A főszereplő testvérek missziója maximálisan teljesült, a horrorra akadva requelje kompetens felvonás, amelyen garantáltan jól fognak szórakozni önök is, már ha megtekintik a filmet. Ha bírják az efféle műfajt és a széria korai etapjait, akkor nem érdemes kihagyni a 26-os folytatást sem, és a cikk végére kapunk két pro tippet már magának a film végéhez. Ha tudjuk, akkor minél nagyobb társasággal nézzük meg a filmet, és üljük végig a stáblistát. Na, egy kicsit kritikáztunk, a napokban pedig akkor, hogyha felkeltette ez a kritika az érdeklődésüket, akár érdemes megtekinteni a horrorra akadva 2026-os folytatását, akár mozikban, akár

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy jó kis táncolós dalt hoztam Harry Styles-tól, mert hogy a zenész vadonatúj táncos videóval, dallal jelentkezett, ez pedig nem más, mint a Dance No More, amely a harmadik kislemez a nagy kritikai sikert aratott új albumáról. Egy remek videó készült a dalhoz, egy olyan rendezővel, Colin Solelcardoval, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. Egyébként a képi világ nagyon jó ráerősít ennek az albumnak az érzelmi atmoszférájára. Látványos képi világgal és Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Harry Styles emellett visszatért a koncertekhez is, hiszen Amsterdamban indította el a Together Together elnevezésű hétvárost érintő koncert rezisztenciáját, amely 2026 májusa és decemberek között összesen 67 koncertet foglal magába. Amsterdamban, Londonban, São Paulo-ban, Mexikóvárosban, New Yorkban, Melbourneben és Sydneyben. A program egyik kiemelt eseménysorozata a 30 koncert a New Yorki Madison Square Gardenben, valamint a történelmi 12 egymást követő estés fellépés sorozat a londoni Wembley stadionban. A turné egyes állomásain különleges vendégként csatlakozik majd a színpadon Harry Styleshoz, Robin, Shania Twain, Jamie XXX vagy éppen Sky Newman is, de most itt a napi frissben természetesen az újdonság érkezik tőle, jön Harry Styles és a Dance No More.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Hírek a Újravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Rendkívüli ülést kezdett ma délben a Szlovénország gyűlés. A keddi ülés napirendjén a Black Cube izraeli magánhírszerző céghez köthető lehallgatások és megfigyelések, valamint a pártok finanszírozásának ügyét vizsgáló parlamenti bizottság felállítása szerepel. Az országgyűlés elnökének kollégiuma egyelőre nem erősítette meg az ülés szakmenetrendjét. A külföldi közvetlen befektetések értéke 2025 végén Szlovéniában elérte a 24 milliárd eurót, ami 4%-kal több, mint az előző évben. A szlovén közvetlen befektetések ismét nagyobb mértékben nőttek külföldön. Szám szerint 12,3%-kal 11,9 milliárd euróra emelkedtek. Májusban 502 millió euró volt a magyar termék külkereskedelmi többlet. A kivitel volumene 5,1%-kal, a behozatali 2%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A cserearány 4,4%-kal javult, közölte ma a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről. Az új szabályok célja, hogy az új járműveket már úgy tervezzék és gyártsák le, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását, hasznosítását, közölte ma az uniós tanács. A rendelet tiltja a közúti közlekedésre már nem alkalmas használt járművek exportját is, biztosítva, hogy az EU eleget tegyen azon kötelezettség vállalásainak, hogy ne járuljon hozzá a nem uniós országok szennyezéséhez, továbbá azért, hogy értékes alkatrészeket tartson meg területén. Indiában a nyári hőség mára szinte elviselhetetlenné vált, a perzselő hőhullámok miatt pedig egyre többen kényszerülnek arra, hogy a mindennapi tevékenységeiket a hűvösebb esti órákra halasszák. A klímaváltozás következtében a forró időszakok hosszabbá, gyakoribbá és intenzívebbé váltak az ázsiai országban. A következő napokban extrém hőségre kell készülni az Egyesült Államok középső és keleti részén is a térségre lecsapó hőkupola miatt. A hőérzet a jelenleg zajló labdarúgó világbajnokság több helyszínén is elérheti a 46 Celsius fokot, ami már szélsőséges körülmények közé sorolható. A leginkább érintett mérkőzések közé tartozik a Franciaország-Svédország meccs, amelyet a VB döntő helyszínén New Yorkban rendeznek helyi idő szerint kedd délután, továbbá a Portugália-Horvátország mérkőzés és a németeket kiejtő Paraguay nyolcad döntője július 4-én Philadelphiában.
0: Időjárás.
2: Eleinte ma is zavartalan lesz a napsütés, de délután és este már elszórtan előfordulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között változik. A tengermeléken 37 fokig melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség az esti órákig az autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: mondta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en.
1: 14 óra 18 perc a pontos idő, Michael Jackson dala után pedig meg is kezdjük a ma délutáni apró hirdetésünket. A következő percekben kettő telefonszámon leszünk elérhetőek, 575 17 18, 575 17 19, külföldről pedig akkor ez a telefonszám úgy szól, hogy plusz 386 2-es, és akkor az 575 17 18, vagy az 575 17 19-es szám. De már azért délelőtt érkeztek be hirdetéseink, ezek pedig akkor a következők. Dobriban eladó háromszobás, összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kúttal. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30-as 364 29 33. Aztán ingyen elvihető kis cica zallalövőn. A telefonszám 0036 30-as 454 27 76. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 314 71 58. Lentiben eladók műanyag szüretelő kádak, egy 150, egy 350 és egy 400 literes, valamint Suzuki Vitara, 4 darab nyári gumi, 3 fázisú villanymotor, 2 kW-os, 1400-as fordulatú és körfűrész tengely kompletten. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30-as 321 86 53. Aztán személygépkocsit vásárolnának Vas vagy Zala vármegyéből. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 750 15 67. Lovásziban eladó egy 180 cm széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban. Az irányára egyébként 30 ezer forint. A telefonszám pedig 0036 30 880 38 43. Lentiben eladó Alko önjárós fűnyíró fűgyűjtővel, valamint egy 40 literes egyfázisú kompresszor felszereléssel. A telefonszám 0036 30 897 53 84. És közben érkeztek be friss hirdetéseink is, többek között lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmazzák. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 70 932 74 75. Aztán az Őrségben eladó egy favázas és egy vasvázas faipari marógép és egy faipari esztergagép, mind a három 380 voltos motorral. Továbbá eladó két darab 215/65 R17 Hankook Ventus 99V SUV 2-es két szezont futott nyári gumi. A telefonszám 0036 30-as 286 38 30.

0: És már be is telefonált az első hallgatónk. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Eladók futókacsák.
0: Futókacsák?
1: Lenti kápolnán.
0: Lenti kápolnán, igen.
1: Igen. És telefonszám?
0: Igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 530.
0: 530.
1: 20-44.
0: 20 és 44-es. Rendben, köszönjük szépen, hogy telefonált.
1: Köszönöm, szép napot.
0: Kellemes napot kívánunk mi is.
1: Köszönöm, viszlát.

0: És már van is egy újabb telefonálónk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Tiszteletem, és én is kívánok szép napot önöknek.
0: Üdvözlöm!
1: És hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Önöknél. Amúgy Ferencnek hívnak engem.
0: Üdvözlöm!
1: Köszönöm szépen! Akkor sorolnám. Eladó lenne új kovácsolt kapu.
0: Új kovácsolt kapu, igen.
1: Két szárnyú és tolókapu is.
0: Két szárnyú és egy tolókapu, ugye?
1: Igen, igen.
0: Rendben.
1: Salgópolc.
0: Salgópolc rendszer, igen.
1: Igen. 2000 literes víztartály.
0: 2000 literes víztartály.
1: És 2000 kilogrammos hízó is lenne eladó.
0: 2000 kilogrammos hízó.
1: Igen, igen. És az utolsó pedig új 150 négyzetméteres kertes családi ház.
0: Új 150 négyzetméteres?
1: Úgy van, igen, igen.
0: Négyzetméteres családi ház, rendben.
1: Ez magyar lakon van minden.
0: És mindez magyar lakon.
1: Igen, és mondanám a telefonszámot.
0: Hallgatom.
1: 00036.
0: 36.
1: 20-as.
0: 20-as.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: 67.
1: 193.
0: És 193-as. Rendben, felvettük a hirdetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, és kívánok önöknek szép napot, minden jó.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk mi is.
1: Köszönöm szépen. Tears come and help me please. Stay with me,
0: stay with me, baby. És már van is egy újabb telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Bertőzőből, ez a Szalagerszegő.
0: Üdvözlöm.
2: Hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
2: Targoncatorony.
0: El tudná ismételni?
2: Targoncatorony.
0: Targoncatorony?
2: Igen.
0: Rendben, Targoncatorony.
2: Vagy emeli oszlop, mindegy.
0: Rendben.
2: Krumplipörgető.
0: Krumplipörgető.
2: Bontott 3011-es.
0: Bontott 3011-es?
2: Igen.
0: 3011-es, igen.
2: Talajmaró.
0: Talajmaró.
2: Vogelváltó forgatóeke.
0: Vogelnot forgatóeke.
2: Kukoricamorzsoló.
0: Kukoricamorzsoló, igen.
2: Erménydaráló.
0: Ermény vagy örménydaráló?
2: Ermény.
0: Erménydaráló, rendben.
2: És csirkekeltető.
0: És csirkekeltető, rendben.
2: Telefonszám.
0: Hallgatom.
2: 30-asra.
0: 30-as.
2: 40-03.
0: 40-03.
2: 7-8-9.
0: És 7-8-9. Rendben, felvettük a hirdetést, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes
2: és
0: napot kívánunk.
2: Egy év után is vagyok, holnap is.
0: Rendben, majd akkor a következő apró hirdetés alkalmával.
2: Tartok.
0: Igen, igen.
2: Jó, köszönöm szépen.
0: Kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm, viszont kívánunk.

0: És már a következő telefonálónkat köszöntöm. Halló, halló, szép napot!
1: Kedvi, csokolom, az előbb hirdetett a Feri úr, egy kicsit téves a 2000 kilogrammos hízó. Kicsit sok lenne súlyra.
0: Hát, nekünk ez volt bemondva a hirdetésben, úgyhogy...
1: Egy disznóban én még nem láttam, nem is hallottam 2000 kilogrammos hízót.
0: Lehet, hogy 200, de akkor a hirdetőnél kell telefonálni ezzel kapcsolatban.
1: Jó, én csak szólok szívességből.
0: Rendben, köszönjük szépen.
1: Köszönöm, szép napot.
0: Kellemes napot.

Yeah.

Töröcsek Franciska és Ember Márk énekeltek a Szerelem vonat című dalt, hallhattuk az imént, és 3:43 után vagyunk, lassacskán már 3 perccel, ez pedig csak egy dolgot jelent. Hamarosan várja majd önöket a mai terepjáró méghozzá 5 témával, de lássuk is, hogy akkor melyek ezek a témák. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székhelyén tegnap írták alá a szerződéseket azon vállalkozók, akik a gazdasági beruházások serkentésére az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területre vonatkozó pályázaton támogatást nyertek. A 42 bejutott projektből 16 kapott támogatást. A Magyar Nemzetiségi Gazdasági Alapból idén erre a célra 500 000 euró kiosztandó összeget rendelkezésre. Fehér Ilona volt jelen a szerződések aláírásán. Aztán második témánkban akkor arról, hogy gyakorló pedagógus volt, majd a Göntérházi kétnyelvű általános iskola igazgatója lett. Később visszatért az oktatásba, de mindeközben az SK általános oktatási szaktanácsának aktív tagjaként képviselte a kétnyelvű oktatás érdekeit az óvodák és az általános iskolák szintjén. Egy hosszabb beszélgetés töredéke következik a mandátumának végéhez érkező Varga Stefán Istvánnal, a mai terepjáró második témájában, a riporter pedig Botka Ágnes lesz. Harmadik témánkban ugye akkor arról, hogy a héten kezdetüket vették az MNMI által szervezett nyári táborok. Elsőként a kézműves alkotótáborokról kaphatnak ízelítőt, amelynek a héten Domonkosfa, az ottani Porta ad otthont. A napközis táborban az általános iskolák elsőtől negyedik osztályosai alkotnak. Szüke Krisztina riportját hallhatják erről az eseményről. Ezüstérmet szerzett a hétvégén lezajlott országos országúti kerékpáros bajnokság időfutamán az U17-es korosztályban Lebar Denis, a Tropóci Kerékpáros Klub fiatal csentei versenyzője. A mezőny versenyen negyedik lett. A tehetséges sportolóval Szabó Rudolf készített beszélgetést, ezt a mai terepjáró negyedik témájában hallhatják. Végül pedig akkor arról, hogy vasárnap délután ünnepélyes eredmény hirdetéssel és díjkiosztóval ért véget a 2026-os nyílt szlovén és magyar hőlégballon nemzeti bajnokság. A nagyszabású rendezvény június 24-e és 28-a között zajlott Muraszombatban 24 szlovén, magyar, osztrák, lengyel, török és indiai pilótával. Göncedi riportját hallhatják a terepjáró 5. és 1-ben záró témájában, hogyha érdekli önöket a részletek, mindenképpen tartsanak velünk 3-kor, várjon önöket a terepjáró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében márciusban jelentetett meg nyilvános felhívást. A pályázati támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen. A program keretében idén 500 ezer euró támogatást osztottak ki. A felhívásra 42 vállalkozó nyújtotta be pályázatát. Ebből 16-an nyertek támogatást, akik hétfőn délután ünnepélyes keretek között írták alá a társfinanszírozásról szóló szerződéseket. Fehér Ilona készített beszámolót az eseményről.
2: A 16-ból jelenlevő 15 nyertes vállalkozót Orbán Dusán a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke köszöntötte. Ezt követően Szabó Lívia, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának programfelelőse részletezte a pályázat lebonyolítását. Az 500 ezer eurós pénzkeretet a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium biztosítja. A támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen.
3: Az idei évben 42 projekt volt benyújtva. Ez a benyújtott 42 projekt teljes igénye kicsit több, mint 1.144.000 euró.
2: Mondta Szabó Lívia. 34 projektet Lendva község területéről nyújtottak be, 6 pályázat érkezett Dobronak községből, és egy-egy pályázatot Hodos, illetve Sálovci község területéről nyújtottak be.
3: Az idén 34 projekt került értékelésre, az idei évben 16 kedvezményezett projektje nyert tehát támogatást, 18 projekt nem került támogatásra a pénzkeret hiánya miatt, 4 pályázat került elutasításra, 4 pedig érvénytelennek volt tekintve. Egy vállalkozó volt, aki a pénzügyi konstrukcióját módosította, ez volt a Clydo vállalat.
2: A projektek megvalósításával előreláthatólag 6 új munkahely létrehozására nyílik lehetőség. A Lespro Asztalos Műhely Kft., a Tiszáro Vendéglátóipari Kereskedelmi és Más Szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat, az Elektrostudio Installációk Mérnöki és Más Tevékenységek Vállalata, az Alinforst Erdészeti Kereskedelmi és Más Szolgáltatások Társasága, a Luisa Vendéglő és a Leiter Autocentrum. A társfinanszírozási szerződéseket a kedvezményezettekkel Orbán Dusán, a csúcsszervezet tanácsának elnöke írta alá. Az ünnepélyes esemény során kikértük néhány támogatott véleményét is. Kíváncsiak voltunk, hogy mit jelent számukra a támogatás, mire pályáztak és mekkora összeget nyertek. László Emil, a dobronaki Luisa vendéglő tulajdonosa a következőket mondta.
4: Pályáztunk a konyha bővítésre, gépezetőkre, hogy a kínálatot bírjuk jobb, gyorsabban, előbb szolgálni a vendégeknek.
2: Mekkora támogatást nyertek?
4: Nyertünk 47 ezer eurót.
2: Ez elegendő lesz a beruházásra?
4: Meg a mi részünk melleje. Szóval, hogy elegendő erre a dologra, amit szeretnénk most csinálni, még mit készítünk.
2: Be tudják fejezni a meghatározott időig?
4: Igen, már elején úgy terveztük, hogy fog sikerülni időben.
2: Dejan Prendel, a Gyert Jánosi Lespro Kft. Igazgatója így nyilatkozott.
5: Ukvarjamo se z mizarstvom, prijavili smo se na razpis za nakup CNC stroja.
6: Asztalossággal foglalkozunk. A pályázatra egy CNC gép beszerzése érdekében jelentkeztünk, hogy megkönnyítsük munkánkat, gyorsabbak legyünk, nagyobb legyen a hatékonyság, és a piacon konkurensebbek lehessünk. 33 ezer euró vissza nem térítendő támogatást nyertünk, ami nagy segítséget jelent, hogy a beruházást megvalósíthassuk.
5: Köszönöm, pomocs velka, szövedadatov se lakospeljemo.
2: Zsoldos Árpád, a Digifot fényképészet és nyomdászat Kft. Igazgatója.
7: Prijavili smo se na sredstva, zahvaljujem se predvsem PMSNS-u, da sa nam to omogočilo.
8: Jelentkeztünk a támogatásra, és köszönjük az MMÖNK-nak, hogy ezt lehetővé tette számunkra. Egy három részes gép beszerzésére jelentkeztünk, ami digitális és speciális nyomtatást tesz lehetővé. Tevékenységünket szeretnénk Szlovénia más területeire és külföldre is kiterjeszteni. Valamivel több mint 20 000 eurót kaptunk a pályázaton, a többi költséget saját magunk biztosítjuk. A gépet Magyarországon rendeltük meg, ezzel az egészet még egy kicsit izgalmasabbá tettük.
7: Stroj priháva prátoko iz Magyarske, tako da smo še dodatno malo popeszrili.
2: A domonkos fai Jakosa Jozsica az Alinforst Erdészeti és Kereskedelmi Szolgáltatások Társaságának tulajdonosa. Mire pályáztak?
9: Egy teleszkópi rakodurom, hogy még könnyebbíti kicsit a munkánkat, könnyebben lehet vele dolgozni.
2: Régóta foglalkoznak ezzel a tevékenységgel?
9: Én 6 éve foglalkozom ezzel.
2: Mekkora támogatást kaptak, nyertek?
9: 50 000-et.
2: Ez elegendő lesz a beruházásra?
9: Nem kell a saját befektetést is adnunk hozzá, de hát nagyon-nagyon-nagyon sok segítség ez.
2: Tekintettel arra, hogy visszanemtérítendő eszközökről van szó, ugye?
9: Pontosan.
2: Hányan dolgoznak a vállalatban?
9: 3-an vagyunk, de most lesz még egy új dolgozó.
2: Igor Kleiderman, a Klajdo Camping szolgáltatás vezetője és felesége butik jellegű glampinget nyitnak Hosszúfaluhegyen.
10: Na rozpismo se prijavili za nakup glamping šatora za opremo.
11: A pályázaton elnyert támogatásból felszerelt glamping sátrat szeretnénk vásárolni, ami funkcionális lesz, mert Lendva vidéken a turizmus terén valami más szeretnénk kínálni. Valamivel több mint 10 000 eurót nyertünk a pályázaton, ami a tevékenység beindításánál nagyon nagy segítséget jelent. A butik jellegű glampinget Hosszúfaluhegyen fogjuk kialakítani a Vinárium torony közelében. 6 sátorban 16 személy elszállásolására lesz lehetőség.
10: Bližini Vináriuma, namestitevbo 6 sátorov za 16 ljudi.
2: A nyertes pályázóknak a visszanemtérítendő támogatáshoz szükséges kifizetési kérelmeket 2026. október 20-áig kell leadniuk a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek.
1: Gyakorló pedagógus volt, majd a Göntérházi kétnyelvű általános iskola igazgatója lett. Később visszatért az oktatásba, de mindeközben az SK általános oktatási szaktanácsának aktív tagjaként képviselte a kétnyelvű oktatás érdekeit az óvodák és az általános iskolák szintjén. Egy hosszabb beszélgetés töredéke következik a mandátumának végéhez érkező Varga Stefán Istvánnal. A riporter Botka Ágnes.
12: A Szlovén Köztársaság Általános Oktatási Szaktanácsa lényegében a legmagasabb szaktanács az oktatás terén Szlovéniában. Külön van 2 szaktanács, és pedig az általános oktatási szaktanács és a szakképzési, tehát 2 szaktanács külön működik. Az általános oktatási szaktanácsnak 27 tagja van, vagyis 26 tag plusz az elnök. Hogy lehet bekerülni az általános oktatási szaktanácsba, és pedig úgy, hogy az intézeték különböző területekre szakembereket javasolnak a kormánynak, és pedig mondjuk a sportterülete, az óvoda, a magániskolák, mi például a nemzetiség területére, a muravidéki magyar közösségnek van joga, és az olasz nemzeti közösségnek is van joga javasolni. A kormány nevezi ki, és a szaktanács tagjainak 6 éves mandátuma van.
13: Melyek voltak azok a legfontosabb feladatkörök, amelyeket elláttak, amelyek kulcsfontosságúak voltak a szlovén oktatási rendszernek az építésében?
12: Tehát először is szeretném elmondani, hogy a szaktanács nem készít semmilyen dokumentumot, hanem elfogadja, jóváhagyja, véleményezi, és így tovább. Fontos tudni, hogy a szaktanács mellett szakbizottságok működnek, mint például az óvodai, az általános iskolai gimnáziumi, saját nevelésű gyerekek számára. Így van aztán a Kisebbségi Oktatási Bizottság, a Tankönyvbizottság, és így tovább. A dokumentumok, amelyek elkészülnek, tehát vagy az oktatási intézet, vagy különböző szakemberek elkészítik a dokumentumokat, ezek mind először a szakbizottságok kapják meg, és a szakbizottságok elkészítik a szaktanácsnak a véleményezést, vagy segít a döntéshozás. Így én 2 szakbizottságnak voltam a tagja, tehát eleve a kisebbségi bizottságnak 1996-ban, amikor megalakult az új oktatási törvény alapján az általános oktatási szaktanács, akkor az akkori miniszter Slavko Gáber összehívta az alakuló gyűlést, és én is ott voltam, és lényegében most 30 éve tagja voltam ennek a bizottságnak. Az első években az volt a szokás, hogy az oktatási bizottságnak az elnöke az egyetemi tanár volt. Nagy szerencsém volt, hogy így megismerkedtem dr. Albina Necsáklükkel. Mi Muravidéken ismerjük dr. Albina Necsáklüköt, ugyanis ő bevezette az óvodába a nyelvkötését az óvónőkre, és meg kell mondanom, hogy nekem Albina asszony mindegy második anyukám volt, ami azt jelenti, hogy 12 évig két mandátumban volt a bizottság elnöke. Minden gyűlésünk előtt találkoztunk, hozott nekem különböző szakirodalmat, amelyet a következő találkozásig ugye átolvastam, átbeszéltük. Úgyhogy én mondhatom, hogy engem az egész életemben támogatott, és így tudtam akkor vállalni később a 9 osztályos program kísérleti bevezetését, tehát a Günther Rázi iskola igazgatójaként, vagy később 2011-ben a Fehér Könyvnél is közreműködhet. Tehát azt kell mondanom, hogy ez nagyon fontos volt. A második nagyon fontos bizottság az pedig a tankönyvbizottság. Az első 3 évben nem voltam tagja, de mivel 1996-ban a kétnyelviskola még úgy nézett ki, hogy az elsőtől a negyedik osztályig volt lényegében kétnyelvű. Itt volt biztosítva a kétnyelvű tankönyvek, és a tanítás is 50-50 százalékban magyarul és szlovénül folyt. Ami pedig gond volt, az pedig az 5-től a 8. osztályig, ahol nem voltak biztosítva a tankönyvek. A tanítás az szlovén nyelven folyt, és a dokumentum, amely előírta, hogy hogyan folyjon a kétnyelvű oktatás, abban az volt leírva, hogy a tanítás szlovénul folyik, és az összegzés pedig magyarul. Mivel nem voltak kétnyelvű tankönyvek, ezért ilyen kivonatokat használtak a tanárok és a tanulók. Én úgy gondoltam abban az időben, hogy nagyon fontos lenne, hogy tagja legyek a tankönyvbizottságnak, és így mondhatom, hogy közreműködtem, és ennek úgy gondolom, hogy meg is volt az eredménye.
13: A beszélgetés folytatásában a kétnyelvű oktatás változásairól, a szlovéniai őshonos nemzetiségek tanítási gyakorlatának összevetéséről, a magyarországi tanulók érdeklődéséről a kétnyelvű iskolák iránt, a nemzetiségi érdekek összehangolásáról lesz szó, amit a Színes című műsorunkban hallhatnak egyik következő alkalommal.
1: A tanév befejeztével elkezdődtek a nyári táborok. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet hagyományosan a nyár folyamán ismeretszerzést, készségfejlesztést, szórakozást, aktív időtöltést és felügyeletet biztosít elsősorban a muravidéki kétnyelvű iskolák tanulói részére. A gyerekek a héten többek közt a kézműves alkotótáborban fejleszthetik kézügyességüket, fabrikálhatnak és játszhatnak, sőt, sikeresen küzdenek a kánikula ellen is. A tábor első e-heti állomása a Domonkosvai Porta. Az ötnapos táborban, amelyben elsőtől negyedik osztályosok vehetnek részt, ellátogatott Szőke Krisztina is. Riportjában először az egyik résztvevő szólal meg.
14: Luisa a nevem, Balázsonyiről jöttem, és ide Domonkosvájra járok iskolába. Első osztályos vagyok, és azért jó itt lenni, mivel megtanulunk kézműveskedni, most fogunk csinálni délután ilyen vízikalandot, hogy kell hozni váltóruhát, akkor ilyen vízikaland lesz, és megtanulunk kézműveskedni, sütni, alkotni, és még többi dolgokat is. Az embereknek megtanítják, hogy hogyan kell játszani, itt van labda, meg vannak ott ilyen teniszek, meg ütős diák, szóval ezek a játékok. Tegnap azt mondtam anyukámnak, hogy anya, vissza akarom venni, mivel annyira jó volt.
1: Mesélte a tábor egyik résztvevője, Luisa. Az ötnapos időtöltésről Fehér Andreát, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kézművesét kérdeztük.
15: 14 gyerekünk van itt Domonkosván. A hőség az elég nagy gondot okoz, hiszen nagyon meleg van. vízzel sokat itatjuk őket, és sok foglalkozást. Tehát próbáljuk lekötni őket, de közben játékosan többfajta foglalkozást készítettünk neki. Volt mandalaszövés, batikolás, és néptánc, és népi játékok. Még a játékok mellett fotball, ilyen-olyan szabad tevékenység. Ma pedig textilfestés, kolázs és mézes kalács érmefestés volt, és még jön máma egy egészségügy is, és az tart ilyen kis bemutatót. Holnapra pedig van egy fafaragunk, reméljük az is tetszik a gyerekeknek, veszőfonás is lesz, bőrözés is lesz, tehát bőrműves jön hozzánk, festeni fognak, csuhézni fognak, szövés, körmönfonás, és persze az elmaradhatatlan játékok.
1: Mondta Fehér Andrea. Hallgassuk még meg, a gyerekek miért élvezik a napközis tábort, amelyben többen már visszatérő táborozók.
16: Szabotin Izabella vagyok, Gerőházán lakom, második osztályba járok, Pártasorvába az iskolában. Azért járok ide, mert kézműveskedünk, találunk új barátokat, játszunk, tanulunk valami újat. Most karkötőt csinálok.
1: Milyen színű lesz?
16: Ilyen lilás. De már csináltam itt még egyet tennap, az pedig szivárvány színű volt. Csináltunk olyan pici díszt a zajtóra, festettünk májcát, vagyis ruhadarabokat.
1: Mire vagy a legbüszkébb? Mi tetszik neked leginkább azok közül, amiket eddig készítettél?
16: A karkötőcsinyeles még, hogy találtunk új barátokat.
1: Jöjjön még egy kis kalandatábor első napjából.
17: Reggel ugye kimentünk, és így játszottunk, hogy megismerkedjünk, dobták a dobtát, és akkor mindenkinek el kellett, hogy mondja a nevét. Olyan sok név voltak, hogy nálig tudtuk, hogy ki kicsoda.
1: Mondta Luisa. Halljuk, egy fiúnak mi nyert el a tetszését.
18: Liam Spilák vagyok, érkeztem Szent Lászlóba, és harmadik osztályos voltam, most még mellek negyedikbe.
1: Miért jó itt lenni? Mit szeret csinálni?
18: Azért, mert lehet játszani, lehet fősteni, lehet alkotni mindenfélit, meg barátokat keresek.
1: Sikerült már új barátokat megismerned?
18: Hát, jó, igen.
1: Mit szeretsz legszívesebben csinálni?
18: Most rugni a labdát, futballozni, meg alkotni.
19: Mia Alma. Chodím na podružnicu Mačkovci, to pač od Puconci je ľavná škola, my sme pač podružnici.
1: Alma pedig a Puconci általános iskola Mačkovci tagiskolájának tanulója, negyedikes. A táborban szeret a barátnőivel játszani. Nagyon érdekesek a foglalkozások, ezért is választotta már második éve ezt a tábort. Eddig a batikolás tetszett neki a leginkább, amikor színes mintákkal festették teli a pólókat, mondta Alma. A Domonkosván zajló kézműves alkotótábor még egy résztvevője a következőket mesélte.
20: Paberta vagyok, Bajásnyéről jöttem, az első osztályat befejeztem, és most megyek át másodikba. Lehet játszani sokat, lehet kézműveskedni, ezt nagyon szeretem itt. És lehet sokat játszani, lehet pihenni, meg lehet sokat kártyázni, futkózni, meg beszélgetni.
1: Nagyon melegetek van?
20: Igen, nagyon. Most délután éppen egy vízicsatára készülünk, ahol vizet fogunk egymásra dobálni.
1: És gondolom várjátok ezt a vízikalandot.
20: Nagyon.
1: Ezüstéremmel zárt a hétvégén rendezett országos országúti kerékpáros bajnokság időfutamán az U17-es korosztályban Lebar Denis, a Tropóci Kerékpáros Klub fiatal csentei versenyzője. A mezőny versenyben negyedik lett. A tehetséges sportolóval Szabó Rudolf készített beszélgetést.
6: A Novo Mesto melletti Karteljevo és Gáborje települések környékén rendezték meg az idei országos országúti kerékpáros bajnokságot, amelyen Lebar Denis egy második és egy negyedik helyet szerzett az U17-es korosztályban.
0: Hát az idei országos bajnokság nagyon nehéz volt, mert jobban ilyen partos pályákat választottak a szervezők, és jobban ilyen könnyebb kerékpárosokra volt számva ez a verseny. Az idő is megtette a sajátját, mert nagyon meleg időjárás volt, azért ez is sokat hatott a versenyre. Másképp nekem nagyon tetszett mind a kettő pálya. Igen, nekem ez nagyon tetszik, ilyen pályák a kedvencemiek, mert a nehezebbek és azokból is vannak jobbak, de azok nem tudnak itten olyan jól menni, mint a könnyebb versenyzők.
6: Szombaton az időfutamot rendezték meg egy 14,4 kilométeres, 160 méter szintkülönbséget tartalmazó pályán. A közel 40 fokos hőség is komoly kihívást jelentett a versenyzők számára. Denis kiváló teljesítménnyel a második helyen végzett, így megszerezte az országos bajnoki ezüstérmet. Az aranyéremtől kevesebb, mint 17 másodperc választotta el. A bajnoki címet az első számú favorit, Gal Klun, a Pogi Team versenyzője szerezte meg.
0: Az időfutam elég hosszú pálya volt, és már mindjárt az elején parton lemek mentünk. Azért nagy volt a gyorsaság, de a fontosabb részek a pályán a partok voltak fönnek, mert ottan keletkezett a különbség, és nekem ilyen pályák tetszenek, mert meg tudom csinálni a különbséget a parton fönnek. Hát számítottam a top 3-ra, de mikor célba értem, nem vártam, hogy ezzel az idővel benn leszek a top 3-ba. De végül sikerült. Nagyon örültünk mind a szállán, az edzőm és az egész család. Mikor hazajöttünk, akkor is vártak mind a szállán otthon, és ünnepeltünk egyet.
6: Vasárnap a mezőnyversennyel folytatódott az országos bajnokság. A 66 kilométeres viadalon Denis végig taktikusan versenyzett, ám a hajrá nem alakult számára a legkedvezőbben. Végül a negyedik helyen zárt, mindössze 5 másodperccel lemaradva a dobogóról. A versenyt Urban Hvastián nyerte célsprintben Gal Klun előtt.
0: Hát igen, már reggel is nagyon meleg volt, még a pálya sok része napon volt, főleg a partfőnek, és ottan nincs is olyan nagy gyorsaság, azért a szél nem hűt annyira, azért még jobban lehet érezni azt a melegséget. De jobb volt 8-kor reggel versenyezni, mint hogyha később versenyeztünk volna. Hárman voltak elő egyforma csapatból, azért dolgoztak együtt, hogy minél nagyobb legyen ez a különbség. Azért elég nehéz volt, de az utolsó kettő körbe közelebb jutottunk, már 20 szekundára, és ez, aki megnyerte az időfutamot, ez akkor hozzáment az első csoporthoz. Én pedig maradtam a második csoportba, és próbálkoztam a harmadik helyért sprinten.
6: És akkor ott viszont pont nem adta ki, tehát kicsi hiányzott akkor, ugye?
0: Igen. Hát már fáradott is voltam, meg meleg is kidolgozott, azért elég nehéz volt már abba a meredek partba végén sprinten.
6: Parton felfelé volt akkor a sprint ráadásul, tehát
0: igen, az volt a legnehezebb része a pályának.
6: De így is a negyedik hely, tehát elégedett vagy?
0: Igen, nagyon jó. A negyedik helyen is nagyon meg vagyok elégedve, mert nagyon nagy a konkurencia itten Szlovéniában.
6: Denis számára rövid pihenő után már ezen a héten pénteken folytatódik az idény, hiszen rajthoz áll az idei Kids Tour of Slovenia körversenyen.
0: Az is Novo Mesto környékével lesz, az időfutam az egyforma pálya lesz, mint az országos bajnokságon, azért elég sokat várok attól, és az utolsó etap az egy ilyen hasonló pálya, mint az országos bajnokságon volt a vasárnapi pálya. Ott is elég sokat várok el magamtól, és remélem minden jobbul sikerül.
1: Vasárnap délután ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjkiosztóval ért véget a 2026-os nyílt szlovén és magyar hőlégballon nemzeti bajnokság. Göncedi riportja.
3: Az osztrák pilóta Thomas Kindermann Schön nyerte az összetett versenyt, honfitársa Andrea Simoner a második helyen végzett, a harmadik helyet pedig Vitor Rome szerezte meg, aki egyben új szlovén nemzeti bajnok lett. Rome a következőket nyilatkozta rádiónknak.
21: Örülünk, hogy sikerült ismét a bajnoki címszerzés. Maga a verseny nagy kihívás elé állított bennünket, nehéz feladatok voltak. A hőlégballonozásnál a szél a legnagyobb úr. Mivel a ballonnak nincs saját meghajtása, teljes mértékben a széliránynak és a szélsebességnek van alárendelve. A felszállásokra szinte kizárólag a napkelte utáni, illetve a napnyugta előtti órákban kerül sor, amikor a szél jellemzően a leggyengébb. Érdekes, hogy alul erősebbek voltak a szélviszonyok, mint följebb. Ezért a feladatok elvégzése nagy munkát követelt a pilótától és a kísérő technikai csapattól.
3: Mondta a szlovén bajnok. A magyar bajnoki címet Molnár Péter nyerte el, aki összetettben a hálátlan negyedik helyen zárt.
22: Nem sok kellett volna. Már itt nagyon sok teória van, hogy hol lehetett van megtalálni ezt a pontot, de bárhol, bárhol. Itt centiken múlott, vagy pár másodperces büntetéseken, szóval volt itt minden.
3: Az időjárás kedvezett, Péter?
22: Hát mind a hét repülés meg lett tartva, és nagyon hosszúakat repültünk, szóval leszámítva az, hogy nagyon meleg volt, jó idő volt a balonozásra, igen.
3: A csapat, a segítő csapat?
22: Belerázódtunk. Az első nap az nem ment jól, az eredmények se jöttek, szóval alulról küzdöttük fel magunkat, majdnem a dobogóig. Vagy hát a magyar bajnoki cím meglett, de a nemzetközi versenybe a harmadik helyről lecsúsztunk.
3: Mire eddig a legbüszkébb?
22: Nem is tudom, talán tavaly VB-n voltam 21. Az egy nagyon szép eredmény volt, az 20 éve nem volt ilyen a magyar balonsportban, és az nagyon jó mezőnyben egy szép eredmény volt számomra. De hát ez a hat bajnoki cím se rossz azért itt, nagyjából 10 vagy 9 év alatt. De talán a VB az egy nagyobb kihívás volt.
3: Mi vár még ez év folytatásában?
22: Hát ebben az évben is van egy világbajnokság Lengyelországban. Én már csak oda megyek meg egy előversenyre, felkészítő versenyre Horvátországban 2 héttel előtte. És nekem ennyit tartogatott ez a szezon. Igazából már 2 gyermekes családapa vagyok, egyre kevesebb idő jut ilyen hóbortokra.
3: A mezőny egyedüli női pilótája Becz Rita volt.
23: Férfi, mert nagyon ritkán van külön olyan verseny, ahol csak nők indulnak. Évente vagy egy Európa-bajnokság, vagy világbajnokság külön nőknek, de most már azt is egyre ritkábban rendezik meg, úgyhogy férfi mezőnybe kellhetem.
3: A versenyfeladatok elvégzéséről a következőket hangoztatta.
23: Hát volt, ami jól ment, volt, ahogy nem. Sajnos az első reggeli repülésnél nagyon rövid felszállási időszak volt, és emiatt tudtam, hogy rossz helyről fogok felszállni, de különben nem fértem volna bele a felszállási időszakba, mert ott azért elég komoly büntetés jár, hogyha időn túlszállunk föl. Úgyhogy ott azért az első 2 feladatot emiatt nagyon nem jó eredménnyel tudtam megcsinálni. Hát ez akkor meg lett volna a harmadik hely a dobogon, vagy talán a második is, hogyha több időnk van a felszállásra.
3: Mondta Becz Rita, aki a magyar bajnokságban a 4. helyen zárt, összetettben pedig 11. lett. A nyílt magyar-szlovén viadal június 24-e és 28-a között zajlott Muraszombatban 24 szlovén, magyar-osztrák, lengyel, török és indiai pilótával. Az időjárási körülmények lehetővé tették, hogy mind a 7 versenyt, azaz 30 versenyfeladatot lebonyolítsanak. Matthias Paul Lényeg, a muraszombati Rotto Ballon Klub elnöke elégedettségének adott hangot, amikor a verseny szervezéséről és kivitelezéséről beszélt. Elmondása szerint a stabil időjárási körülmények lehetővé tették az összes tervezett versenyfeladat magas szintű lebonyolítását, a pilóták pedig kiváló benyomásokkal távoztak Muraszombatból a magas színvonalú szervezésnek és a helyiek vendégszeretetének köszönhetően. A szervezők már is új hőlégballon eseményeket jelentettek be a bajnokság zárásaként. Decemberben lesz a hagyományos Szent Miklós repülés Muraszombat felett, 2027-ben pedig nemzetközi hőlégballon fesztivált rendeznek.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes, Szőke Krisztina, Szabó Rudolf és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

senki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan a pont.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. Az országgyűlés mai rendkívüli ülésszakának kezdetén a képviselők többsége a napirend elfogadása ellen szavazott, amely többek között parlamenti vizsgálat elrendelését irányozná elé a Black Cube ügyben és a pártok finanszírozásában. Miután a napi rendet nem fogadták el, Zorán Sztevánovics, a parlament elnöke, berekesztette az ülést. A jelenlévő 76 képviselő közül a Svoboda, az SD, a Levica és a Veszna 34 képviselője a napi rend elfogadása mellett szavazott. Az SDS 38 képviselője, az NSZI, az SLS, valamint a Fókusz és a Resznica triója ellenezte a szavazást. A jelenlévő 4 demokrata tartózkodott. Zorán Sztevánovics, az országgyűlés elnöke, ma fogadta Ruth Cohen Dart, Izrael szlovéniai nagykövetét. A találkozón, amint arról az országgyűlés honlapja is beszámolt, hangsúlyozta a párbeszéd és az együttműködés fontosságát, de aggodalmát fejezte ki Izrael nemzetközi jogsértései miatt. A megbeszélés idején a parlament előtt palesztin barát tüntetők csoportja gyűlt össze. Monaco történetének első robbantásos merényletében súlyosan megsérült Vadim Jermolajev, aki ellen az ukrán állam és Zelenszkij elnök személyesen üzent hadat. Az ukrán milliómos háza előtt tegnap este 9 óra körül robbant egy csomagba rejtett pokolgép, 3 ember megsebesült. A monakói hatóságok 2 életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be, egy 50 és egy 60 éves házaspárról, valamint egy viszonylag kevésbé súlyos állapotban lévő sérültről, egy 13 éves tinédzserről. Az 58 éves ingatlan, ipari és borászati birodalom élén álló ciprusi állampolgárságú ukrán oligarha pénzügyeit tekintve ellentmondásos személyiség. Több európai ország is kifogyhat az ivóvízből. Az Európai Unióban átlagosan még nem kritikus az édesvízkészletek felhasználása, de az egyes tagállamok között jelentős különbségek alakultak ki. Ciprus a legkritikusabb helyzetben lévő ország, ahol nyáron a rendelkezésre álló édesvízkészletek felhasználása eléri a 92%-ot. Az Európai Unióban az édesvízkészletek a gleccserekből, felszín alatti vizekből, folyókból és tavakból származó víz átlagos felhasználási aránya 5,8%, azonban ez az érték jelentős országonkénti eltéréseket takar. Marokkó 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Hollandiát a Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok által rendezett világbajnokság 32. fordulójában. Ma 3 mérkőzést rendeznek. Norvégia és Elefántcsontpart hazai idő szerint este 7 órakor, majd Franciaország és Svédország 23 órakor, Mexikó és Ecuador pedig szerdán hajnali 3 órakor csap össze.
1: Időjárás.
2: Ma országszerte napos idő várható, a tenger melléken gyenge bóra fúj. A délutáni órákban rendkívüli melegre kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a tengerparton akár 37 foktól is melegebb lesz. Eközben egy hideg front közeledik térségünkhöz, ami jelenleg még az Alpok északi részén tartózkodik, de holnap este már eléri Szlovéniát, hatására hőzivatarok kialakulására kell számítanunk.
0: Közlekedési hírek.
2: Muravidék szerte száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom, kivétel a Petrovci-Mártyánci szakasz, amit a Puconcai lehajtónál baleset miatt lezártak. A tengerparti autópályán a Rávnei pihenő előtt Ljubljana felé az úttestre esett fadarabok akadályozzák a forgalmat. Forgalmi dugók vannak a Steyr autópályán Ljubljana, Szent Jakab Maribor felé, valamint Szlovenska Konyice és Drámárje között mindkét irányban.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Június vége van, és akinek kertje van, vagy rendszeresen jár piacra, jól tudja, most kezdődik a bőség zavara. A medgy még tart, a málna már megjelent, a kajszi kopogtat, és hamarosan itt lesz a szeder, a ribizli, az egres is. A gyümölcsök sorban követik egymást, és nyilvánvalóan nem lehet frissen megenni az összeset. Valami mást kell tenni velük. Erről szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Ilyenkor két út áll előttünk. Az egyik, hogy hagyjuk, hogy a gyümölcsök egy része megromoljon, és majd később megvesszük a boltban, amire szükségünk van. A másik, hogy tartósítunk. Ez nem csupán praktikus, hanem környezettudatos döntés is. De hogy pontosan mekkora a tét, ahhoz nézzük meg a számokat. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az Európai Unióban fejenként átlagosan 131 kg élelmiszert dobnak ki évente. Magyarország ennél valamivel kedvezőbb képet mutat, fejenként 88 kg a hulladék. Ez azonban még mindig hatalmas mennyiség. Szlovéniában egyébként az EU-ban a legkevesebb élelmiszert pazarolják, fejenként mindössze 78 kg évente. Ha ezt a mennyiséget csak részben is sikerül csökkenteni, az komoly környezeti hatással jár. Kevesebb hulladék, kevesebb feleslegesen felhasznált víz, energia és termőföld. Ne feledjük, az élelmiszer előállítása önmagában is hatalmas ökológiai terhet jelent. Ha valamit megtermelünk, de nem esszük meg, akkor az egész folyamat erőforrásait dobjuk ki a szemétbe. De mielőtt a módszerekre térnénk, érdemes egy pillanatra megállni a bolti alternatívánál. Ha nem tartósítunk otthon, akkor valamit megveszünk helyette. Befőttet, dzsemeket, aszalt gyümölcsöt, gyümölcsleveket. Ezek mögött azonban ott van a szállítás lábnyoma, a műanyag vagy üvegcsomagolás, a tartósítószerek, és szinte mindig a kelleténél több cukor. Egy átlagos bolti baracklekvárban a gyümölcs aránya sokszor alig haladja meg az 50%-ot. A többi cukor, zselésítőszer, savanyítóanyag. A házi változat ezzel szemben pontosan annyit tartalmaz, amennyit beleteszünk. Nézzük akkor a módszereket, és most nem recepteket adunk, hanem ökológiai szemmel vizsgáljuk meg, melyik mire való. A fagyasztás a leggyorsabb megoldás, ezért nagyon sokan alkalmazzák. Valóban egyszerű. A málnát szét kell teríteni egy tálcán, előfagyasztani, majd dobozba tenni, és hónapokig eláll. A gond az energiafogyasztással van. Egy fagyasztó folyamatosan üzemel, és ha félig üres, arányosan több energiát használ. A fagyasztás akkor a legzöldebb döntés, ha a készülék amúgy is teli van, és ha olyan gyümölcsről van szó, amelyet más módszerrel nehéz tartósítani, mint például a málnát vagy a szedret. A befőzés és dunsztolás a nagymamák klasszikus módszere, de nem mindegy, hogyan csináljuk. A vizes dunsztolás, amelynél a teli üvegeket forró vízben tartjuk, jelentős energiát igényel. A száraz dunsztolás ezzel szemben sokkal takarékosabb. A forró lezárt üvegeket pokrócba csomagolva lassan hűlni hagyjuk, és az üveg saját hője elegendő a tartósításhoz. Ugyanolyan eredmény, töredékannyi energiával. És ami fontos, a régi befőttes üvegeket újra lehet használni. A szárítás és aszalás a legősibb módszer, és nyáron egyben a legzöldebb is. Ha meleg, szeles, napos az idő, már pedig júliusban az szokott lenni, a gyümölcsöt rácsra terítve, napon szárítva szinte energiafelhasználás nélkül tartósíthatjuk. Érdemes persze ehhez rovarhálót is használni. Aki aszalógépet használ, az is jó úton jár. Egy aszalógép töredék annyi energiát fogyaszt, mint a sütő, amelyben ugyanezt megpróbálnánk elvégezni. A sütő egyébként is az egyik legrosszabb választás aszaláshoz. Magas hőmérsékleten a gyümölcs értékes anyagainak nagy része is elpusztul, és az energiaszámlánk is megsínyli. A fermentálás a leginkább félreismert módszer, és egyben energetikailag a legzöldebb is. Nem kell hozzá sem hő, sem elektromosság. A gyümölcsök fermentálása mifelén kevésbé ismert, mint a zöldségeké, pedig számos lehetőséget kínál. Fermentált gyümölcslé, a vízkefír gyümölcsös változatban, fermentált cseresznye. Ezek nem csak tartósak, hanem élő kultúrákat is tartalmaznak, amelyek jótékony hatással vannak az emésztésre. A fermentálás egyetlen feltétele a türelem, és egy tiszta üveg, semmi más. A négy módszer tehát nem egymás ellen szól, hanem egymást kiegészíti. A kérdés mindig az, melyik gyümölcsöt, milyen céllal és mennyi energiával. A válasz pedig mindig más. És ezt fogjuk megnézni majd a következő műsorban. A szezon gyümölcseit vesszük akkor sorra egyenként, mit kezdjünk a meggyel, a málnával, a kajszival, a szederrel, a ribizlivel és az egressel. És persze szó lesz a házilekváról és a csatniról is, amely talán a legkevésbé ismert, mégis az egyik leghálásabb tartósítási forma. Addig is, ha van otthon meggy, ne várjunk vele. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz. MMR.

A kora délutáni órákban már beszéltünk filmekről, vagyis egy filmről teljesen pontosan, ez pedig ugye a horrorra akadva, és ha már filmek, akkor folytatjuk is ezen a vonalon, ugyanis a holnapi nappal, azaz július 1-jével érkezik a mozikba a Minyonok és a Szörnyek, mind itthon, mind pedig Magyarországon. 2024 nyarának legviccesebb vígjátéka a Gru 4 után az Illumination kiterjeszti vidám animációs univerzumát egy fergeteges új fejezetben, melyben számos vadonatúj karakter is felbukkan. Ez egy lármás, nevetséges és teljesen igaz történet arról, hogy a Minyonok hogyan hódították meg Hollywoodot, lettek filmsztárok, veszítettek el mindent, szabadítottak szörnyeket a világra, aztán álltak össze egy csapattá és próbálták megmenteni a bolygót a káosztól, amit ők maguk okoztak. A Minyonok és a Szörnyek rendezője, az Oscar jelölt Pierre Coffin, az első három Gru film és az első Minyonok filmek rendezője. Coffin adja a Minyonok hangját is a 2010-es debütálásuk óta. A film írói Brian Lynch, aki a Minyonokat és a kiskedvencek titkos életét is írta, és Pierre Coffin, és a producerei az Illumination Oscar jelölt alapítója és vezérigazgatója Chris Meledandri és Bill Ryan, aki vezető producer volt például a The Super Mario Bros. A filmnél is. A vezető producer itt Brian Lynch. Több mint 10 évvel a megalkotásuk után a Minyonok lettek nemzedékünk legikonikusabb karakterei, világszerte mindenféle korosztályba tartozó rajongók ismerik és imádják őket. Az Illumination Gru filmjei és Minyonok filmjei pedig velük érték el a több mint 5,6 milliárd dolláros bevételt. Úgyhogy július 1-én, azaz holnap, akár egyedül, akár családostul, legkisebbekkel érdemes ellátogatni egy-egy moziba és megtekinteni ezt az 85 perces amerikai animációs filmet, ami a Minyonok és Szörnyek címre hallgat. Na hát ennyi friss információval érkeztünk mi. Zenével folytatjuk, érkezik Majka és Molnár Tamás, na meg a visszapillantó.

Back to Black-től szólt a Maradj velem, mi pedig maradunk a témázgatásnál, csak most a filmektől a sportra térünk át. Ugyanis Milák Kristóf parádés úszással lett második 50 méter pillangón Rómában a Sette Colli, azaz 7 dombel nevezésű nemzetközi úszóversenyen. A kétszeres olimpiai bajnok 22,86 másodperces idővel csapott célba, ezzel jelentősen megjavította karrierje legjobbját, 23,03-at, amelyet áprilisban a Soproni Országos Bajnokságon úszott. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte 22,73-mal, Millák pedig akkor időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es Kwangjui világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta 22,90-nel. A Honvéd klasszisán kívül dobogóra állhatott, és egyaránt harmadik lett 200 méter háton Molnár Dóra, ugyanebben a számban a férfiaknál Kovács Benedek, valamint 200 méter vegyesen Török Dominik. Egymást követő második napon is megdőlt egy világcsúcs az olasz fővárosban, a holland Marit Steenbergen szombaton 100 méter gyorson döntött rekordot, míg vasárnap az amerikai Gretchen Walsh 50 méter gyorson 23,55 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel honfitársa Kate Douglas 9 nappal azelőtti 23,59-es legjobbját adta át a múltnak, írja egyébként a nemzeti sport.hu. No, ennyit a sportról, legalábbis ami az úszást illeti, folytatjuk zenével, érkezik a Coldplay és a Adventure of a Lifetime.

Kantor Tamás után érkezik Megan Moroni és a Man on the Moon, pontban 5 órakor pedig várja majd önöket Jobbágy Klára a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. A veszélyeztetett csoportokból származó fiatalok jobb pályaválasztási tanácsadását célzó projekt zárult ma Lendván. Rahela Hojnik Kelenc projektvezető véleménye szerint a projekt megmutatta, hogy a veszélyeztetett csoportokból származó fiataloknak többre van szükségük, mint pusztán információra. Szükségük van egy kapcsolatra, bizalomra, magyarázatra és konkrét eszközökre, amelyek kapcsolódnak az életükhöz. A projekt záró konferenciáján a résztvevők különösen kiemelték az iskolák, a fejlesztő intézmények, a munkaadók és a helyi környezet közötti együttműködés fontosságát a hatékony pályaválasztási tanácsadás létrehozásában. Az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi viták rendezése érdekében októberi határidőben állapodtak meg. Az már most látszik, hogy nem fognak minden problémát megoldani. Ennek ellenére úgy gondolják, hogy októberig a szakértőknek elegendő idejük lesz arra, hogy kézzelfogható eredményeket érjenek el. Maros Sefcovics, az Európai Unió kereskedelmi biztosa szerint a felek számos olyan kérdést vesznek napirendre, amelyek hosszabb ideje terhelik az EU és Kína gazdasági kapcsolatait. Problémából van bőven. Az unió árukereskedelmi hiánya Kínával szemben tavaly ugyanis megközelítette a 361 milliárd eurót. Új NATO parancsnokságot hoznak létre a balti államok védelmére. A hadtest feladata lesz a katonai gyakorlatok lebonyolítása, valamint konfliktus esetén a keleti szárny védelme. A három balti országban, valamint Észak-Lengyelországban állomásozó NATO csapatok eddig egyetlen, a lengyelországi Csezinben működő főparancsnokság irányítása alatt álltak. Az újabb parancsnokság kijelölése a NATO egységének, harckészültségének, valamint annak a kollektív elszántságnak a bizonyítéka, hogy a szövetséges terület minden egyes négyzetcentiméterét megvédjük, jelentette ki Boris Pistorius, német védelmi miniszter az észtországi Valgában. A benzinárának azonnali csökkentését követelte a helyi kiskereskedelmi cégektől Donald Trump amerikai elnök, aki komoly következményekkel fenyegette meg őket, ha nem teszik meg ezt. Donald Trump a múlt héten utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy vizsgálja ki az olajtársaságoknál, hogy azok miért nem csökkentették áraikat a benzinkutaknál, miközben csökkent az olajár. Egyben azzal vádolta meg az ágazati vállalatokat, hogy azok átverik ügyfeleiket. A szlovén válogatott Jan Drozg távozik az olimpiától, és az osztrák Kac Klagenfurt csapatánál folytatja pályafutását. A 27 éves csatár az osztrák jégkorong óriás harmadik nyári igazolása. A maribori születésű játékos egy éves szerződést írt alá az új klubban.
2: Időjárás.
1: Ma a Muravidéken napos idő volt, jelenleg az ország déli és nyugati felében már esik az eső több helyütt is. A közeledő hideg front térségünket holnap délutánra éri el, addig azonban még holnap délelőtt sok napsütésben lesz részünk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 és 27 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Holnap tehát végre megérkezik a várva várt lehűlés. Csütörtökön pénteken kellemesebb nappali és hajnali hőmérsékletekre számíthatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék szerte száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom. Forgalmi dugók vannak a Steyr autópályán és a tengerparti autópályán is több helyütt.
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Sosem volt még talán olyan, hogy 20-valahány YouTube videót megnéztem azért, hogy felkészüljek egy darab filmre. De itt tartunk a 2020-as években, írja Clegg Dávid a Backrooms filmről a Telex After cikkében. A film egyébként egy 4chan-en indult creepypasta, több évig húzódó, eszelősen sok millió nézőt összeszedő megfilmesítése, egy piszkosul fiatal rendező bemutatkozása, egy új A24 horror. A fiatal rendezőt úgy hívják, hogy Kane Parsons, és csak most 20 éves. A Backrooms lényege pedig az, hogy létezik a mi világunk szomszédjában, alatta, felette, mellette, benne, valami geometriát és fizikát nem annyira követő, látszólag végtelen és ismeretlen eredetű tér. Lehetetlen kialakítások, véget nem érő mélységek, egymásba gyurmázott tárgyak, mindenhol nagyjából ugyanaz a tapéta és a neoncsövek zúgása. A Backrooms nem azért kísérteties, amiket megmutat, hanem amik hiányoznak ebből a padlószőnyeges térből. Nincsenek ablakok, emberek, nincs értelmezhető útvonal, nincs ráció. Aztán persze, mivel horrorról van szó, ráadásul eredetileg internetre tervezett horrorról, valami azért mindig felbukkan, ami elől lehet menekülni. Parsonsnak már 10 évesen is nagyon jó érzéke volt a feszültséghez. A YouTube-ra készített videóiból az igazán hatásosak azok voltak, amikor egy szerencsétlen, de történetmesélési okokból mindig kamerával felszerelt főszereplő ott találja magát a hátsó szobában, és próbálja egyáltalán felfogni, hogy hol van és hogyan működik ez a szoba, és hol van a kijárat. Általában ilyen sorrendben nem derül ki, nem tudjuk, nincsen. Csak az, hogy úgy néz ki, mint egy mutáns orvosi rendelő, egy kipakolt szociál üdülő vagy egy általános iskola éjszaka. A Backrooms netes videók másik fele a háttérsztori építéséről szólt, ami elég erősen nyúlt a portál videójátékból. Rejtélyes kutatócég, ismeretlen motivációk, rideg tárgyalók és kísérteties zene, ami mindig csak egy kicsit hasonlított a Boards of Canada-ra. A filmben már tényleg van egy új Boards of Canada szám, a most megjelenő új lemezről, ami tulajdonképpen meg is mutatja a nagy különbséget a websorozat és az elkészült film között. Most már nem kell olyannak lennie, lehet is az. Internetes ínyenceknek pedig hozzá van téve, hogy egyébként a The Caretaker is szól benne. A Backrooms sorozatot Parsons néha maga renderelte otthon a gépén, de a történetet és a technológiát mindig a 80-as és 90-es években tartotta. Megnyúló kazetták, VHS szöszök, fizikai gombok és adathordozók mind évtizedekkel azelőtt, hogy ő megszületett volna. A 90-es évekből jött analógus surrogás és roncsolt kép nagyon jót tett annak, amikor valaki egy úgynevezett liminális térben kolbászolt, ráadásul a videókamerás nézet megspórolta azt, amivel a legtöbb kezdő filmrendezőnek meggyűlik a baja, vagyis a színészekkel és az emberi arcokkal. Parsons sorozatában rendre az volt a leggyengébb, amikor letért az útról és elkezdett történetet mesélni igazi emberekkel. És hát kilógott a lóláb, valahogy úgy, ahogy néha a plafonból vagy a padlóból kilógott egy emberi láb. Egy játékfilmben viszont már elkerülhetetlen, hogy legyenek legalább színészek. A majdnem 30 évvel ezelőtt a Blair Witch Projectre is muszáj volt találni hármat. Parsons óriási szerencséje egyébként, hogy nagyon jókat választott. Chiwetel Ejiofor és Renate Reinsve nélkül a filmje nem lenne annyira hatásos, mindkettejük arca természetesen tud hitetlenkedőbe fordulni, ahogy szembenéznek a természetellenessel, írja Clegg Dávid a cikkben. No, mi ebből a cikkből még szemezgetünk, de szigorúan Dash és Young Fly dala után, ami nem más, mint az Oh Mama.

Az iménti dal előtt tehát a Backroom szereplő gárdájánál maradtunk, lássuk is, hogy ki kit alakít a filmben. Edgy Ofor játssza egyébként Clarkot, az alkoholista bútorboltost, Reince pedig a pszichológusát. Clark egy nap addig taperolja a falat a boltja pincéjében, amíg át nem szakítja a valóság tapétáját, és megérkezik valamibe, amit az internet már évek óta csak Backroomsnak nevez, ezek ugye már emlegetett véget nem érő bajlós szobák. Clark megszállatjába válik a térnek, de a pszichológusa is érzi, hogy valami vonza őt oda. Ha más nem is, a férfi megszállottsága. Párszor azért még visszanyúl a tutihoz, a kézben tartott VHS kamerával felvett bolyongáshoz, két nem túl hiteles 90-es évekbelinek tűnő Z-generációs szereplő segítségével, ami vásznan is képes hibátlanul működni. Egyszerűen jó recept az, ha szöszös képen látjuk, hogy egy fal úgy görbül, aminek semmi értelme. A VHS-t viszont nem lehet hosszú távon fenntartani, szerencsére. A Backrooms legjobb jelenete így az, amikor Clark mindenféle kamera nélkül bemegy a liminális térbe, és egyszerűen csak elképed. Hosszú percekig sétál a terekben, ahol zaj alig van, és minden kanyar után a teljesen ismeretlen és a közepesen felfoghatatlan fogadja. Edgy Ofor castingja itt megtérül. A hitetlenség és a kíváncsiság keveréke nagyon jó az arcán, ahogy mintha szikével vágott terekben próbál értelmet, vagy legalább kapaszkodót találni, írja a Telexaftár. A Backrooms mitológiáját azt teszi olyan vonzóvá, hogy a tér szimplán valami értelmezhetetlen dolog. Nincs eredete, nincs célja, nincsen alkotója, szabályai sem nagyon vannak, nincsen jelentése sem. Egyszerűen csak ott van, egy rossz lépésre a mi világunktól. Parson a websorozatában nem magyarázott meg semmit, bár volt arra homályos utalás, hogy a rejtélyes kutatóközpont szeretné logisztikai raktárnak használni, de a társadalmi üzenete vagy funkciója nagyjából meg is állt itt. A sorozatból megismert mitológia is sértetlen maradt, de kiegészült valamivel, ami az egész film leggyengébb eleme. Ez pedig gyakorlatilag egy síkra helyezi a modern amerikai horrorok legunalmasabb motivumával. A Backrooms ugyanis a trauma maga. És ha a trauma maga, akkor lesz eredete, célja, sőt talán alkotója és szabálya is. A működése még mindig rejtély marad, de az egész kap egy terápiás magyarázatot, aminek a lényege az, hogy egy hely, ahol rosszak a vibe-ok, és talán megesz egy izé, de nem biztos. Amikor a Backrooms benne marad a rossz vibe-okban, azaz a rossz közérzetekben, akkor a legjobb a véget nem érő, lassú sétálások ebben a minden jel szerint sokszor fizikai valóságában felépített díszletben, ahol olyan részletek is rossz helyen vannak, amiket a szereplők talán velünk ellentétben észre sem vesznek. A padló szőnyeges, tapétás, zümmögő lámpás belső tér azért is nyugtalanító, mert sok horrorfilmes közhelynek ellentmond. Nem mindig vannak sötét sarkai, minden zaj pedig azonnal idegennek hat benne. Amikor Parsons ebben a világban mozog, akkor érthető, hogy hozzávágták egy játékfilm lehetőségét. Amikor a keretek között mozog, akkor viszont a Backrooms tényleg valami furcsa, bizarr, agybizsergető. A második felére átfordul viszont megtestesült pszichológiai szimbólumok viasz múzeumává, az eredeti, a texasi láncfűrészes mészárlás csúcs jelenetét felidézve. Ott eltéveszti a célját egyébként maga a film. Nincs azzal semmi baj, ha valami nem jelent semmit, csak a frászt hozza ránk. A filmnek az egyik csak félig megy. Minden esetre érdemes megtekinteni, ugyanis rég láttunk már egy ilyen kaliberű horrort. Na meg az is lehetséges, hogy valaki pont a film miatt fog belemélyedni az internetes creepypasták, entitások, esetleg SCP-k eredett történeteibe is, világába. Egy biztos, ezekről a neten rengeteg van, úgyhogy ha valakinek felkeltette az érdeklődését, érdemes megtekinteni a filmet magát, vagy olvasgatni egy picit róla. De itt egyébként fontos hozzátenni, hogy a port.hu megírta a mai napon, hogy egyébként bemutatják a mozik a Backrooms 20 perccel hosszabb bővített változatát. Az Everything Must Go alcímmel kerül vissza egyébként az amerikai mozikba július 3-án ez a film. A horror játék ideje pedig bővített változatban nagyjából 20 perccel lesz hosszabb, ami azt jelenti, hogy 2 óra körül lehet a teljes játékidő. Ez egyelőre a hazai és magyar mozikban nem úgy tűnik, hogy be fog kerülni, viszont interneten valószínűleg meg lehet majd tekinteni. Úgyhogy akár az eredetit, akár a bővített változatot mi ajánljuk figyelmükbe, nem meg a Muravidéki Magyar Rádiót, ugyanis érkezik a Fanglers és a Budai Felhők.

0: Fia.
1: Álvaro Soler, örökzöld, lehet hallhattuk, ez nem más, mint a Sofia, egy igazi, gyönyörű, szép szerelmes dal, és egyébként az énekes talán a leghíresebb verziója, a magyarázata talán az, hogy az elveszett, viszonzatlan szerelemről mesél magában a dalban, és egyébként fontos megemlíteni, hogy idén 10 éves a dal, ugyanis 2016. április 15-én jelent meg hivatalosan, úgyhogy már 10 évet megélt, és ebben a 10 évben elég nagy sikereket halmozott fel, ez csak jó dolog. Folytatjuk továbbra is zenékkel, érkezik a Geg és a Szólj Rámnak, most a klub verziója.

Carpe Diem, álomhajó, egy nagyon jól ismert, mondhatni talán mindenki által ismert ikonikus dal, és hasonló dalokkal folytatjuk, ugyanis 2005. december 1-én megjelent egy bizonyos Autó egy Szerpentinen című dal, nem mástól, mint a Quimby-től, ami egyébként a zenekar Kilégzés című stúdióalbumának egyik legmeghatározóbb tétele, és ez fog szólni a folytatásban, na meg 6 órakor, és várjuk majd Önöket méghozzá esti krónikával.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm délutáni hírösszefoglalónk minden kedves hallgatóját. Krónikánk elején szóljunk egy-egy mondatban a mai tartalomról. Malendván veszélyeztetett csoportokból származó fiatalok jobb pályaválasztási tanácsadását célzó projekt zárult.
2: A napirend el nem fogadása miatt a szlovén parlament elnöke berekeztette a mai rendkívüli ülést.
1: Egyre élesebb a kereskedelmi vita az Unió és Kína között.
2: Robbantásos merénylet történt Monakóban.
1: A felmelegedés miatt veszélyben vannak ivó édesvízkészleteink. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek.

0: Veszélyeztetett csoportokból származó fiatalok jobb pályaválasztási tanácsadását célzó projekt zárult ma Lendván.
1: A projekt célja a fiatalok, különösen a speciális szociális ellátásban részesülők pályaválasztási tanácsadásának erősítése, valamint az oktatási rendszer összekapcsolása a helyi környezettel és a munkaerőpiaccal. Rahela Hojnik-Kelenc projektvezető véleménye szerint a projekt megmutatta, hogy a veszélyeztetett csoportokból származó fiataloknak többre van szükségük, mint pusztán információra. Szükségük van egy kapcsolatra, bizalomra, magyarázatra és konkrét eszközökre, amelyek kapcsolódnak az életükhöz. A projekt záró konferenciáján a résztvevő különösen kiemelték az iskolák, a fejlesztő intézmények, a munkaadók és a helyi környezet közötti együttműködés fontosságát a hatékony pályaválasztási tanácsadás létrehozásában. A projekt hivatalosan július végén zárul, és eredményei a jövőben is elérhetőek lesznek. A projektpartnerek hangsúlyozzák, hogy a kidolgozott megközelítések továbbra is fontos alapot jelentenek a befogadó és hozzáférhető pályaválasztási tanácsadás területén végzett további munkához.
0: A projekt záró helyi hír után nézzük, mi történt ma a szlovén parlamentben. Ma a szlovén országgyűlés rendkívüli ülésszakának napirendjét nem fogadták el, ezért az ülést berekesztették.
1: Az országgyűlés mai rendkívüli ülésszakának kezdetén a képviselők többsége a napirend elfogadása ellen szavazott, amely többek között parlamenti vizsgálat elrendelését irányozná elő a Black Cube ügyben és a pártok finanszírozásában. Miután a napirendet nem fogadták el, Zorán Stevanovics, a parlament elnöke berekesztette az ülést. A jelenlévő 76 képviselő közül a Svoboda, az SD, a Levica és Vesna 37 képviselője a napirend elfogadása mellett szavazott. Az SDS 38 képviselője, az NSZI, az SLS, valamint a Fókusz és Resznica triója ellenezte a szavazást. A jelenlévő 4 demokrata tartózkodott. Mint köztudott, a Svoboda, Levica és Vesna pártok parlamenti vizsgálatot indítványoznak a Black Cube ügyében, amely megállapítaná, hogy kirendelte meg és fizetett az izraeli cégnek, hogy titkosan rögzítse egyes prominens személyiségek beszélgetéseit.
0: Zorán Stevanovics, az országgyűlés elnöke ma fogadta Ruth Cohen Dart, Izrael-szlovéniai nagykövetét.
1: A találkozón, amint arról az országgyűlés honlapja is beszámolt, hangsúlyozta a párbeszéd és az együttműködés fontosságát, de aggodalmát fejezte ki Izrael nemzetközi jogsértései miatt. A megbeszélés idején a parlament előtt Palesztina barát tüntetők csoportja gyűlt össze. A találkozón Stevanovics kiemelte a kölcsönös párbeszéd és együttműködés fontosságát, amely kulcsfontosságú a béke, a stabilitás és a jólét biztosításához a nemzetközi térben. Ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki Izrael cselekedetei miatt, amelyek a nemzetközi jog megsértését jelentik, és jelentős civil áldozatokat és a civil infrastruktúra pusztulását okozzák Palesztinában, valamint Iránban és Libanonban. Stevanovics azt is hozzátette, hogy a konfliktus kezdete óta Szlovénia következetesen a nemzetközi jog tiszteletben tartására, a viták békés rendezésére és a párbeszéd azonnali megújítására szólított fel, ami továbbra is az egyetlen módja a tartós és igazságos béke elérésének a régióban.
0: Ennyit itthonról, most nézzük, mi történt az elmúlt 24 órában a nagyvilágban. Az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi viták rendezése érdekében októberi határidőben állapodtak meg.
1: Brüsszel és Peking kereskedelmi kapcsolatát súlyos problémák terhelik. Kérdéses, hogy azokból mennyit lehet őszig megoldani. Az már most látszik, hogy nem fognak minden problémát megoldani. Ennek ellenére úgy gondolják, hogy októberig a szakértőknek elegendő idejük lesz arra, hogy kézzelfogható eredményeket érjenek el. Máros Sefcovics, az EU kereskedelmi biztosa szerint a felek számos olyan kérdést vesznek napirendre, amelyek hosszabb ideje terhelik az EU és Kína gazdasági kapcsolatait. Problémáról pedig van bőven. Az unió árukereskedelmi hiánya Kína szemben tavaly ugyanis megközelítette a 361 milliárd eurót.
0: Új NATO parancsnokságot hoznak létre a balti államok védelmére. A hadtest feladata lesz a katonai gyakorlatok lebonyolítása, valamint konfliktus esetén a keleti szárny védelme.
1: A három balti országban, valamint Észak-Lengyelországban állomásozó NATO csapatok eddig egyetlen, a lengyelországi Szcecinben működő főparancsnokság irányítása alatt álltak. Az újabb parancsnokság kijelölése a NATO egységének, harckészültségének, valamint annak a kollektív elszántságnak a bizonyítéka, hogy a szövetséges terület minden egyes négyzetcentiméterét megvédjük, jelentette ki Boris Pistorius, német védelmi miniszter az észtországi Valgában. A hadtest feladata lesz a katonai gyakorlatok lebonyolítása, valamint konfliktus esetén a keleti szárny védelme, ami eddig a NATO lengyelországi főparancsnokságára hárult. A balti államok számára létrehozandó főparancsnokságról már a 2023-as NATO csúcstalálkozó óta folytak tárgyalások.
0: Robbantásos merénylet történt Monakóban.
1: Monaco történetének első robbantásos merényletében súlyosan megsérült Vadim Jermolajev, aki ellen az ukrán állam és Zelenszkij elnök személyesen üzent hadat. Az ukrán milliomos háza előtt tegnap este 9 óra körül robbant egy csomagba rejtett pokolgép. 3 ember megsebesült. A monakói hatóságok 2 életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be, egy 50 és 60 éves házaspárról, valamint egy viszonylag kevésbé súlyos állapotban lévő sérültről, egy 13 éves tinédzserről is. Az 58 éves ingatlan ipari és borászati birodalom élén álló ciprusi állampolgárságú ukrán oligarha pénzügyeit tekintve ellentmondásos személyiség.
0: Több európai ország is kifogyhat az ivóvízből.
1: Az Európai Unióban átlagosan még nem kritikus az édesvíz készletek felhasználása, de az egyes tagállamok között jelentős különbségek alakultak ki. Ciprus a legkritikusabb helyzetben lévő ország, ahol nyáron a rendelkezésre álló édesvíz készletek felhasználása eléri a 92%-ot. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a klímaváltozás és az egyre gyakoribb aszályok tovább növelhetik a vízhiány kockázatát, miközben az uniós lakosság mintegy tizede már jelenleg is nehezen jut elegendő biztonságos ivóvíz. A Euronews beszámolója szerint a legérintettebb országokban a nyári időszakban a vízhiány már komoly kihívást jelent, miközben a klímaváltozás és az egyre gyakoribb aszályok várhatóan tovább súlyosbítják a helyzetet. Az Európai Unióban az édesvízkészletek a gleccserekből, felszín alatti vizekből, folyókból és tavakból származó víz átlagos felhasználási aránya 5,8%, azonban ez az érték jelentős országonkénti eltéréseket takar.
2: Sport.
0: Marokkó 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Hollandiát a Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok által rendezett világbajnokság 32. fordulójában. A monterrei rendes játékidő után 1-1 volt az állás. A marokkóiak szombaton Houstonban a társrendezők Kanadával csapnak össze a 8-döntőben. Ma 3 mérkőzést rendeznek, Norvégia és Elefántcsontpart hazai idő szerint este 7 órakor, majd Franciaország és Svédország 23 órakor, Mexikó és Ecuador pedig szerdán hajnali 3 órakor csap össze. A szlovén válogatott Jan Drozg távozik az olimpiától és az osztrák Katz Klagenfurt csapatánál folytatja pályafutását. A 27 éves csatár az osztrák jégkorong óriás 3. nyári igazolása. A maribori születésű játékos 1 éves szerződést írt alá az új klubban.
1: Időjárás. Ma a Muravidéken napos idő volt, jelenleg az ország déli és nyugati felében már esik az eső több helyütt is. A közeledő hidegfront térségünket holnap délutánra éri el, addig azonban még holnap délelőtt sok napsütésben lesz részünk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 és 22 fok között, a legmagasabb napi hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Holnap tehát végre megérkezik a várva várt lehűlés, csütörtökön és pénteken kellemesebb nappali és hajnali hőmérsékletekre számíthatunk.
2: Közlekedési hírek.
1: A Muravidék szerte száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom. Forgalmi dugók vannak a Steyr autópályán és a tengerpartin is több helyütt.
0: Tisztelt hallgatóink, kedd délutáni krónikánkat hallották, melyet ma Jobbágy Klára állított össze. Az adás hírolvasója Gönc Tamara, hangtechnikusa Király Tomislav volt. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Világbajnokság 2026.
2: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: Megkezdődtek a valódi izgalmak a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, itt a kieséses szakasz. Kanada ugye történelmet írt, a nyolcadöntőben nem látunk német, holland, japán focit. Köszöntöm a hallgatókat itt és itt a stúdióban, Németh Imrét és Hermán Istvánt. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Kanadához visszatérünk majd a legvégén. Kezdjük a brazil válogatott szereplésével, a japán ellen fordítva ugye bejutott a világbajnokság nyolca döntőjébe. Majdnem meglepetés történt, mondom ezt én Németh Imre.
4: Hát majdnem meglepetés történt, de igazából azért, aki végignézte a meccset, én azt éreztem, hogy itt a brazil válogatott tovább fog jutni. Eredménytől függetlenül, ugye sokáig hátrányban voltak, attól az is egy döntő dolog volt, hogy sokáig voltak hátrányban, hogy kiesnek a brazilok legjobbjai, tehát kulcsjátékosok esnek ki sérülések miatt. Ez nem is ezen a mérkőzésen volt annyira meghatározó, hanem majd a következő fordulóban, hogy hogy tudják magukat összeszedni, kik állnak rendelkezésre, de azért a játék képe alapján az egyéni kvalitásokat mindent figyelembe veszünk. Ez borítékolható volt, hogy a brazil válogatott győzelemmel jut tovább.
3: Véleményem szerint azért én legalábbis úgy láttam, hogy a brazil válogatott számára lehet, hogy az miatt, amit Németh Imre említett, egy komoly, nehéz mérkőzés volt, ugyanis az első fél időben, ha megnézzük, a japánok kiválóan játszottak. Bebizonyították, hogy erős, jól szervezettek, veszélyesek, aztán ugye a második fél időben megtörtént az, ami ilyenkor gyakran megesik, egy csapattal kialudtak a japán fények, ennyi volt. Hermán István.
5: Igen, hát ez a mérkőzés, ez a japánoknak a szájza szerint alakult, megszerezték a vezetést. Az ilyen meccseken a semleges nézőnek a rossz, mert ilyenkor ugye a brazil szurkolók mérgelődnek, a japán szurkolók azok pedig élvezik a mérkőzést. Viszont az összjátékot ez megöli, amikor egy kisebb csapat megszerzi a vezetést, és így utána beáll védekezni, gyakorlatilag a mérkőzésnek a 80%-at végig védekezték.
3: Így van. Tehát a második, mondhatjuk, hogy két ellentétes fél időt láthatunk a braziloktól, Imre?
4: Igen, mondhatjuk. Már az ivószünetig a brazilok voltak fölénybe, és akkor úgy nézett ki, hogy nagyobb gólarányú győzelmet aratnak. Ivószünet után most itt mondják a szakírók, szakkommentátorok, hogy ez valami japán specialitás, nem hiszek én az ilyenekbe. Annyi történt, hogy egyik japán 20-ról árukta, a brazilok kapusa elnézte, bement, de azért nem is csodálkozok, mert ez a kapus ugye Liverpoolba védett az elmúlt szezonban, ott is ugye sérülések, felejthető teljesítményt nyújtott most, tehát a gól megtörte a brazilokat, bármilyen csapatot megtört, pláne egy olyan mérkőzésen, amikor azon a meccsen kell kijavítanod, nincsen már lehetőség, hogy majd a következő meccsen ezt a meccset be kell húzni ahhoz, hogy tovább jussunk. Na most Brazíliában tudjuk, hogy csak egy eredmény számít, ha megnyerted a világbajnokságot. Ha azt nem nyered meg, teljesen mindegy, hogy második, vagy negyedik, vagy mikor esel ki, és azért ebben a tudatban futballozni nem egyszerű, meg a szakvezetőknek is. Én szerintem azért Angelotti a brazilok szövetségkapitánya, már a világon ki az edző, ki az a szaktekintély, na, szélámosokat leszámítva, aki ezt bevállalja, azt a felelősséget, hogy igen, én odajövök, azt megpróbálom veletük, meg ha tudom, meg is oldom. Bár most nagyon nehéz, ezt mondom a sérülések miatt.
3: Említettük tehát Carlo Ancelottit, aki tudjuk kiváló szakember.
5: Zseniális.
3: Zseniális, de valahol mellette van az a fontos szerencse is, én úgy érzem. amire ugye szüksége van, hogy elérje azt a sikert. Ez volt az 1384. mérkőzése utána jártam, amit irányított, és hogyha megnézzük az összmérkőzésén nyújtott ugye vezetést, csak a 19%-át veszítette el, ami azt mutatja, mennyire zseniális ez a szakember.
5: Igen, nagyon-nagyon nagy edző, és a csapat mindig az övé, az öltöző mindig az övé. Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy nagyon-nagyon fontos egy ilyen kvalitás csapatnál, hogy az érzelmi intelligencia hogy működik. És ő ebben nagyon-nagyon profi. Ő ezeket a sok-sok milliós játékosokat, akiket már pénze nem lehet motiválni. Most ugye a hazaszeretette, illetve a személyes kontaktus, illetve csapat szellem építésével ezzel tudja előrébb és eredményesebbé tenni a brazilok játékát. Ha most megnézzük a Vinicius Juniort például, számomra meglepő, hogy teljesen más felfogásban, más allőrökkel, más alázattal futballozik, mint ahogy azt megtette a Real Madridba. Nincsenek neki olyan sztár allőrjei, nem a közönsége, nem találtatja meg magát, csak a csapat érdekében játszik. És ugye az ellenfél is készül belőle, az Imre ezt hiszem te is alá tudod támasztani, folyamatosan lekettőzték, és abban a pillanatban ezt felismerte, hogy ott ő csinálja a legjobbat, hogyha kiviszi a játékot, kiúzza az embereket, és visszapassz a területet, mint a másik játékosnak, és ezt egész végig nagyszerűen csinálta.
4: Most még az Angelettőhöz visszatérve, meg itt az edzők személyiséghez, ami számomra mindig nagyon fontos volt. Tehát ha megnézünk egy kosárlabdát, vagy egy jégkorongot, ott az edzők fel vannak öltözve tisztességesen, az Angelotti, meg itt azért tudnék mondani néhány idősebb szakembert itt a világbajnokságon, itt volt 70 éves edző, mondhatnánk, de abban nem akarok tovább menni, öltöny, megborotválkozva, normális, hát nem találsz benne hibát. Tehát megtiszteli a csapatokat, megtiszteli a közönséget, megtiszteli az újságírókat. Na most én nálom, ha én klubelnök lennék, én nálam biztos, hogy az az edző, aki bejön és nincs megborotválkozva, aki bejön és rövid nadrágba ül a kispadon meg ára, nálam az nem lehet edző, annak az edzőnek nem lehet tekintélye a közönség fele, nem lehet tekintélye a játékosok irányába. De csak annyit tudok mondani, hogy nem látunk katolikus papot se rövid nadrágba a városba vagy az utcán sétálni, mert ő azért pap, ő meg azért edző, tehát nagybetűs edző. Tehát itt van egy nagy tévelés a világban, hogy itt már nem számít, úgy tűnik, hogy nagyon nem számít semmi, valakire rámutatunk, az edző elvégez valamit, így tóttam ott, és ő az edző. Na most ezek az úgynevezett edzők, ezek azért nem tartanak ki 1200 meccsig, de szerényen megemlítem az enyémet, és én is 1100 felnőtt meccshez közelítem.
3: Közel vagy Angelottihoz.
4: Nem vagyok közel, nem vagy mérföldek meg, Mekka, Jeruzsálem. De a felnőtt megyszámba igen. És
3: azért megyszámra valami, gondoltam.
4: Azért valamit láttunk mi is, de én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát én még egyszer mondom, ha klubelnök vagyok, és nekem hoz egy menedzser edzőt, először lenézek a klubirodának az ablakából, akkor kiszáll az autó, megnézem, hogy van felöltözve, megborotválkozva, haj, minden rendben van-e. Már hogyha úriember jön, akkor rendben van, hát ha nem, akkor az más kategória.
3: Visszatérve a dress code-tól és az elvárásoktól, a nyolcad döntőbe az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés győztesével játszik majd Brazília.
5: Nagyon kemény mérkőzés lesz. Már az Elefántcsontpart Norvégiát is szinte megjósolhatatlan, hogy ki fog tovább jutni. A pillanatnyi formák fognak dönteni. Én úgy érzem, hogy a csatársorban nagyobb minőség van a Norvégiában, hogy Haaland az bármikor tud gólt rúgni, a középpályáról az Odegaard nagyon tudja ebben játékába segíteni, viszont az Elefántcsontpart az afrikai lendületességet az hozza magával, azt a ritmust, azt az ösztönt, azt bele fogják vinni, amik őket jellemzi a játékba. Hogy mi lesz a vége? Hát én azt mondom, hogy egy nagyon vékony norvég győzelmet várok a mérkőzéstől.
3: Majd visszatérünk még a mai és a holnapi párosításokhoz. Mondjuk el azt, hogy Paraguay játékosa is bejutottak ugye a nyolcad döntőben, miután az éjszakai mérkőzést ugye büntetőrogások kivitelezésével legyőzték. Nacionál elf, vagy hogy igen, mondta hát az imént Németországot, Herman István. Csalódás volt igen, egész Németországnak.
5: Igen. Csalódás volt nekem ez a mérkőzés. A németekből azt jelenzik, ami a németeknek a, igazából mindig az előnyére szolgált a maga a mentalitás. Az a mentalitás, amit a németek képviseltek az évtizedek során a labdarúgásban. Sajnos ezt a mai német válogatottban nem látom.
3: Hát. Amit én észrevettem, azt, hogy Alfaro csapata ugye alacsonyabb, úgymond blokkba vonult ki, és közeli, ha jól mondom, vonalakkal, rendkívül közeli vonalakkal, teljes erőbedobással védekeztek, ami lényegében sikerült is nekik.
4: Na, csatlakozok a Pistéhez, amit mondott azért a német válogatottnak az összetétele. Nem vagyok rasszista, de ha megnézzük, kik azok a német játékosok most a keretben, akik az igazi német mentalitást képviselik? Ez kérdés. Állam, hogy Németországban megválaszolnak. De ugye úgy néz ki az egész Bundesliga is, tehát onnan ők válogatottnak. Az egyik észrevételem, a másik észrevételem, amiről... amiről nem beszélnek. Az első fél időben a szabálytalanságok aránya 9-2 volt, hogy a németek 9-et szabálytalankodtak, a végig vélekező csapat meg 2-t. Na most erre én azt mondom, hogy itt azért a játékvezetői felfogások között is óriási különbség van. Én elismerem, hogy ez a csapat védekezett, váltak a 16-osra, kis terület, nem hagytak területeket, közel voltak egymáshoz. Általában a 9-en voltak a 16-oson belül, 1, kívül 2, többi mind bent volt, de hogy minden egyes olyan német beindulást egykezes falttal valamivel próbáltak megállítani, vagy pontosan annyit szabálytalankodtak, ami a szabálytalanság és a szabadjáték határán van, és ebben a játékvezető partner volt a dél-amerikaiaknak. A németek becsúsztak, keményen ütköztek a kontráknál, már abban a pillanatban a szabadrugás. Na most én úgy gondolom, hogy ezzel a játékvezetői felfogással is ölték a németeket, a német futballt. De azt elmondhatom, nem csak erre a mérkőzésre vonatkoztatva, hanem itt volt több mérkőzés a világbajnokságon, ahol a játékvezetők ilyen pici dolgokkal, amik, hát amit a néző lehet, hogy észre se vesz, már nem úgy nézi a mérkőzést, tehát döntően be tudják folyásolni az eredményt, vagy tudják alakítani. Kinek adok sárga lapot? Miért adok sárga lapot? Itt azon a német mérkőzésen is volt olyan felugrásos fejelés, ahol a német játékost könnyékkel leütötték, lenyomták. Az első mérkőzésen azért kiállítást láttunk. Most meg a vírus elap semmi kifelé. Tehát érdekes megközelítés az az én részemről, de én ezt is látom. A másik meg, hogy tényleg hiányoznak azok a klasszis játékosok, akik egy az egybe át tudnak dönteni mérkőzéseket. Németországban most nincs olyan játékos, aki mondjuk 25-ről általánál kaput kapás lövéssel. Már ha ilyen lenne egy, akkor egy visszagulított labdát oda rúg a helyre, de most nincs ilyen, hanem látjuk, hogy kicsit kiszorított helyzetekből már fölé, mellé, blokkba. Ez technikai probléma, meg tehetség kérdése.
3: Most látom, hogy a játékvezető köréből néhányan azért felugrottak, és arról beszélnek, hogy mi itt miről beszélünk, de ezek tények, és ezeket el kell fogadnunk.
5: Igen, és hogyha visszatérünk most a brazil meccsre, a mérkőzés végén a Martinelli nyilatkozott. Mindenki látta, hogy nézett ki a szeme. És azt kérem, igen, ez a meccsen egy 11-es én nálam. A bíró mégsem nézte, nem is választak, és nem is szóltak neki. Tehát nem értem. Tehát ezeket a dolgokat nem értem, és így valóban a bíró bele tud nyúlni a mérkőzésbe. Nem döntő hibákat csinál, csak egy bizonyos szemlélettel vezeti a mérkőzést, el tud bizonyítani egy csapatot. A csapatnak a játékába be tudja tenni a kétségeket a személyekbe magukba, hogy ez valóban jó, amit mi csinálunk. Bizony.
3: Hosszabbításról beszélünk itt ezen a mérkőzésen. Érdemes megemlíteni, hogy ugyanebben a szellemben folytatódott ugyan a játék, de...
4: Semmilyen változás nem volt a hosszabbításban, és ugyanez a játék stílus szemlélet érvényesült. Szerintem a németek nem várták a 11-est, érdekes módon ott volt egy fejes gól, ott a, ott a viró a magaslaton volt, tehát igen, ott azt visszavették, korábban ilyeneket nem fújtak le, nem vettek vissza, azt a gólt visszavették, onnantól én úgy gondolom, hogy amikor az a gól megesett, onnantól a szerencse faktor.
5: Én szerintem viszont az fault volt, tehát én most ebben nem értek vele egyet.
4: Lehet, hogy fault, az egy, az nem egy fault ilyeneket le.
5: Hogy eddig nem fújták le, most a bíró ezt lefújta, mert ott valóban akadályozta az a német játékos a kapust abba, hogy a labda irányába tudja mozogni, és ebből lett a gól. Lehet, hogy ha ott hagyja, akkor is gól, mert egy nagy szerűen kivitelezett fejes volt, de megtette ezt, a bíró pedig lefújta. 11-esek?
3: 11-esek.
5: Az már utri. Ja. Teljesen utri.
4: Ott... kiáll oda.
5: Sokan mondják, hogy lehet gyakorolni. Teljesen más a lelkiállapot az embernek egy edzésen, és teljesen más egy ilyen, ilyen kiélezett pszichai helyzetben. Magát a rugást, mint technikát lehet gyakorolni, de azt az idegállapotot soha, mint ami ott a pályán, akkor van. Nekem ez a véleményem. Itt már szerencsén olyan szokom múlik, és ebben a németek most nem voltak jók.
3: Itt nézem kicsit a statisztikát, hogy... hogy az egész mérkőzésen ugye a németek 14-jel többet lőttek, mint Paraguay, és a labdabirtoklásban is ők voltak, tehát az ő oldalukon volt a labdabirtoklás, 10-zel több szögletük, és majdnem 600-zal több passzuk volt, mint a paraguayi csapatnak, ami a mérkőzést illeti, nem? Mit bizonyít ez a statisztika? Itt fölírtam magamnak, hogy olyan, mint a bikini, sokat mutat, de nem a legfontosabbat, ami az eredmény.
4: Hát az bizonyítja, hogy Paraguay arra játszott, hogy egy szerencsével vagy valamivel találunk egy gólt, aztán tovább jutunk. Ha nem jutunk tovább, akkor sincs nagy baj. Akkor is mi vagyunk otthon a sztárok, még a németek kényszer alatt futballoztak. Hogy eznek mi az ellenszere, hogy tizen beállunk a kapu elé, ott védekezünk, meg még ilyen játékvezető felfogást mellett, ennek még egyszer mondom, szerintem rá kell állni újra azokra a régi elemekre, hogy lövés, lövés, lövés, átlövés, átlövés.
3: A Bild azt írja, hogy a labdabirtoklási dominancia hatástalan volt.
5: Igen.
3: És a csapatot a kreativitás és a támadásban mutatott elszántság hiánya miatt kritizálja.
5: Szerintem így van, de hozzá kell tennünk a védekezést is. Tehát egy olyan csapat, akinek vesztenivalója van a meccsen, mert itt a Paraguaynak nem volt vesztenivalója, itt csak a németeknek volt vesztenivalója. Nem kapott ilyen gólt. Tehát ilyen gólt nem lehet kapni, hogy van egy rögzített helyzet, kijön a labda a 16-oson kívülre, van egy másik beívelés, és minden védőnek fölbe van gyökerezve a lába, és 3 méteres körzetben nincsen senki, aki ütközne ezzel a támadóval, pedig simán befejeli. Tehát ilyen gólt az U17-be kap a csapat ott is.
3: Nem ezen a szinten, ugye?
5: Igen, igen, igen. Megvan dorgába a védelem.
3: Tehát Paraguay bejutott a világbajnokság 8-döntőbe, tovább írja a mesét. Santiago Peña, paraguayi elnök kedden munkaszüneti napot hirdetett, hogy megünnepelje országa meglepetéssel ért győzelmét.
5: Nagyszerű elnöki döntés.
4: Hát abban az országban biztos, hogy a GDP az ágyásban, és hát az egy nap
5: megengedhetik maguknak. Hogy ünnepeljenek egy napot, bizonyára majd a forgalmi adóban a bevételek, azok majd ezt kiegyenlítik, mert bizonyára lesz fogyasztás bőven.
3: Biztos. No, és akkor jön... Marokko-Hollandia, Monterrey világbajnokság, Monterrey helyszínen, ugye ez a fontos meccs, 120 perc után 1-1 volt az állás, aztán Marokko 3-2-re győzött 11-es párbajban.
4: Hát én két héttel ezelőtt se vártam, hogy a hollandok tovább jutnak, itt beszélgettünk róla.
3: Igen.
4: Akkor valahogy kijött nekik. Azon a mérkőzésen én szerintem az afrikaiak sokkal jobbak voltak, eldöntették volna 2-3-szor is a mérkőzés rendes játékidőben is, aztán, hogy végül milyen góllal egyenlítettek, ez benne a futballban, itt megint azt mondom, hogy az a Van Dijk a Liverpoolnak az egyik legdrágább játékosa, elfelejtett fölugrani.
6: Jobb csapat. Én is a Marokkót vártam ki győztesnek. Jobb csapat a Marokkó, mint a Holland. Megint a mérkőzésnek a metodikája. Egy szerencsés körülmények között egy kontrán megszerző vezetés Hollandia, utána végig szenved be a Marokkó, és a legutolsó pillanatban szintén már szerencsével, mert azt már a hosszabbításban valaki egyenlít, az már a szerencsén múlik. És itt is megint az jön elő, amit az Imre mond, hogy a védelemben a koncentráció az még a halálon túl is, idézőjelben, és az nem történt meg. Aztán 11-esek, borzalmas. Tehát amikor egy csapat 5-ből 3-at kihagy, nem tudták elviselni a terhet, a lelki terhet, ami ezzel jár, amiről az előbb is beszéltünk.
3: Érdekes volt számomra például ezen a mérkőzésen a hosszabbítás, ugyanis az volt az érzésem, mintha mindkét csapat úgy döntött volna, hogy 11-es rugások döntik el majd a győztest.
4: Hát én azt hiszem, ez igaz, mert Marokkó megnyugodott abba, hogy megmentettük. A hollandok meg húha, ne legyen nagyobb baj.
6: Szerintem is. Itt már mindenki olyan biztonságot tett bele a játékába, és nem akar semmi olyan kockázatot vállalni, hogy esetleg egy lefordulásnál, egy átmenetni, a másik végén végig tudjon venni egy támadást, és abból gólt szerezze, mert akkor már nincs annyi idő, hogy ezt ki tudják újra egyenlíteni. És itt biztosan mindenki azt mondta, jó az X, és akkor mindenki bizott a saját maga 11-eseibe, ez a Marokkónak jött be.
3: A 2022-es világbajnokságon ugye Hollandia a negyed döntőig jutott, ott esett ki Argentinától, tehát hogyha nézzük zsinórba, ez már a második egymás követő kiesése Hollandiának. Mi történik az európai futballal?
4: Itt gondolom, nem is, hogy mi történik. A klubmeccsek, amit mondtam, vannak a nemzetközi kupákban, a klubmérkőzések sokkal magasabb színvonalat képviselnek, de megmerem kockáztatni, hogy egy spanyol bajnoki mérkőzések is vannak olyanok, német Bundesliga mérkőzések vannak olyan színvonalúak, mint ezek a mérkőzések, amiket eddig láttunk a világbajnokságon. Tehát itt valahol majd azt az egyensúlyt kell megtalálni a szövetségeknek, tehát a nemzeti szövetségeknek, hogy ezeket a játékosokat, ezeket a jó játékosokat képesek legyenek ilyen rövid időn belül, ami most rendelkezésre áll egy-egy nemzeti válogatottnak, beintegrálni csapatot, formálni belőlük és kialakítani egy játékstílust. Még az afrikai országok, vagy akár az ázsiaiak, dél-amerikaiak, ezeknek az országok nemzeti csapatainak sokkal több idő áll rendelkezésre arra, hogy felkészüljenek, rákészüljenek. Nincsenek a játékosaik kevés kivétel annyira elhasználódva, mint az európai futballisták. Ez kell egy szemléletváltás, szervezés. A másik, kíváncsi leszek a labdarúgó világbajnokság tapasztalataira, hogy mit fognak leírni a szakírók, mit ad majd ki az UEFA, mit ad majd ki a FIFA, mit ad majd ki az UEFA, mit ad majd ki a FIFA. A vélekező játék, a

0: kell, és aminek helyet kell adni azon a papíron, tudjuk, hogy a papír mindent elbír, de ott kell, hogy szerepeljen, amikor lezárul egy nagy verseny.
1: A kérdés, kik játsszák az európai klubfutballt? Hát azok a játékosok, akik a dél-amerikaiak, afrikaiak, ázsiaiak, a minőség, ők játsszák nagy részben. Ha megnézzünk egy európai top csapatot, mennyiben az európai játékos? Tehát ezzel a Bosman szabálya, ezt értéke, és ezek a játékosok hazaviszik a saját országukban a minőséget, a tudást, és ezek a csapatok, ezek a válogatottak jönnek föl. Tehát valahol itt határt kéne szabni ennek a, tehát a nemzeti érdeket figyelembe véve, nekem az a véleményem, hogy itt nem a külföldi játékosoknak a létszámát kéne korlátozni, hanem a hazai játékosnak 3-4-nek játszani kell minden meccsen egy klubcsapatban, és akkor ebben előrépés lenne. Mert ezek a meghatározó játékosok, ezek elveszik a helyet.
0: Igen.
1: A helyi hazai játékosoktól.
2: Tehát van törekvés, az látszik az UEFA-ban, hogy van erre törekvés, mert ugye a nemzetközi kupákba a nevezéseknél le kell adni saját nevelésű. Vannak ilyen minimális, azt mondom, hogy most látjuk, hogy minimális elvárások, mert miért adok le 3 kapust, amiben az egyiknek saját nevelésűnek kell lenni. Annyi, hogy azt a srácot utaztatom Európába, repülőztetem, ennek csak ennyi értelme van. Én azt hiszem, hogy ezt az UEFA-nak, meg a nemzeti szövetségeknek is nagyon gyorsan át kell gondolni, ha Európa versenyképes, az európai országok versenyképesek akarnak maradni a labdarúgásba a világgal, akkor itt változtatásokra van szükség. Tehát itt hasonlót érzek, mint a gazdaságban vagy a kereskedelemben, hogy vannak amerikai érdekek, vannak kínai érdekek, vannak orosz érdekek, vannak európai érdekek. Mi Európában 450 millióan vagyunk, egy komoly kultúrával, történelmi háttérrel, minden téren, tehát a gazdaság minden tekintetben. Akkor itt most meg kell állni majd, le kell vonni a következtetéseket, hogy így legyünk a sportba is, a labdarúgásba is. Én az Infantinit kiveszem ebből a játékból, ő hiába származásilag olasz, ő soha nem úgy tűnik nekem, nem ültem vele egy tárgyalószobába, de amit intézkedéseket őhoz, ő soha nem képviselte Európát. Tehát a svájciak, a Blatter főtitkár, de még azt mondom, a Havalancs, a brazil elnök is jobban képviselte Európát brazil léttére, mint amit most látunk. És hogy ezt a tendenciát, ha az UEFA nem lesz képes megállítani, hogyha az UEFA-t legyőzik az illető kontinensek szövetségei, akkor mi itt problémások leszünk Európában. Egyetértek a Pistivel ebbe, hogy be kellene szabályozni, hogy az európai labdarúgó bajnokságokban és az európai kupamérkőzéseken hány idegen kontinens, azt mondom, hogy idegen kontinensről származó játékos játszosson. Még azt sem mondanám, Európai Unióban vagyunk, az oké, hogy a magyar játszik olaszba, az olasz magyarba, az mind rendben van, de azt azért beszabályoznám, én legalábbis nagyon keményen, hogy hány idegen kontinensről érkező játékos játszhat egy csapatban.
1: Kiskapukat bezárva ezzel, hogy 3 évig itt van, aztán játszik itt a közép-európai országban, és akkor utána már 4 év után, 5 év után megkapja a bónuszt arra, hogy ő ma európainak számít. Tehát ezeket én bezárnám azért, hogy a helyi futballt ezzel erősítsem.
2: Valahol presztízs a labdarúgás, látjuk, 80 ezer ember megy ki Amerikába, ahol nem a futball hazája, a világ összes televíziója közvetíti, óriási reklámértéke van a mérkőzéseknek, magának a futballnak. Tehát amit szoktam mondani, hogy a futball a legnagyobb foglalkoztató a világon, akkor most itt, hogy Európa ebbe is ott legyen, le kell ülni, és ezt valamit ki kell találni.
1: Sajnos Európa a FIFA, tehát a világ futballba úgy látom, hogy csorbulni látszik az európainak, a európai UEFA-nak, illetve az európai futballnak a vezető szerepe. Ha most megnézzük a világbajnokságok történetét végig, a mérkőzéseknek az időpontjait. Még 14-ben Brazíliában minden mérkőzésnek az időpontja, illetve előtte nézzük Mexikóba, vagy előtte még korábban még Mexikó vagy Argentinába. Úgy voltak a mérkőzéseknek a közvetítései, meg az időpontjai az európai időszámításhoz hozzá volt igazítva. Tehát az európai nézőkre nagyon számítottak. Mostantól kezdve már ez nem így van, most már a világ számít. És ebben bizony az európai embernek például nekem is azért az nehezemre esik, hogy én éjszaka kell fölkelnem és olyan meccseket nézni, amiket máskor nyugodt időben meg tudtunk nézni.
0: Hát én azt mondom, hogy igen, ami éjfél után esett,

0: Leg egyig, még fél kettőig is hajlandó vagyok, de ott van 3 órakor a mérkőzés, és akkor az ember nem tudja, hogy másnap be kell jönni a szerkesztőségbe, vagy maradhat otthon. Oké, a társházigazda, az egyik társházigazdát említettük még a műsor elején, ugye Kanada. Kanadai hősök vagytok, ezt nyilatkozta Jesse Marsh edző, amikor kiejtették ugye a Dél-Afrikai Köztársaság csapatát. Érdekes módon 2 éve ült le Kanada kispadjára ez az edző, és olyan célt tűzött ki akkor maga elé, amit azt mondom 80-90%-a az embereknek valószínűtlennek tartotta, annak tűnt. De lényegében most, ahogy látjuk, hát ott vannak. De. Hát a nyolcadöntőben a célt elérték.
1: Hát a téli sportok hazájában az biztos, hogy nagyszerű dolog, meg egy csodálatos élmény lehet ottani embereknek, és azt láttuk a közvetítésekből. Igen. Nem akarom csorbítani Kanadának az értékeit, már tetszett a játékok leszámítva Dél-Afrika ellen, mert az nézhetetlen kategória volt az a meccs. Európában ez körülbelül ez a színvonal, nem tudom én, Magyarországon MB2 vagy valahol ilyen céliga, könnyű volt oda jutni. Tehát én, ha mindig olyan ellenfeleket választok magamnak, akiket tudom, hogy meg tudom várni, akkor mindig győzünk. Na most az a kanadai válogatott, nem vagyok abban biztos, hogy Európából, bármelyik európai csoportból tovább jutott volna.
2: Biztos, hogy nem.
0: Nem.
1: És itt megint visszakanyarunk ahhoz, amit a FIFA behozott, hogy minden földrészű, meg mindenhonnan, meg annyi, és ez pontosan ott kázolott, ott nem szólt Európa keményen, hogy ez mind az európai csapatok kárára. Legyen 16 labdarúgó világbajnokság, de tényleg a 16 legjobb legyen. Nekem most is még az a véleményem, de hogy a pénz beszél, karaván halad.
2: Az európai bajnokságok, tehát Európa bajnokság, az magasabb színvonal képvisel, mint a világbajnokság, pontosan ezért, mert Fehérgút ezzel a nagy létszámmal a csapatodnak a szám, és bejutottak olyanok, akik a világ nagy isten hátrébb helyezkednek, mint sok olyan európai ország, amely nem jutott ki. És ez a minőség rovására megy.
1: És még egy dolog ez a gondolathoz, és ez nagyon sokat javít ám a világranglistán elfoglalt helyezésbe, egy ilyen buli világbajnokságon való részvétel ezeknek a szigeteknek, meg innen-onnan, már ott győztek, ott voltak mások a kóciensek, és ezek nagyot javítanak, és ha megnézzük most majd, hogy Csehország hol lesz, mi hol leszünk, egy Szlovénia hol lesz, mi csúszunk hátra-hátrafelé, és akkor ezek az országok, ahol vakarózunk, hóha, itt is van futba.
0: Hát már csúsztunk.
2: Hát Kanada tényleg egyszer teljesített, nyugodtan az ő elnökük is mondhatta volna azt, hogy munkaszüneti nap van, másik nap, mert olyan eredményt értek el. Én, nekem az is csoda, hogy kijutottak ebből a csoportból a 32 közé, és hogy még egy kört mennek, ez nekik teljesen extra.
0: Marokkó lesz az ellenféle. Marokkó lesz Kanada ellenfele a 8-döntőben, hogyha jól néztem a párosítást.
2: Marokkói siker.
1: Marokkó mindkét félbe góltruk, ezt megnyeri a meccset bőven.
0: Ezt is a műsor elején említettük, hogy Norvégia, Franciaország, társházigazda, Mexikó a legjobb 16 közé jutásért játszik ugye a labdarúgó VB-n, tehát ma 19 órakor Elefántcsontpart, Norvégia. Nézzük.
1: 50-50.
0: Elővigyázatos,
1: hát
0: német.
1: Nem elővigyázatos. Ha a norvégoknak kijön az a szervezett futball, amit itt Európában a selejtezőkben láttunk, akkor Norvégia győz. Nem tudjuk, ki vezeti a meccset, milyen felfogásba vezeti a meccset. Várhatóan a következő lesz a meccs forgatókönyve. Elefántcsontpart, bál, minden labdavaszt, és utána labda vonala mögé, leszűkítik a területeket, a hallandra majd kijön 2 nagy darab középső védő, azzal ugrálnak, lökik, itt húzzák, ott húzzák. Tehát, hogy mit engednek meg? Tehát ez nagyon döntő lesz, hogy mit engednek meg. Na most, amikor ilyen offenzívában vagy, hogy támadsz, lehet egy előrevágott labda, nagyon jó játékosok vannak Elefántcsontparkban, egyet átcsipnek, berúgják hátrányba, vagy tehát megjósolhatatlan, de ha a labdarúgás igazi, ennyit nézzük az erőviszonyokat, akkor én nálam Norvégiának kellene tovább jutni.
2: Nálam is. hazabeszélek, UEFA válogatott, a respektet vissza kell szerezni, szurkolok a norvégoknak. És utána szeretnék egy nagyon jó brazil-norvégot látni, amit már 1998-ban személyesen a Velodrom stadionban a francia világbajnokságon láttam.
0: Na akkor így legyen, Hermann István. Franciaország, Svédország, 23 órakor.
1: Hát azt hiszem, hogy a franciák olyan minőséget képviselnek, nagyon nagy meglepetésnek kellene lenni, hogy a svédek azt meg tudják ezt a meccset. A Franciaország világbajnok esélyes, ha csak a felkészülésben valami olyan nem történik, nem látjuk itt az orvosi háttér, nagyon-nagyon fontos, már ezt már múltkor is említettük ezeken a meccseken. Ha valami olyan súlyos hibát nem vétenek el a franciák, itt is arra számítok, hogy két európai ország, talán a svédek nyíltabb futballt fognak fölvállalni, mint amit látunk az afrikai meg a dél-amerikai országoktól, hogy nem állnak be a 16-osra meg az 5-ösre, hogy az első védelmi vonal 4 védő, az 5-ös felesen van, amögött van a kapus. Kicsit jobb futballra számítok, de én Franciaországot érzem ebbe.
0: Itt Franciaország. Megegyeztünk?
2: Megegyezünk ebbe. Itt megint azon múlik, hogy az első volt, mikor rúgják. Illetve, ha ne véletlenül meg tudja szerezni Svédország a vezetést, akkor megint ugyanaz lesz a semleges nézőknek, az nem lesz egy nagyszerű mérkőzés, mert akkor megint védekezés lesz, saját térfeles védekezés, abból próbálnak kontrákat vezetni, a másik csapatnak pedig túljátszani, bontani a svédeknek a védekezését. Semleges néző, élvezetes meccs legyen, szerezzenek a franciák vezetést, rá legyen kényszerítve a svédek és a támadásra, és akkor egy élvezetes játékot tudunk nézni.
0: Hajtós mérkőzésre számítunk hajnali 3-kor is a Mexiko-Ecuador összecsapást illetően?
1: Hát biztos, hogy hajtós meccs lesz, mert itt most vége van annak, amit eddig ez a két csapat csinált, hogy itt most valamit be kéne nekik mutatni arról, hogy néz ki a futball Dél-Amerikába támadásba. Mert eddig a dél-amerikai futballban a brazilokat láttuk úgy, hogy támadásra voltak kényszerítve, hát itt most ez a két csapat, mutassák be, hogy ez is értenek.
0: István?
2: Egy forróvérű latin rangadó lesz. A hazai csapatnak a mindenféle előnyét elveszíti, ugyanis Ecuador is olyan magaslaton van, mint Mexikó. Ecuador megtette azt, hogy megverte Németországot, ha úgy tud tovább jutni. Én őket várom a 16 közé.
0: Érdekes.
1: Jobb csapatnak érzem azért kicsivel én is Ecuadort, mint Mexikót.
0: Beszéljünk még a szerdai, lassan műsoridőnk lejár. Lesz egy szerdai, most már, hogyha itt vagyunk a szomszédságban, akkor horvát-portugál. Hát? Dálicsik mit tudnak kihozni ebből a meccsből?
1: Na, a portugálokat sokan várják a döntőbe. Én nem látom őket annyira félelmetesnek most, hogy a döntőbe kerüljenek. Nem vagyok Cristiano Ronaldo párt jelenése vagyok, de azért azokat a meccseket, ha valaki végignézte, ugyan rugott 3 gólt, meg itt megy a reklámértéke a csapatnak ővele, de őt azért annak tartom, hogy lehet, hogy egy fiatalabb gyerek egy ilyen döntőmeccsen többet tudna hozzátenni. Én úgy érzem. Aztán hát a horvátok, azt gondoltuk, hogy múltkor is egy sima döntetlent lejátszanak, hogy elfocizgatnak, ehhez képest egy nyílt futballt mutattak, győztek, jó is játszottak. Hát az is én nálom, miután itt vannak a szomszédban, egy kicsit Horvátországnak szorítok, amiatt is, mert mi magyarok, a portugáloktól mindig nagyon balszerencsés körülmények között szoktunk kikapni, kiásni. Visszamegyek 1966-ig, amik olyan csapatunk volt, hogy a döntőbe vártuk, kikaptunk tőlük Eusébio vezérletével 3-1-re, potyagolok, bírói közreműködés, tehát itt sorolhatnám, de csak a közelmúltat, ha nézem, itt az Európa-bajnokságokat, itt is voltak ilyen problémáink. Ugye a szlovénoknak, ők leadták a meccset, emlékezzünk vissza itt az Európa-bajnokságra. Tehát egy kicsit érzelmi okokból is én Horvátországnak szólítok.
2: Nehéz. Nagyobb minőséget képvisel a portugál csapat egyéni képességekben. Mentálisan viszont nagyon-nagyon magas szinten van a horvát csapat, nemzeti öntudatban, abba veri a portugálokat.
0: Ha megnézzük a horvátok csoport mérkőzéseit, ugye beszéltünk arról, hogy az első két mérkőzésen ki mit mutatott, és hogy mennyire működött, vagy nem működött ez a csapategység. Ott Luka Modric, aztán Perisic neve is fölmerült. Na, ők ketten most az utolsó mérkőzésen azért feljöttek.
2: Az első meccsen Angliába játszottak. Anglia az egyik esélyese a világbajnoki cím megszerzésének, tele minőségi játékosokkal. A horvátok fölvállaltak, ott már beszéltünk egy olyan futballt, a második félidő, amit lehet, hogy nem kell volna. Ezt nagyon jó korrigálták a következő két meccsen. Nekem az meglepetés volt, hogy milyen meggyőzően verték meg Gánát. És ezek után azt mondom, hogy ez a meccs teljesen 50%, bármelyik tovább juthat. Itt a pillanatnyi egyéni kvalifikációk fognak dönteni. Mm. Abban a szituációban ki milyen döntést vállal be, kinek, ki tudja ezt profin kivitelezni. És amelyik csapat itt megszerzi a vezetést ezen a mérkőzésen, annak nagyon nagy esélye lesz arra, hogy megnyeri a mérkőzést, így tovább jut.
1: Hát ugye, ami a horvátokban a plusz, azt hiányoltuk most a németekből. Tehát ami ugye mindig klasszikus út, hogy majd a németek, a 95. pázv, és már ők a németek. Hogy ezt a mentalitást már hiányoljuk, ezt a mentalitást a németek elvesztették, a német válogatott elvesztette. Még a horvát válogatottnál az, hogy Sveta Kroácia, tehát mi vagyunk a horvátok, tehát ezekben a játékosokban mindegy, hogy melyik országban futballoznak, amikor hazajönnek, ők horvátok.
2: Szellemiség nem változott semmit.
1: És ezt a magyar válogatottnál is hiányolom több esetben, hogy nálunk sajnos már vannak olyan játékosok a válogatottban, a válogatott körül, épp szombaton beszélgettünk erről, itt egy Újpest Cluj meccsen, Dárdaékkal, akik hát már egy kicsit nemzetközi futballisták lettek, nem annyira akarnak mondjuk a Népstadionba 10 méterről becsúszni, meg annyira magyarnak maradni, hanem ne sérüljek meg. Meghívtak, az értékem rendben van, megyek vissza a klubomhoz, kész. Ez Horvátországban, a horvát labdarúgókon ez nem érződik. A Modricon soha nem érződött például, hogy mekkora csapatból jön haza. Ugyanúgy játszott, mintha itthon játszott volna 100 éve. Na most az a plusz, ami őket el is vitte két ére még a világbajnokságon. A tudás mellett, hozzáteszem.
0: Beszéltünk még arról, ugye, vagy egy mondatot, két mondatot ejtsünk, hogy az ázsiai csapatok, képviselők alul szerepeltek?
2: Katasztrófa. Gyakorlatilag az ekte ázsiai csapatok közül mind kiesett. Ja, Ausztrália benn van az ázsiai labdarúgó szövetségbe, átigazott az Oceániáiból, ismert okok miatt. Ők még állnak. Egyébként ma fognak játszani, nem valószínű, hogy a következő kötők is megélik. Ott az ázsiai futballban valami elcsúszott. És főleg itt a közel-keleti csapatoknál. Ezek a csapatok ilyen kirándulásnak vették ezt a világbajnokságot. És azt látom, hogy nem különösebben tettek bele annyit, hogy továbbításra játszottak volna.
1: Hát annyit, hogy elvesznek Európától kótát.
0: Ez az, amiről beszéltünk.
2: Óriási pénz van a klubfutballban. Ugye rengeteg sztárt oda igazolnak játszani, ezzel akarják fejleszteni a saját bajnokságunknak a színvonalát, ami igazából nem sikerül nekik, mert szinte levezetésnek veszik ezek a játékosok azt az extra fizetést, emellett azt az extra fizetést, amit ott kapnak, amit Európában nem is kapnak meg. És ez az ő válogatottjuknak a szereplését se segíti elő, hiszen szintén az a történetben, hogy a honi játékosoktól veszik el a helyeket a keretekben.
1: Hát ehhez csak egy gondolatot, emlékszünk a katari kézilabda világbajnokságra. Igen. Szerintem a világ legnevetségesebb dolga, ami a sportban történt a közelmúltban. Most ha az utóbbi 20 évet nézzük, a sport történetét, ha visszanézzük, ezután a világ legnevetségesebb dolga, hogy Katarba kézilabda világbajnokság, és a katari kézilabda válogatott, azt hiszem a négyig került, vagy meddig, ha pontosan nem. És most Katarban ismerik a kézilabdát, azért úgy megkérdezni.
2: és helyi játékos, három volt az egész keretben.
0: Igen. No, ami az afrikai csapatokat illet, itt ugye fölmerült Marokko neve. Marokko az egyik társházigazda lesz a következő végén. Érdekes módon, hogy mennyire rendszerbe gondolkodtak, hogy építették ezt a csapatot, amely most már ezen a világbajnokságon idáig eljutott. Ez arra megy ki ez a mese? Tehát ők a következő VB-n akarnak igazán maradandót alkotni, hogy úgy mondjam, a világbajnokságok történetében?
1: Hát jók a vezetőik.
0: Igen.
1: Tehát a szövetségnek, ha megnézzük, hogy ki az elnök, kikből áll a szövetség, azok a szövetségnek a jelenlegi vezetőhöz, mind Európához kötődnek valamilyen szinten. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Főleg franciákhoz.
1: Igen, a másik, amit meg kiemelnék, hogy ez egy nagyon szerencsés évjárat. Tehát egy nagyon szerencsés generáció, akik azt mondom, hogy a 4 évhez képest is fejlődtek. Tehát erősebb lett a keretük, a mostani keretük, ha megnézzük, épp tegnap nézegettem a keret összetételét, megítélésem szerint a jelenlegi keret játékos állományra, értékre is erősebb, mint a 4 évvel ezelőtti.
2: 4 évvel ezelőtt berobbantak szinte a világbajnokságon a világ top futballjába azzal, hogy bejutottak a legjobb 4-be.
0: Igen.
2: Spanyolokat meg a portugálokat verték ki. És ezzel ők már szavatolták ezt a teljesítményt, ami most is náluk megmutatkozik. Az a csapat már egy jó alap volt, és ahhoz még a fiatalabb minőségibb játékosok is jönnek hozzá. És ami a másik, hogy ha ilyen minőségi a válogatotton focia, ugye rengetegen játszanak Franciaországba, Spanyolországba. Most ugye az ottani válogatottak is a minőséget, például itt a Williams-eket mondjuk, csak azok ugye Gánából származnak, felajánlják nekik azt, hogy lehetnek spanyol állampolgárok, francia játszhatnak ott a válogatottban. Most ez meg is történik, az utánpótlásban 21 éves korig játszhatnak is. Tehát egy utánpótlás korú játékos, hogyha nem európai származik, ha ő játszik Franciaországban, játszhat ott a utánpótlás válogatottban. Átigazol Németországban, ott is játszhat. De mikor eldönti 21 éves korban, hogy hol akar tovább játszani, ha az én országom ilyen minőséget képvisel, és tudok vele eredményt elérni, akkor nagy valószínűsége, hogy a honi, a származási országot fogja választani, és szépen a marokkó Brahim Diaz, csak egy példát mondok, azt se választotta a spanyolt, hanem választotta a marokkói válogatottat.
0: Igen, csapatot.
2: És így egyre több minőség kerül a honi csapatokba. Ugye a Szenegál, mikor játszott a Franciaországgal, egy csomó olyan szenegáli származású van, aki a francia csapatban.
0: Itt most nem megyünk vissza a történelembe, ugye, hogy francia gyarmat hol-hol, milyen maradványai vannak ma a történelemben, most Szenegált vagy Marokkot említve, várom önöket a következő műsorba is. Németh Imre, Hermann István, köszönöm a mai látogatást, köszönöm, hogy megosztották velünk gondolataikat. Kedves hallgatóink, ez volt az Arena VB. Ma köszönjük a megtisztelő figyelmüket.
2: Köszönjük szépen.
1: Szép napot mindenkinek.
2: Szép napot mindenkinek.
3: Világbajnokság 2026.
4: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
3: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.
5: Búcsúszik a délutáni csapat, ugyanis hamarosan itt van 7 óra, ezzel pedig várja majd önöket az esti mese, utána a Magyar Nóták és Csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése, az esti műsor folyamán pedig rengeteg jó zene. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a hírszerkesztő Jobbágy Klára, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Nevükben kívánok további kellemes estét és további kellemes rádiózást, tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, na meg holnap a reggeli csapattal. Thank you.

38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a király képe. Egyszer egy király, amint a mezőn vadászgatott, találkozott egy parasztemberrel, s szóba ereszkedett vele. No, te szegény ember, hát mennyi pénzt szerzesz egy nap? 3 húszast, felséges királyom. Na, aztán mit csinálsz te azzal a 3 húszassal? Hát, az 1. 20-ast azt eleszem, a 2. kamatra adom, a 3. meg visszaadom. Nem értem, mondta a király. Hát magyarázd meg a mondásodat. Igen, egyszerű ez, felséges királyom. 1 húszason kenyeret veszek, s azt megeszem. A 2. 20-assal a gyermekeimet táplálom, akik majd, ha megöregszem, tán engem táplálnak. Ez a kamat. A 3. 20-ast az édesapámnak adom, aki gyerekkoromban ennem adott. Helyes, mondta a király. Na de ígérd meg, hogy akárki kérdezze tőled a mondásod magyarázatát, meg nem magyarázod, amíg az én képemet 100-szor meg nem láttad. A paraszt megígérte, a király meg hazament. Első dolga volt, hogy a minisztereinek elmondja, micsoda furcsa találós meséket adott fel neki egy parasztember. Bölcsemberek voltak a miniszterek, de egyik sem tudta megfejteni a találós meséket. Az egyik miniszternek azonban nem volt nyugta. Felkereste a parasztot, s kérte, hogy a találós meséket fejtse meg neki. Nem lehet, mondta a paraszt, mert a királynak megígértem, hogy addig senki fiának meg nem fejtem, míg a képét 100-szor nem láttam. Hiszen, ha csak az kell, mondta a miniszter, ha megmutatom én neked a király képét, mégpedig 100-szor. Azzal kivett az acskójából 100 aranyat, s leszámolta a parasztnak. Na, ihol lássad? Há, mindeniken ott a király képe. Na, bezzeg, hogy a paraszt most már szívesen megfejtette a találós meséket. Nos, ha sietett haza a miniszter, s nyomban jelentkezett a királynál a megfejtéssel. Ezt neked az a paraszt fejtette meg, mondta kedvtelenül a király. Na, hozzátok ide azonnal. Hozták mindjárt a parasztot. Hát nem ígérted meg nekem? Rivalt a parasztra a király, hogy addig senkinek sem fejted meg a mondásodat, míg a képemet 100-szor nem láttad? A felséges királyom, felelt a paraszt, én az ígéretemet nem szegtem meg, mert a miniszter úr 100-szor mutatta meg felséged képét, ihol a 100 arany. A király nagy örömében 2 zacskó aranyat ajándékozott a parasztnak. Nesze, öreg, az egyiket az okosságodért, a másikat a becsületességedért. Így lett gazdag ember a szegény emberből. Haláláig jó volt dolga, sóra, fára nem volt gondja.
0: Itt a vége, most jövőn le.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
0: Szép álmokat!
4: A Muravidék hullámhosszán MMR.
5: A 7 magyar nótája.

csak azt mondd meg, hogy igazán szeretsz-e. Nem lesz soha veszekedés mi nálunk, boldogan éljük majd a világunk. Szívem ennél jobbat nem is tehet.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében márciusban jelentetett meg nyilvános felhívást. A pályázati támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen. A program keretében idén 500 ezer euró támogatást osztottak ki. A felhívásra 42 vállalkozó nyújtotta be pályázatát. Ebből 16-an nyertek támogatást, akik hétfőn délután ünnepélyes keretek között írták alá a társfinanszírozásról szóló szerződéseket. Fehér Ilona készített beszámolót az eseményről.
2: A 16-ból jelenlevő 15 nyertes vállalkozót Orbán Dusán a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke köszöntötte. Ezt követően Szabó Lívia, a Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának programfelelőse részletezte a pályázat lebonyolítását. Az 500 ezer eurós pénzkeretet a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium biztosítja. A támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen.
3: Az idei évben 42 projekt volt benyújtva. Ez a benyújtott 42 projekt teljes igénye kicsit több, mint 1.144.000 euró.
2: Mondta Szabó Lívia. 34 projektet Lendva község területéről nyújtottak be, 6 pályázat érkezett Dobronak községből, és egy-egy pályázatot Hodos, illetve Sálovci község területéről nyújtottak be.
3: Az idén 34 projekt került értékelésre, az idei évben 16 kedvezményezett projektje nyert tehát támogatást, 18 projekt nem került támogatásra a pénzkeret hiánya miatt, 4 pályázat került elutasításra, 4 pedig érvénytelennek volt tekintve. Egy vállalkozó volt, aki a pénzügyi konstrukcióját módosította, ez volt a Clydo vállalat.
2: A projektek megvalósításával előreláthatólag 6 új munkahely létrehozására nyílik lehetőség. A Lespro Asztalos Műhely Kft., a Tiszáro Vendéglátóipari Kereskedelmi és Más Szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat, az Elektrostudio Installációk Mérnök és Más Tevékenységek Vállalata, az Alinforst Erdészeti Kereskedelmi és Más Szolgáltatások Társasága, a Luisa Vendéglő és a Leiter Autocentrum. A társfinanszírozási szerződéseket a kedvezményezettekkel Orbán Dusán, a csúcsszervezet tanácsának elnöke írta alá. Az ünnepélyes esemény során kikértük néhány támogatott véleményét is. Kíváncsiak voltunk, hogy mit jelent számukra a támogatás, mire pályáztak és mekkora összeget nyertek. László Emil, a dobronaki Luisa vendéglő tulajdonosa a következőket mondta.
4: Pályáztunk a konyha bővítésére, gépezetőkre, hogy a kínálatot bírjuk jobb, gyorsabban, előbb szolgálni a vendégeknek.
2: Mekkora támogatást nyertek?
4: Nyertünk 47 ezer eurót.
2: Ez elegendő lesz a beruházásra?
4: Meg a mi részünk melleje. Szóval, hogy elegendő erre a dologra, amit szeretnénk most csinálni, meg mit készítünk.
2: Be tudják fejezni a meghatározott időig?
4: Igen, már elején úgy terveztük, hogy fog sikerülni időben.
2: Dejan Prendel, a gyertyánosi Lespro Kft. Igazgatója így nyilatkozott.
5: Ukvarjamo se zemljárstvom, prijavili smo se na razpis za nakup CNC stroja,
6: asztalossággal foglalkozunk. A pályázatra egy CNC gép beszerzése érdekében jelentkeztünk, hogy megkönnyítsük munkánkat, gyorsabbak legyünk, nagyobb legyen a hatékonyság, és a piacon konkurensebbek lehessünk. 33 ezer euró vissza nem térítendő támogatást nyertünk, ami nagy segítséget jelent, hogy a beruházást megvalósíthassuk.
5: Köszönöm, pomocs velka, szövedadatom se lakos peljema.
2: Zsoldos Árpád, a Digifot Fényképészet és Nyomdászat Kft. Igazgatója.
7: Prijavili smo se na sredstva, zahvaljujem se predvsem PMSNS-ju, da sem to omogočil.
8: Jelentkeztünk a támogatásra, és köszönjük az MMNK-nak, hogy ezt lehetővé tette számunkra. Egy háromrészes gép beszerzésére jelentkeztünk, ami digitális és speciális nyomtatást tesz lehetővé. Tevékenységünket szeretnénk Szlovénia más területeire és külföldre is kiterjeszteni. Valamivel több mint 20 000 eurót kaptunk a pályázaton, a többi költséget saját magunk biztosítjuk. A gépet Magyarországon rendeltük meg, ezzel az egészet még egy kicsit izgalmasabbá tettük.
7: Stroj prihajajo iz Magyarske, tako da smo še dodatno to malo popestrili.
2: A domonkosfai Jakosa Jozsica az Alinforst Erdészeti és Kereskedelmi Szolgáltatások Társaságának tulajdonosa. Mire pályáztak?
9: Egy teleszkópi rakodurom, hogy megkönnyebbíték kicsit a munkánkat, könnyebben lehet vele dolgozni.
2: Régóta foglalkoznak ezzel a tevékenységgel?
9: Én 6 éve foglalkozom ezzel.
2: Mekkora támogatást kaptak, nyertek?
9: 50 000-et.
2: Ez elegendő lesz a beruházásra?
9: Nem, kell a saját befektetést is adnunk hozzá, de hát nagyon-nagyon-nagyon sok segítség ez.
2: Tekintettel arra, hogy visszanemtérítendő eszközökről van szó, ugye?
9: Pontosan.
2: Hányan dolgoznak a vállalatban?
9: 3 vagyunk, de most lesz még egy új dolgozó.
2: Igor Kleiderman, a Klajdo Camping szolgáltatás vezetője és felesége butik jellegű glampinget nyitnak Hosszúfaluhegyen.
10: Na, az pismo se prijavili za nakup glamping šotora z opremo.
11: A pályázaton elnyert támogatásból felszerelt glamping sátrat szeretnénk vásárolni, ami funkcionális lesz, mert Lendva vidéken a turizmus terén valami más szeretnénk kínálni. Valamivel több mint 10 000 eurót nyertünk a pályázaton, ami a tevékenység beindításánál nagyon nagy segítséget jelent. A butik jellegű glampinget Hosszúfaluhegyen fogjuk kialakítani a Vinárium torony közelében. 6 sátorban 16 személy elszállásolására lesz lehetőség.
10: Bližini Vináriuma, namestitev bo 6 sátorov za 16 ljudi.
2: A nyertes pályázóknak a visszanemtérítendő támogatáshoz szükséges kifizetési kérelmeket 2026. október 20-áig kell leadniuk a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek.
1: Gyakorló pedagógus volt, majd a Göntérházi kétnyelvű általános iskola igazgatója lett. Később visszatért az oktatásba, de mindeközben az SK általános oktatási szaktanácsának aktív tagjaként képviselte a kétnyelvű oktatás érdekeit az óvodák és az általános iskolák szintjén. Egy hosszabb beszélgetés töredéke következik a mandátumának végéhez érkező Varga Stefán Istvánnal. A riporter Botka Ágnes.
12: A Szlovén Köztársaság Általános Oktatási Szaktanácsa lényegében a legmagasabb szaktanács az oktatás terén Szlovéniában. Külön van 2 szaktanács, és pedig az általános oktatási szaktanács és a szakképzési, tehát 2 szaktanács külön működik. Az általános oktatási szaktanácsnak 27 tagja van, vagyis 26 tag plusz az elnök. Hogy lehet bekerülni az általános oktatási szaktanácsba, és pedig úgy, hogy az intézeték különböző területekre szakembereket javasolnak a kormánynak, és pedig mondjuk a sportterülete, az óvoda, a magániskolák, mi például a nemzetiség területére, a Muravidéki Magyar Közösségnek van joga, és az olasz nemzeti közösségnek is van joga javasolni. A kormány nevezi ki, és a szaktanács tagjainak 6 éves mandátuma van.
13: Melyek voltak azok a legfontosabb feladatkörök, amelyeket elláttak, amelyek kulcsfontosságúak voltak a szlovén oktatási rendszernek az építésében?
12: Tehát először is szeretném elmondani, hogy a szaktanács nem készít semmilyen dokumentumot, hanem elfogadja, jóváhagyja, véleményezi, és így tovább. Fontos tudni, hogy a szaktanács mellett szakbizottságok működnek, mint például az óvodai, az általános iskolai, gimnáziumi, saját nevelésű gyerekek számára. Így van aztán a Kisebbségi Oktatási Bizottság, a Tankönyvbizottság, és így tovább. A dokumentumok, amelyek elkészülnek, tehát vagy az oktatási intézet, vagy különböző szakemberek elkészítik a dokumentumokat, ezek mind először a szakbizottságok kapják meg, és a szakbizottságok elkészítik a szaktanácsnak a véleményezést, vagy segít a döntéshozásban. Így én két szakbizottságnak voltam a tagja, tehát eleve a Kisebbségi Bizottságnak 1996-ban, amikor megalakult az új oktatási törvény alapján az általános oktatási szaktanács, akkor az akkori miniszter Slavko Gáber összehívta az alakuló gyűlést, és én is ott voltam, és lényegében most 30 éve tagja voltam ennek a bizottságnak. Az első években az volt a szokás, hogy az oktatási bizottságnak az elnöke az egyetemi tanár volt. Nagy szerencsém volt, hogy így megismerkedtem dr. Albina Necsáklükkel. Mi Muravidéken ismerjük dr. Albina Necsáklüket, ugyanis ő bevezette az óvodába a nyelvkötését az óvónőkre, és meg kell mondanom, hogy nekem Albina asszony mindegy második anyukám volt, ami azt jelenti, hogy 12 évig két mandátumban volt a bizottság elnöke. Minden gyűlésünk előtt találkoztunk, hozott nekem különböző szakirodalmat, amelyet a következő találkozásig ugye átolvastam, átbeszéltük. Úgyhogy én mondhatom, hogy engem az egész életemben támogatott, és így tudtam akkor vállalni később a 9 osztályos program kísérleti bevezetését, tehát a Günterházi iskola igazgatójaként, vagy később 2011-ben a Fehér könyvnél is közreműködhet. Tehát azt kell mondanom, hogy ez nagyon fontos volt. A második nagyon fontos bizottság az pedig a Tankönyvbizottság. Az első 3 évben nem voltam tagja, de mivel 1996-ban a kétnyelviskola még úgy nézett ki, hogy az elsőtől a negyedik osztályig volt lényegében kétnyelvű. Itt volt biztosítva a kétnyelvű tankönyvek, és a tanítás is 50-50%-ban magyarul és szlovénül folyt. Ami pedig gond volt, az pedig az 5-től a 8. osztályig, ahol nem voltak biztosítva a tankönyvek. A tanítás az szlovén nyelven folyt, és a dokumentum, amely előírta, hogy hogyan folyjon a kétnyelvű oktatás, abban az volt leírva, hogy a tanítás szlovénul folyik, és az összegzés pedig magyarul. Mivel nem voltak kétnyelvű tankönyvek, ezért ilyen kivonatokat használtak a tanárok és a tanulók. Én úgy gondoltam abban az időben, hogy nagyon fontos lenne, hogy tagja legyek a tankönyvbizottságnak, és így mondhatom, hogy közreműködtem, és ennek úgy gondolom, hogy meg is volt az eredménye.
13: A beszélgetés folytatásában a kétnyelvű oktatás változásairól, a szlovéniai őshonos nemzetiségek tanítási gyakorlatának összevetéséről, a magyarországi tanulók érdeklődéséről a kétnyelvű iskolák iránt, a nemzetiségi érdekek összehangolásáról lesz szó, amit a Színes című műsorunkban hallhatnak egyik következő alkalommal.
1: A tanév befejeztével elkezdődtek a nyári táborok. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet hagyományosan a nyár folyamán ismeretszerzést, készségfejlesztést, szórakozást, aktív időtöltést és felügyeletet biztosít elsősorban a muravidéki kétnyelvű iskolák tanulói részére. A gyerekek a héten többek közt a kézműves alkotótáborban fejleszthetik kézügyességüket, fabrikálhatnak és játszhatnak, sőt, sikeresen küzdenek a kánikula ellen is. A tábor első e-heti állomása a Domonkosvai Porta. Az ötnapos táborban, amelyben elsőtől negyedik osztályosok vehetnek részt, ellátogatott Szőke Krisztina is. Riportjában először az egyik résztvevő szólal meg.
14: Luisa a nevem, Balázsonyiről jöttem, és ide Domonkosvájra járok iskolába, első osztályos vagyok, és azért jó itt lenni, mivel megtanulunk kézműveskedni, most fogunk csinálni délután ilyen vízikalandot, hogy kell hozni vártóruhát, akkor ilyen vízikaland lesz, és megtanulunk kézműveskedni, sütni, alkotni, és még többi dolgokat is. Az embereknek megtanítják, hogy hogyan kell játszani, itt van labda, vannak ott ilyen teniszek, meg ütős diák, szóval ezek a játékok. Tegnap azt mondtam anyukámnak, hogy anya, vissza akarom venni, mivel annyira jó volt.
1: Mesélte a tábor egyik résztvevője, Luisa. Az ötnapos időtöltésről Fehér Andrát, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kézművesét kérdeztük.
15: 14 gyerekünk van itt Domonkosván. A hőség az elég nagy gondot okoz, hiszen nagyon meleg van. Vízzel sokat itatjuk őket, és sok foglalkozást. Tehát próbáljuk lekötni őket, de közben játékosan többfajta foglalkozást készítettünk neki. Volt mandalaszövés, batikolás, és néptánc, és népi játékok. Még a játékok mellett futball, ilyen-olyan szabad tevékenység. Ma pedig textilfestés, kolázs és mézes kalács érmefestés volt, és még jön máma egy egészségügy is, és az tart ilyen kis bemutatót. Holnapra pedig van egy fafaragunk, reméljük az is tetszik a gyerekeknek, veszőfonás is lesz, bőrözés is lesz, tehát bőrműves jön hozzánk, festeni fognak, csuhézni fognak, szövés, körmönfonás, és persze az elmaradhatatlan játékok.
1: Mondta Fehér Andrea. Hallgassuk még meg, a gyerekek miért élvezik a napközis tábort, amelyben többen már visszatérő táborozók.
16: Szabotin Izabella vagyok, Gerőházán lakom, második osztályba járok, Pártasolvába az iskolában. Azért járok ide, mert kézműveskedünk, találunk új barátokat, játszunk, tanulunk valami újat. Most karkötőt csinálok.
1: Milyen színű lesz?
16: Ilyen lilás, de már csináltam itt még egyetlen nap, az pedig szivárvány színű volt. Csináltunk olyan pici díszt a zajtóra, festettünk májcát, vagyis ruhadarabokat.
1: Mire vagy a legbüszkébb? Mi tetszik neked leginkább azok közül, amiket eddig készítettél?
16: A karkötő csinálás még, hogy találtunk új barátokat.
1: Jöjjön még egy kis kaland a tábor első napjából.
14: Reggel ugye kimentünk, és így játszottunk, hogy megismerkedjünk, dobták a dobtát, és akkor mindenkinek el kellett, hogy mondja a nevét. Olyan sok név volt, hogy nálig tudtuk, hogy ki kicsoda.
1: Mondta Luisa. Halljuk, egy fiúnak mi nyert el a tetszését.
17: Liam Spilák vagyok, érkeztem Szent Lászlóba, és harmadik osztályos voltam, most még megyek negyedikbe.
1: Miért jó itt lenni? Mit szeret csinálni?
17: Azért, mert lehet játszani, lehet fősteni, lehet alkotni mindenfélit, meg barátokat keresek.
1: Sikerült már új barátokat megismerned?
17: Hát, jó, igen.
1: Mit szeretsz legszívesebben csinálni?
17: Most rúgni a labdát, futballozni, meg alkotni.
18: Mia Alma. Chodím na podružnicu Mačkovci, to pač od Pucenacia ľavná škola, my sme pač podružnici.
1: Alma pedig a Puconci általános iskola Mačkovci tagiskolájának tanulója, negyedikes. A táborban szeret a barátnőivel játszani. Nagyon érdekesek a foglalkozások, ezért is választotta már második éve ezt a tábort. Eddig a batikolás tetszett neki a leginkább, amikor színes mintákkal festették teli a pólókat, mondta Alma.
18: Ki so tako bili pisani in so se pač razlijali po celi majci.
1: A Domonkosván zajló kézműves alkotótábor még egy résztvevője a következőket mesélte.
19: Paberta vagyok, Bajásnyéről jöttem, az első osztályat befejeztem, és most megyek át másodikba. Lehet játszani sokat, lehet kézműveskedni, ezt nagyon szeretem itt, és lehet sokat játszani, lehet pihenni, meg lehet sokat kártyázni, futkózni, meg beszélgetni.
20: Nagyon melegetek van?
19: Igen, nagyon. Most délután éppen egy vízi csatára készülünk, ahol vizet fogunk egymásra dobálni.
20: És gondolom várjátok ezt a vízi kalandot.
19: Nagyon.
1: Ezüstéremmel zárt a hétvégén rendezett országos országúti kerékpáros bajnokság időfutamán az U17-es korosztályban Lebar Denis, a Tropóci Kerékpáros Klub fiatal csentei versenyzője. A mezőny versenyben negyedik lett. A tehetséges sportolóval Szabó Rudolf készített beszélgetést.
21: A Novo Mesto melletti Karteljevo és Gáborje települése környékén rendezték meg az idei országos országúti kerékpáros bajnokságot, amelyen Lebar Denis egy második és egy negyedik helyet szerzett az U17-es korosztályban.
22: Hát az idei országos bajnokság nagyon nehéz volt, mert jobban ilyen partos pályákat választottak a szervezők, és jobban ilyen könnyebb kerékpárosokra volt számva ez a verseny. Az idő is megtette a sajátját, mert nagyon meleg időjárás volt, azért ez is sokat hatott a versenyre. Másképp nekem nagyon tetszett mind a kettő pálya. Igen, nekem ez nagyon tetszik, ilyen pályák a kedvencemiek, mert a nehezebbek és azokból is vannak jobbak, de azok nem tudnak itten olyan jól menni, mint a könnyebb versenyzők.
21: Szombaton az időfutamot rendezték meg egy 14,4 kilométeres, 160 méter szintkülönbséget tartalmazó pályán. A közel 40 fokos hőség is komoly kihívást jelentett a versenyzők számára. Denis kiváló teljesítménnyel a második helyen végzett, így megszerezte az országos bajnoki ezüstérmet. Az aranyéremtől kevesebb, mint 17 másodperc választott el. A bajnoki címet az első számú favorit, Gal Klun, a Pogi Team versenyzője szerezte meg.
22: Az időfutam elég hosszú pálya volt, és már mindjárt az elején parton lemek mentünk. Azért nagy volt a gyorsaság, de a fontosabb részek a pályán a partok voltak fönnek, mert ottan keletkezett a különbség, és nekem ilyen pályák tetszenek, mert meg tudom csinálni a különbséget a parton fönnek. Hát számítottam a top 3-ra, de mikor célba értem, nem vártam, hogy ezzel az idővel benne leszek a top 3-ba. De végül sikerült. Nagyon örültünk mind a szállán, az edzőm és az egész család. Mikor hazajöttünk, akkor is vártak mind a szállán otthon, és ünnepeltünk egyet.
21: Vasárnap a mezőny versennyel folytatódott az országos bajnokság. A 66 kilométeres viadalon Denis végig taktikusan versenyzett, ám a hajrá nem alakult számára a legkedvezőbben. Végül a negyedik helyen zárt, mindössze 5 másodperccel lemaradva a dobogóról. A versenyt Urban Hvastia nyerte célsprintben Gal Klun előtt.
22: Hát igen, már reggel is nagyon meleg volt, a pálya sok része napon volt, főleg a partfőnek, és ottan nincs is olyan nagy gyorsaság, azért a szél nem hűt annyira, azért még jobban lehet érezni azt a melegséget. De jobb volt 8-kor reggel versenyezni, mint hogyha később versenyeztünk volna. Hárman voltak elő egyforma csapatból, azért dolgoztak együtt, hogy minél nagyobb legyen ez a különbség. Azért elég nehéz volt, de az utolsó kettő körbe közelebb jutottunk, már 20 szekundára, és ez, aki megnyerte az időfutamot, ez akkor hozzáment az első csoporthoz. Én pedig maradtam a második csoportba, és próbálkoztam a harmadik helyért sprinttel.
21: És akkor ott viszont pont nem adta ki, tehát kicsi hiányzott akkor, ugye?
22: Igen. Hát már fáradott is voltam, meg meleg is kidolgozott, azért elég nehéz volt már abba a meredek partba végén sprinttel.
21: Parton felfelé volt akkor a sprint ráadásul, tehát
22: Igen, az volt a legnehezebb rész a pályának.
21: De így is a negyedik hely, tehát elégedett vagy? Így.
22: Igen, nagyon jó a negyedik helyen is, nagyon meg vagyok elégedve, mert nagyon nagy a konkurencia itten Szlovéniában.
21: Denis számára rövid pihenő után már ezen a héten pénteken folytatódik az idény, hiszen rajthoz áll az idei Kids Tour of Slovenia körversenyen.
22: Az is Novo Mesto környékével lesz, az időfutam az egyforma pálya lesz, mint az országos bajnokságon, azért elég sokat várok attól, és az utolsó etapa az egy ilyen hasonló pálya, mint az országos bajnokságon volt a vasárnapi pálya. Ott is elég sokat várok el magamtól, és remélem minden jobbul sikerül.
1: Vasárnap délután ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjkiosztóval ért véget a 2026-os nyílt szlovén és magyar hőlégballon nemzeti bajnokság. Göncedit riportja.
0: Az osztrák pilóta Thomas Kindermann-Schön nyerte az összetett versenyt, honfitársa Andrea Simoner a második helyen végzett, a harmadik helyet pedig Vitor Rome szerezte meg, aki egyben új szlovén nemzeti bajnok lett. Rome a következőket nyilatkozta rádiónknak.
3: Örülünk, hogy sikerült ismét a bajnoki címszerzés. Maga a verseny nagy kihívás elé állított bennünket, nehéz feladatok voltak. A hőlégballonozásnál a szél a legnagyobb úr. Mivel a ballonnak nincs saját meghajtása, teljes mértékben a széliránynak és a szélsebességnek van alárendelve. A felszállásokra szinte kizárólag a napkelte utáni, illetve a napnyugta előtti órákban kerül sor, amikor a szél jellemzően a leggyengébb. Érdekes, hogy alul erősebbek voltak a szélviszonyok, mint följebb. Ezért a feladatok elvégzése nagy munkát követelt a pilótától és a kísérő technikai csapattól.
0: Mondta a szlovén bajnok. A magyar bajnoki címet Molnár Péter nyerte el, aki összetettben a hálátlan negyedik helyen zárt.
4: Nem sok kellett volna. Már itt nagyon sok teória van, hogy hol lehetett volna megtalálni ezt a pontot, de bárhol. Itt centiken múlott, vagy pár másodperces büntetéseken, szóval volt itt minden.
0: Az időjárás kedvezett, Péter?
4: Hát mind a hét repülés meg lett tartva, és nagyon hosszúakat repültünk, szóval leszámítva azt, hogy nagyon meleg volt, jó idő volt a balonozásra, igen.
0: A csapat, a segítő csapat?
4: Belerázódtunk. Az első nap az nem ment jól, az eredmények se jöttek, szóval alulról küzdöttük fel magunkat, majdnem a dobogóig. Vagy hát a magyar bajnoki cím meg lett, de a nemzetközi versenybe a harmadik helyről lecsúsztunk.
0: Mire eddig a legbüszkébb?
4: Nem is tudom, talán tavaly VB-n voltam 21. Az egy nagyon szép eredmény volt, az 20 éve nem volt ilyen a magyar balonsportban, és az nagyon jó mezőnyben egy szép eredmény volt számomra. De hát ez a hat bajnok is se rossz azért itt, nagyjából 10 vagy 9 év alatt. De talán a VB az egy nagyobb kihívás volt.
0: Mi vár még ez év folytatásában?
4: Hát ebben az évben is van egy világbajnokság Lengyelországban. Én már csak oda megyek, meg egy előversenyre, felkészítő versenyre Horvátországba 2 héttel előtte. És nekem ennyit tartogatott ez a szezon. Igazából már 2 gyermekes családapa vagyok, egyre kevesebb idő jut ilyen hóbortokra.
0: A mezőny egyedüli női pilótája Becz Rita volt.
23: Férfi, mert nagyon ritkán van külön olyan verseny, ahol csak nők indulnak. Régebben volt évente vagy egy Európa-bajnokság, vagy világbajnokság külön nőknek, de most már azt is egyre ritkábban rendezik meg, úgyhogy férfi mezőnybe kellhetem.
0: A versenyfeladatok elvégzéséről a következőket hangoztatta.
23: Hát volt, ami jól ment, volt, ahogy nem. Sajnos az első reggeli repülésnél nagyon rövid felszállási időszak volt, és emiatt tudtam, hogy rossz helyről fogok felszállni, de különben nem fértem volna bele a felszállási időszakba, mert ott azért elég komoly büntetés jár, hogyha időn túlszállunk föl. úgyhogy ott azért az első két feladatot emiatt nagyon nem jó eredménnyel tudta megcsinálni. Hát ez akkor meg lett volna a harmadik hely a dobogon, vagy talán a második is, hogyha több időnk van a felszállásra.
0: Mondta Becz Rita, aki a magyar bajnokságban a negyedik helyen zárt, összetettben pedig 11. lett. A nyílt magyar-szlovén viadal június 24-e és 28-a között zajlott Muraszombatban 24 szlovén, magyar-osztrák, lengyel, török és indiai pilótával. Az időjárási körülmények lehetővé tették, hogy mind a 7 versenyt, azaz 30 versenyfeladatot lebonyolítsanak. Matthias Paulinek, a muraszombati Rotto Ballonklub elnöke elégedettségének adott hangot, amikor a verseny szervezéséről és kivitelezéséről beszélt. Elmondása szerint a stabil időjárási körülmények lehetővé tették az összes tervezett versenyfeladat magas szintű lebonyolítását, a pilóták pedig kiváló benyomásokkal távoztak Muraszombatból a magas színvonalú szervezésnek és a helyiek vendégszeretetének köszönhetően. A szervezők már is új hőlégballon eseményeket jelentettek be a bajnokság zárásaként. Decemberben lesz a hagyományos Szent Miklós repülés Muraszombat felett, 2027-ben pedig nemzetközi hőlégballon fesztivált rendeznek.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes, Szőke Krisztina, Szabó Rudolf és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Nem soha, rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy ahol teli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá.
1: Megveszek egy új cipőt.

leszünk gyarmat, balra már húzzál már el már.

azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors. Egyszer jön a rossz, és aztán jön a jó.

Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. MMR.